A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most egy mesét fogok felolvasni nektek. Lázár Ervin, foci. Oda jön a fiam. Elgondolkozva néz rám, mint egy mélytengeri búvár a víz alól, kiemelkedem a munkából, mert látom, hogy valami fontosat akar kérdezni. Apu, Isten szokott focizni? Furcsa képet vághatok, mert egy ilyet kis fintor fut át az arcán, bólint, mint aki tekintetemből megértette, hogy sületlenséget mondott. Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosszan bámulok utána, a hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, morgmogom magamban, most megbántottam. Próbálok visszazökkenni a munkába, de a távolodó, szomorú hát emlékképe nem hagy. Persze, mindig ez a hülye foci. Tele van a feje a focista nevekkel, gólpasszokkal, cselekkel, bombákkal, hosszú indításokkal, a gólokról nem is beszélve, betéve tudja a világbajnokság összes gólját. Na, ebből elég. Hol is tartottam? De kicseleznek a betűk. A téren vagyok. Fociznak a srácok a téren. Egy rosszul eltalált labda nagy ívbe repülne az autók közé, de ott jön egy elegánsan öltözött úr diplomata táskával, hopp, egy fantasztikus légstoppal leveszi a lasztit, a jobb lábáról átleszi a balra, dekázik egy kicsit. Bámulatos a technikája. Az égbe rúgott labda pontosan a vállára esik le, vállal veszi le, egy kicsit egyensúlyozza, fölvállazza a fejére, pörgeti a homlokán, aztán le a térdére, pattogtatja, dekázik. Nincs mese. Ez egy labdaművész. Megindul a labdával a srácok felé, a háta mögé emeli, egy Oxforddal maga elé teszi. Na, vegyétek el! Az arcán játékra kész mosoly. A fiúk rohannak, de a diplomata táskás habkönnyű cseleivel szemben tehetetlenek. Már ott áll a kapu torkában, elfekteti a kapust, lő, gól! A srácok szájtátva állnak, ilyet még nem láttak. Az idegen meg már nincsen sehol. Mi volt rajta olyan furcsa? Kérdezi az egyik fiú. Nem láttad? Fény lett az arca. Na tessék. Nem vagyok normális, most aztán ennek vége, koncentrálok, és... Tulajdonképpen miért lenne idegen Istentől a játék? Hogy is írta József Attila? Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten közöttük ott ő gyeleg. Miért ne? Nagy elhatározással fölállok. Rányítok a fiamra. Gondolkoztam a dolgon, mondom eltökélten. Isten igenis szokott focizni. Kivirul. Akkor meg lehet rá kérni? Mire? Hogy álljunk be egy kicsit a magyar válogatottba. Aha, hát erre ment ki a játék. Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe. Mondja kérlelően, mintha bizony az én elhatározásomon állna vagy bukna a dolog. Azt gondolom, ráncolja a homlokát, hogy neki 5 perc is elég volna, csak 5 percre álljon be. Nem rossz. Tessék elképzelni azt a meccset. 5 perc van hátra, az ellenfél 3-0-ra vezet. A hangos bemondó bemondja, hogy a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll, hogy kicsoda nem lehet megtudni, mert a nagy zsibbongásban nem érteni a nevét. Meg hát 3-0-nál. Ugyan kérem. Azért az új játékosban van valami figyelemre méltó. Látják? Hallják, ahogy elhalkul a lárma. Micsoda halotti csend, és aztán micsoda ováció. 40 méterről, mintha zsinóron húzták volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a közönség, kélyesen sóhajt, ordít, tombol. De úristen, ekkora játékos! Na-na, 4-3-ra győzünk. Mit gondolsz, beáll? Reménykedjünk, mondom, és visszaballagok a munkámhoz. de sehogyan sem akarózik visszajutni hozzá. A betűk helyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán. Istenem, motyogom magamban, mi az neked? Tedd meg már, ha ez a gyermek annyira kéri. Állj be 5 percre, vagy 2-re, akár láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő botló csapatot. S ha már itt jársz köztünk, és volt 5 perced a focira, miután leveszed a szerelésed, lezuhanyozol, és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön bennünket. Mert nem csak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. Valaki megérinti a vállam, hátra kapom a fejem, a fiam. Megígérte? Kérdezi. Meg, mondom elszorult torokkal. Látod, uram, most már nincs visszaút.
0: Csukás Mese Rádió. Vár a sok barát és meg annyi kaland. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, pillangós papucsok. Aki elmondja nektek, Sipos Szilvi. Pillangós papucsok legszebbek az egész szegedi vásárba, simuljatok lágyan virágszemű panka picike lábára. Szelíden vigyétek napos mezejére rózsás örömöknek, kerüljetek vele minden olyan tájat, hol könnyek teremnek. Mikor elviszitek, mint az ólommadár, lassan tipegjetek, ha hazahozzátok, mint a sólyommadár, sebesek legyetek.
3: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
4: Döbrentei Ildikó, a tarka kutya biciklije.
5: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tarka kutya. Nagyon szeretett volna egy biciklit.
6: Múlnak az évek, lassan megöregszem, és még soha nem volt semmim. Nincs házam, kertem, rongyszőnyegem, nincs játékom, fésűm, saját tálkám, nincs semmim, de ez nem volna baj, ha lenne egy biciklim. Egy kétkerekű, pedálos biciklim. Csak két kerék, csak két pedál. Ha lenne egy biciklim, én mindig pedáloznék, mindig tekernék, mindig kormányoznék, mindig gurulnék. Ha lenne egy biciklim, körbe karikáznám a világot.
5: Egyszer egy fényes autószalon előtt vitt el az útja. Benézett, elámult. Körös-körül autócsodák ragyogtak, pirosak, sárgák, zöldek, kétajtósak, négyajtósak, komfortos, hatalmasak és sportosan kicsik. Minden autónak 4 kereke.
4: Mennyi kerék, gondolta a tarka kutya. Nekem csak 2 kéne.
5: És akkor hirtelen elállt a lélegzete.
4: Hátul a raktár ajtóhoz támasztva ott porosodott egy igazi, kétkerekű bicikli. Nem divatos drága fajta, csak a féle egyszerű, régi módi. A kormánya rozzant, a kereke rogyant, a pedálja rozsdás.
5: Látszott, hogy már régen nem használta senki.
4: A tarka kutya maga sem tudta, hogyan, de belépett a fényes autószalomba.
5: Mit tetszik parancsolni? Fogadta a tulajdonos. Melyik modell érdekli önt?
6: Ami ott hátul.
5: A kétajtós, a 4 ajtós.
6: Én csak azt a...
5: A komfortosan hatalmas, sportosan kicsi.
6: már régen szeretnék egy olyan...
5: Ebben a pillanatban trombita harsant, és egy hangszóró azt bömbölte...
7: Figyelem, figyelem, kezdődik a nagy autóverseny! Kérjük a versenyzőket, álljanak rajthoz!
5: A tarka kutya most vette észre, hogy az autószalon egy versenypálya szélén áll.
4: Balra óriási lelátó hullámzott, tömve nézőkkel, jobbra autószerviz, darus kocsival, odébb zegzugos alagút, egy nyaktörő viadukt, és mindenütt kanyarok, kanyarok, kanyarok!
5: Pillanat! A szalon ajtaja kitárult, és a tulajdonos egy piros sportkocsiban elszáguldott a versenyre.
4: A tarka kutya egyedül maradt.
5: Nem mert oda menni a biciklihez, csak messziről nézte.
6: Ha én nékem, ilyen biciklim lehetne, egy ilyen kétkerekű pedálos, én mindig pedáloznék, én mindig tekernék, én mindig kormányoznék, én mindig gurulnék. Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, én körbe karikáznám a nagy világot.
5: Így ábrándozott, még akkor is, mikor a tulajdonos visszaérkezett a versenyről. Nos... Sikerült a választás?
6: Igen, én azt a...
5: Azt a...
6: Azt a...
5: Kérem, itt minden eladó. Tessék azt a...
6: Azt a biciklit, ha lehetne.
5: A biciklit, értem, a bicikli zavarja önt. Bocsánatot kérek, az öreg járművek kiállításáról maradt itt, mert nem kellettek senkinek. Azonnal eltávolítjuk, már is viszem.
6: Majd én viszem.
5: Ön? Kérem, nálunk a vevőszava parancs, tessék parancsolni.
4: A tarka kutya nagy levegőt vett, és rátette az első mancsát a bicikli rozsdás kormányára.
5: Aztán óvatosan felült a nyeregbe, csöngetett egyet, és kikarikázott a szalomból. A tulajdonos döbbenten bámult utána.
6: A tarka kutya pedig pedálozott és pedálozott, tekert, és kormányzott, és gurult, és karikázott.
5: Azóta is karikázik. Talán a világot is körbe karikázta, ha csak el nem kopott a kereke.
6: Így volt?
5: Így volt?
6: Nem így volt.
4: Égből pottyant mese volt.
2: Csukás Mese Rádió.
0: Találós kérdés.
8: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek. Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek Lázár Ervin Csacsarka mese történetét hallgathatjátok. Kedves gyerekek! Akár hiszitek, akár nem, én vagyok a meseíró. Igaz, hogy már nagyon régen nem írtam mesét, mert a mesehősök nagy évben elkerülnek. Márpedig mesehősök nélkül nem lehet mesét írni. Talán azért kerülnek el, gondoltam, mert nem szeretik ezt a nagy zajt, meg ezt a negyedik emeletig érő benzinszagot. Mivel, hogy a város közepén lakom, s mit agadás, itt mindig zúg, csörög és morog. Kamionok robognak, autók dudálnak, aszfalttörő gépek recsegtetnek. Szóval zuhog és döng, recseg és ropog, és közben persze kátrányszag, olajbűz, benzinpöffenet. Kedvelheti ezt egy mesehős? Amikor én se kedvelem? Úgy döntöttem, elmenekülök a városból. Elővettem a térképet, és addig keresgéltem rajta, amíg meg nem találtam a föliratot. Világ vége falu. Nosza, ez kell nekem. Azonnal nekiindultam, megkerestem. Erdő közepén egy picike ház, az udvarán gyümölcsfák, virágillat, és olyan, de olyan csönd, hogy serceg bele az ember dobhártyája. Kényelmesen hátradültem, na, mesehősök, jöhettek. Eltelt egy hét, nem jött senki. Eltelt még egy, a senkinél is senkibb. Már épp elfogyadni készültem a szomorúságtól, amikor nagy recsegés ropogás, hát ez meg micsoda, egy oroszlán rontott be az udvaromba. Már éppen az egérjükbe akartam bújni ijjettemben, amikor azt mondja a szerencsétlen vadállat. Jaj, ments meg, bújtas el! Megkönnyebbültem, és mutattam neki az egérjükat. Ide búj, zsupsz, már benn is volt. Aztán kérdezgettem, mitől fél, de csak azt hajtogatta, jaj, jaj, jaj. Máig is hallgathatnám, ha kisvártatva nem jön a világvégi falu postása. Táviratot hozott a családomtól, a dübörgő nagyvárosból. Így szólt. Nagy zűr van, azonnal gyere, menten lóhalálában. Már az utca végén látszott, hogy nagy a baj, a szirénázó rendőrautók a házunk előtt, egy pohos, piros tűzoltóautó is ott villog, és ember-ember hátán. A családom ott reszkett a kapu előtt. Jaj, mondták, jött egy szakállas ember, csizmalógott a nyakában, beterelt egy fura társaságot a szobádba. Kicsodákat? Kérdeztem. Hallhatod? Mutattak fölfelé. Az már igaz, észveszejtő ricsaj hallatszott a lakásunkból, kakadu kereplés, szamáriá, farkasordítás, oroszlán trombita. Helye ujja. Azért jöttek, hogy írjál róluk egy mesét. Első nap még csöndbe voltak, de mostanra hallod? Így dübegurultak, zeng tőlük az utca, a kerület, a város, itt a rendőrség, a tűzoltóság, a tömeg. Siess! Rohantam, ahogy lábam bírta, be a szobába. Micsoda színorgia? Lilák, narancsok, kékek és bordók és vibráló vonalak, robbanó pontok. Kik vagytok? Kérdeztem. Azonnal írjál rólunk egy mesét, kiabálták. De hát azt sem tudom, hogy kik vagytok, védekeztem. És már mondták egymás szavába vágva. Aki az írógépemen ült, én vagyok az erdő szíve, írót teszek reggelire, pipiskedek, kalkedálok, fogjál hozzá már te átok. A másik, aki a csilláron hintázott. Ha ránézel egy kakadura, tudd meg, nem vagy a magadura, én vagyok a dagadó, morvaiból fakadó. Sarokban egy különös úr lisztet citált a fejére. Ne nézz arra, Szitálok, te balga! Úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Egy ormányos a könyvespolc tetején ült. Én vagyok az elefánt. Rúgtam gólt, egy garmadát. Csak úgy leszek világbajnok, hogyha izibe hozzáfogsz, és akkor az asztal alól füles vagyok. Jaj, de félek! Egy oroszlán ide téved. Fölfal engem, akkor aztán hova lesz a dobókockám? No, mondtam ekkor, és a dobókockás úrra néztem. Még hogy te füles vagy, hiszen akkor agyaraid vannak, mint egy kardfogú tigrisnek. De hiszen te előled menekült ez a szegény oroszlán a világvégi faluba. Te vagy a morvai féle oroszlán falu, csacsafarkos. Ne povellálj annyit! Írjad a mesét, nem érünk rá, dolgunk van, kiabálták. Uraim, kell hozzá egy kis idő, mondtam megrendülten. Engedjék meg, hogy megnyugtassam a kintieket. Azzal lementem a földszintre, megmagyaráztam, semmi baj, csak egy mese készül itten. Elhúzott a rendőrség, elnénózott a tűzoltóság, eloszlott a tömeg. Én meg lassan ballagtam fölfelé, ajaj, mit is írok róluk. Beléptem a szobába, üres. Megszöktek. Azóta is keresem őket. Ma reggel jutott eszembe, mit is mondott az a szitás. Ne nézz erre, arra. Szitálok, te balga. Úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Na persze, már értettem is, hogy a Szitás utcában keressem őket, a Szitás utcai óvoda falán, és tényleg ott vannak, ha arra jársz, magad is megnézheted, mennyivel jobban jártak, mintha mesét írtam volna róluk.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja, akiknek nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy hallgassátok most meg tőlem Max Lucado Az enyém vagy című meséjét. Pancsinello Manó falván élt. Ő is fából készült, mint a többi fa Manó. Őt is Éli, a fafaragó mester faragta, mint a többi fa Manót. És ő is követette ostobaságokat, mint a többi fa Manó. Például, amikor elkezdett dobozokat és labdákat gyűjtögetni. Az úgy volt, hogy Nyulánk vett egy új dobozt. Másoknak is volt doboza, de az övé új volt. Nyulánknak nagyon tetszett az új szerzeménye. Úgy gondolta, ez a faluban fellelhető összes doboz közül a legklasszabb. Csak úgy csillogott, villogott. Nagyon büszke volt rá. Talán túlzottan is büszke. Fellemasírozott vele az utcákon, csak hogy minél több famanónak eldicsekedhessen vele. Láttátok már az új dobozomat? Kérdezte a mellette elmenőket. Meg akarjátok fogni egy kicsit? Pancsinellóhoz is odament és cukkolni kezdte. Ugye milyen klassz lenne, ha neked is lenne egy új dobozod? Pancsinellónak nagyon megtetszett Nyulánk doboza, és elkezdett egy saját doboz után sóvárogni. Nyulánk meg úton útfélen a dobozával dicsekedett, és azt gondolta, hogy ő sokkal jobb, mint a többi famanó, hiszen neki van egy új doboza. Fürge, egy másik famanó, nem értett vele egyet. Az én dobozom is van olyan, mint Nyulánké, mondta, miközben az út túloldalán ő is a dobozát mutogatta a famanóknak. Fürge doboza ugyan nem volt új, de egy kicsit nagyobb volt, egy kicsit fényesebb volt. És ez egy kicsit több volt, mint amit Nyulánk el tudott viselni. Nyulánk nagyon csúnyán nézett Fürgére. Aztán hirtelen egy jó ötlete támadt. Beugrott egy boltba, és vett magának egy labdát. Így neki most több játéka volt, mint Fürgének. Egy doboza plusz egy labdája. Amikor Fürge ezt meglátta, összehúzta a szemöldökét. Nehogy már én maradjak alul, gondolta. Vett 2 labdát. Füligérő szájjal, 2 labdával és egy dobozzal vonult Nyulánkhoz, és nagy vigyorral az arcán odaszólt neki. Nekem több van, mint neked! Szinte még be sem csukta a száját Fürge, amikor Nyulánk már a boltban volt, és vett egy újabb dobozt. Aztán Fürge ugrott be, és vett még egy labdát. Utána meg Nyulánk vett egy labdát, Fürge meg egy dobozt. Labda, doboz, labda, doboz. Nyulánk, Fürge, Fürge, Nyulánk. És ez így ment egész nap. Akkor rögtön még leállíthatta volna valaki. Igazából a polgármester meg is próbálta. Hogy lehettek ilyen buták? Kérdezte tőlük. Kit érdekel, melyik őtöknek van több játéka? Ha, csak féltékeny vagy, mivel neked egy sincs, mondták neki. Én féltékeny? Rátok? De pár percen belül a polgármester is sorban állt a pénztárnál, karja tele dobozokkal és labdákkal. Újabb és újabb famanó jelent meg dobozokkal és labdákkal. A hentes, a pék, az ács, az orvos a felsővárosból és a fogorvos az alsóvárosból. Hamarosan az összes famanó azon volt, hogy neki legyen a legtöbb labdája és doboza. Az egyik doboz nagy volt, a másik fényes, az egyik labda nehéz volt, a másik könnyű. Cipekedtek a magas emberek, cipekedtek az alacsonyok. Mindenki cipekedett. És közben mindnyájan azt gondolták, a jó famanónak sok van, a nem annyira jónak kevés. Ha egy olyan famanó vonult végig a főutcán, aki akkora kupac labdát és doboz cipelt, hogy ki sem látszott mögüle, az emberek megálltak és megjegyezték, na ez itt egy jó famanó. De ha olyat láttak, akinél csak egy labda, vagy csak egy doboz volt, fejüket rázták és azt gondolták, esetleg a mellettük állónak oda is súgták, szegény famanó, szegény, szegény famanó. Pancsinello persze nem akarta, hogy szegénynek titulálják, úgyhogy elhatározta, hogy annyi dobozt és labdát szerez, amennyit csak tud. Áttúrta a szekrényt és talált benne egy kis labdát. A zsebeit kiürítette és összeszedett annyi aprót, amiből már vehet egy kis dobozt. Ó, van egy jó ötletem, jelentette ki hangosan. Eladom a könyveimet, és a pénzből, amit értük kapok, vehetek még több labdát és dobozt. Így is tett. Vett egy dobozt, kék meg zöld színűt, aminek az oldalára felhőket festettek. De ez sem volt elég. Még éjszaka is dolgozni fogok, hogy több pénzem legyen, határozta el. És tényleg dolgozott, a pénzből pedig vett egy újabb labdát. Mivel pedig éjszaka is a munkahelyén volt, nem volt többé szüksége az ágyára, hát azt is eladta. Vett az árából még 2 labdát. Hamarosan annyi játéka volt, hogy az egyik karja teljesen megtelt velük. De a többi famanónak még több volt. Volt olyan, akinek olyan sok volt, hogy már alig tudott velük járni. Mondogatták is panaszkodva, de magukban büszkén, de nehéz ezzel a sok labdával meg dobozzal járni. Pancinello is ilyen famanú akart lenni, úgyhogy még ezt is, azt is eladott, és egyre többet dolgozott. A szemei már égtek a fáradtságtól. A karja meg fájt a sok cipekedéstől. Azt sem tudta, mikor is pihent utoljára. És ami a legrosszabb, a barátaival réges-régen nem játszott. 1000 éve nem láttunk, mondta egy nap Lúcia. Gyere és játsz velünk megint, kérte haverja, fafejű. Nem mindenki volt odáig a dobozokért és a labdákért. Pancinello barátait például egyáltalán nem foglalkoztatta a gyűjtögetés. Pancinellót viszont most jobban érdekelték a dobozok és a labdák, mint a barátai. Dolgom van, mondta nekik. Ők meg csak sóhajtottak egyet. De Pancinellót ez sem érdekelte. Csak az, hogy a többi dobozos és labdás alak mit gondol róla. Ám bármilyen keményen dolgozott is, nem volt elég pénze, hogy annyi játékot vegyen, ami feltűnt volna a többieknek. Aztán támadt egy szuper ötlete. Elhatározta, hogy eladja a házát. Ez tiszta őrültség, mondta Lúcia. Hol fogsz akkor lakni? Kérdezte fafejű. Pancinello nem tudta, de nem is érdekelte. Másra sem tudott gondolni, mint hogy mennyi labdát és dobozt vehet majd a sok pénzen. Tehát eladta a házát. Vett egy csomó-csomó labdát, majd egy csomó-csomó dobozt. A sok játék miatt már azt sem látta, hova megy. Bőven a feje fölé ért a játékkupac, de nem zavarta. Egyébként is, mi van akkor, ha majd leszakadnak a karjai? Miért lenne az baj, hogy neki megy mindennek? Miért lenne az baj, hogy nincsenek barátai? Elvégre is van egy csomó doboza, meg labdája. Sőt, némely famanó még utána is fordult, amikor elment mellette, és hangosan megjegyezte, hűha, ez ám a jó famanó. Pancinello meghallotta ezeket. Nem látta ugyan, hogy kimondta, de pontosan hallotta. És nagyon jó volt hallani. Én jó famanó vagyok, gondolta magában. Egyszer aztán valaki megváltoztatta a szabályt. A polgármesterné. Nagyon büszke volt a sok labdájára és dobozára. Ráadásul az ő játékai nagyon különlegesek voltak. Előkelő, furcsa nevű boltokban vette őket, és az árcédulát is rajtuk hagyta, hogy mindenki láthassa, milyen sokba kerültek. Ő akart a legjobb famanú lenni. Egy nap aztán támadt egy ötlete. Nem csak, hogy nekem lesz a legtöbb játékom, hanem a legmagasabbra is én jutok. Fogta magát és felmászott az egyik doboz tetejére, onnan kiaválta. Figyelem, mindenki, ide nézzem! Hirtelen mindenki túl akarta szárnyalni. Egy famanó a szökőkútra mászott fel, egy másik az erkélyre, egy harmadik a tetőre. A hegymászás a polgármester ötlete volt. Manó csúcs Manó falva mögött emelkedett. Felmászom a csúcsra! Kiáltotta és azt remélte, hogy ő ér oda elsőként. A cél most már az volt, hogy a legtöbb játékkal a leggyorsabban és a legmagasabbra jussanak fel. Dobozokkal és labdákkal megrakott famanók loholtak fel a hegyoldalon. De buta ötlet volt ez a verseny. Mivel nem látták, hogy hova tartanak, neki mentek egymásnak. Mivel holtfáradtak voltak, megbotlottak a saját lábukban is. Mivel keskeny volt az ösvény, néhányan félreléptek és legurultak. De a famanók csak mentek, mentek. Pancinello leghátul kullogott, nehezen mászott. Neki nehezebben ment, mint a többieknek. Végül is ő még nem régóta jó famanó. Nem szokott hozzá a sok cipekedéshez, de eltökélt volt. Szépen rakta egymás után kis falábait. Mivel azonban nem látott maga elé, azt sem tudta, hogy az ösvény szélén ment. Azt sem vette észre, amikor letért az ösvényről, csak azt tudta, hogy hirtelen egy szál magában volt. Hűha, mindenkit megelőztem, gondolta. Így aztán csak ment, mendegél tovább. Már biztosan egészen közel vagyok a csúcshoz, micsoda jó famanó vagyok. Én érek fel elsőként a legtöbb játékkal. Egyszer csak Pancinello megbotlott valamiben. Próbált ő egyensúlyozni, hátrahajolt, majd előre, de csak nem tudott megállni. Játékai jobbra-balra dőltek. El fogok esni, gondolta. Persze ő nem tudta, hogy az Éli házához vezető ösvényre tévedt. A műhely ajtó küszöbén botlott meg, és hasra vágódott. Amikor észrevette, hogy hol is van, nagyon zavarba jött. Sokáig csak feküdt ott, arcával a földön, sok labdája és doboza szanaszét körülötte. Az egyik labda elgurult, és pontosan Éli satupadjánál állt meg. A fafaragó ekkor megfordult. Pancinello. Mély hangja nyugodt és kedves volt. A kis famanó még mindig nem mozdult. Érezte, hogy elpirul. Úgy látom, nagy a rakományod. A kimerült famanó 4 kézlábra állt, de még mindig lógatta a fejét. Ezek itt a dobozaim és a labdáim, mondta csendesen. Játszol velük? Kérdezte Éli. Pancinello megrázta a fejét. Szereted a dobozokat meg a labdákat? Az érzést szeretem, amit bennem keltenek. Milyen érzést keltenek benned? Hogy fontos vagyok, válaszolta Pancinello, még mindig nagyon halkan. Szóval úgy gondolkozol, mint a többi famanú, jegyezte meg Éli. Azt gondolod, hogy minél több valamid van, annál jobb vagy, és annál boldogabb leszel. Valahogy így. Gyere csak ide, Pancinello. Mutatni akarok neked valamit. Pancinello most először emelte fel fafejét, és felnézett Élire. Megkönnyebbült, amikor látta, hogy a faragómester nem mérges. Követte az ablakhoz. Nézd meg őket, mondta Éli. Pancinello kinézett az ablakon, és látta, hogy a nyüzsgő famanúk még mindig másznak felfelé. Megbotlottak, hasra estek, veszekedtek, lögdösték a másikat, hogy haladjon már. Boldognak látszanak? Kérdezte Éli. Pancinello némán rázta a fejét. Fontosnak látszanak? Egyáltalán nem, mondta Pancinello, miközben tekintetével megkereste a polgármestert és feleségét. A polgármester a földön feküdt, a felesége meg éppen akkor állt fel a férje hátára. A feje tetején egy dobozt egyensúlyozott, szájában egy labda volt. Szerinted, amikor a famanúkat faragtam, azt akartam, hogy így viselkedjenek? Kérdezte Éli. Nem. Pancinello vállára egy nagy kéz nehezedett. Tudod, mibe kerültek neked ezek a dobozok meg labdák? A könyveimbe, az ágyamba, a pénzembe, a házamba. Kisbarátom, ennél sokkal többet veszítettél. Pancinello próbált visszaemlékezni, hogy vajon mi egyebet adott még el. De Éli már folytatta is. A boldogságodat. Nem voltál boldog, ugye? Pancinello egy pillanatig habozott. Nem. Elveszítetted a barátaidat. De leginkább a hitedet, a bizalmadat. Nem hittél abban, hogy én boldoggá teszlek. Ezekben a dobozokban és labdákban bíztál. Pancinello a játékkupacra nézett. Hirtelen már egyáltalán nem tűntek értékesnek a kincsei. Ezt jól elrontottam, mondta. Nem baj, vigasztalta Éli. Azért még értékes vagy. Pancinello lehajtotta a fejét és elmosolyodott. Értékes vagy. Nem amiatt, amid van, hanem amiatt, aki vagy. Mert az enyém vagy. Szeretlek. Ezt ne felejtsd el, kis barátom. Nem felejtem el, mondta Pancinello most már széles mosollyal. Aztán hirtelen elkomorodott. Éli? Igen. Mit csináljak ezzel a sok dobozzal meg labdával? Talán odaadhatnád valakinek, akinek tényleg szüksége van rájuk. Pancinello megfordult, hogy hazainduljon, de újból megállt. Éli? Igen. Nincs hol aludnom. Szeretnél ma este itt aludni? Kérdezte Éli mosolyogva. Hát persze, nagyon fáradt vagyok. Így azon az éjszakán Pancinello egy halom faforgácson aludt. Úgy aludt, mint a bunda. De jó volt a mesterházában lenni.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió!

0: Na akkor most jön az úthenger vezető oktatás, fogjátok meg azt a kormányt, próbáljátok ki az ülést, ez nagyon jól rugózik, szuper. Az úthenger az egy nagyon-nagyon nehéz jószág, úgyhogy minden elén kerülő élőlényt ki kell kerülni, például ott egy katicabogár, szépen kikerüljük, úgy visszaszedjük egyenesben, nagyon jó. Figyeljetek, jön egy az első hupli rugó, térdrugó, hó-rup! Nagyon jók vagytok, még egy hupli jön, figyeljetek, hó-rup! Fantasztikusak vagytok. Akkor ott jön egy Tyrannosaurus Rex, az nagy állat, úgyhogy nagy kanyar. Szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá. Szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza. Nagyon jók vagytok. Most jön gorillát valami.
1: Kerüljük ki Iron Man.
0: Iron Man bármikor elrepül fölöttünk, de ebből az irányból kerüljük ki. Úgy, jók vagytok. Figyeljetek, most jön a legnehezebb.

0: Nagyon jók vagytok, és az utolsó hupli következett, hogyha ezt is elsimítottuk, akkor mindenki megkapja az úthenger vezetői engedélyét. Figyelem! Hóra! Fantasztikusak vagytok, dobjuk, reméljük átmegy a kamerán keresztül. A kamerás bácsi is eltehet belőle.
1: Oda is dobok, oda is dobunk. Debrecenre, Nyíregyházára.
0: Oké, és mehetünk is tovább vezetni.

Csukásmese Rádió. Ó, i, ó, ci, ó, áció, káció, akáció, vakáció. Ezt a kismondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

macska, macska, csacska, macska, fürge, mint a kis halacska. Ide fut, oda fut, megpihenni sose tud. Peti, Kati, hű, de nézi, fusson, aki utoléri. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. A 10 éves rohan, a 20 éves szalad, a 30 éves siet, a 40 éves halad, az 50 éves ballag, a 60 éves baktat, a 70 éves meg-megáll, a 80 éves botorkál, a 90 éves alig áll, alig él, a 100 éves a megéri, bizony csak üldögél.

hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom, kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom. Aki látja károm, fizesse meg mákom.

egyedem, vegyedem, tengertánc, hajdú, sógor, mit kívánsz? Nem kívánok egyedet, csak egy falat kenyeret.

ese es holnap délig es. Zabszaporodjék, búzabokrosodjék az én hajtásom.

0: kyl. Pénteken párnára dől. Szombaton szundít szorgosan. Vasárnap horkol. Hangosan.
1: Egyszer volt egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Nézi, nézi mamája, nem ismer a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
2: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a vándor. Élt egyszer egy vándor, aki egész életében a világot járta. És már úgy összefolytak neki az évek, hogy azt sem tudta hány éves. Mikor éppen egy völgyön vágott keresztül, beesteledett, ezért úgy döntött, keres valami szállást éjszakára. Csak hamar egy szép ház mellett vitt el az útja. Be is kopogott, s megkérdezte a házasszonyát, lehajthatná-e náluk a fejét éjszakára.
1: Hogy is ne, nem engedek be csavargókat a házamba, rivalt rá az asszonyság.
0: A vándor pedig nem tehetett egyebet, tovább bandukolt az úton. Nem sokára egy kis házikót pillantott meg. S bár ez sokkal szegényesebb volt, mint az előző, gondolta, azért próbát tesz. Bekopogott hát a viskó ajtaján, s megkérdezte, befogadnak-e éjszakára egy fáradt vándort. Persze, kerüljön csak beljebb, hangzott a válasz. A vándor belépett az ajtón. Köszöntötte a háziasszonyt, aki nem győzött mentegetőzni a szegényes körülmények miatt, s valóban, ahogy a vándor körbe tekintett, alig látott bútort, azok is régiek, kopottasak voltak. Hanem annál több gyerek ricsajozott a házban, s bizony mindegyiken rongyos volt a ruha. Gazdasszonyom, ugye miért járatja lyukas ruhában a gyerekeit? Hát nincs nekik egy rendes ingük, kérdezte a vándor. Adnék én rájuk rendes ruhát, csak épp nincs miből. Tudja, szegény férjem tavaly meghalt, és azóta annak is örülök, ha étel van az asztalon, válaszolta csüggetten az asszony. Közben elkészült a vacsora, és az asszony hívta a vándort, üljön le ő is közéjük. Jöjjön, egyen velünk egy kis zapkását. Tudom, nem valami fejedelmi vacsora, de csak ennyire telik, szerénykedett az asszony.
2: Köszönöm a meghívást, de én már az úton jól laktam, felelt a vándor.
0: Mivel megsajnálta a szegény családot, elővett tarisznyájából néhány szem almát, meg egy vekni kenyeret. Odaadta a gyerekeknek, ő maga pedig lefeküdt a tűz mellé aludni. Felkelt hajnalban a vándor, megköszönte a vendéglátást, de a kapuból még visszakiáltott az asszonynak.
2: Amiben reggel belefogsz, azt estig csinálhatod.
0: Az asszony csak csodálkozott, nem értette, mit akar az ember. Amikor visszament a házba, arra gondolt, hogy összeszedi a régi vásznakat, amit otthon talál, és inget var belőle a gyermekeinek. Mégsem járja, hogy még egy vándor is rongyosnak találja szegénykéimet, sopánkodott magában. Át is ment a gazdag szomszédasszonyhoz, hogy elkérje tőle a rőföt, amivel lemérheti az anyagot.
2: A gazdag asszony furcsálta a dolgot, de gondolta,
0: add vigye, úgysem tudja használni semmire. A szegény asszony pedig hazament, kiterítette a vásznat az asztalra, és elkezdte lemérni a rőffel. Hanem a vászon egyre csak nőtt, nem akart vége lenni. Az asszony egész nap ott hajolt az anyag felett és méregette, aztán mikor lement a nap, eljutott a végére. Na hát, ennyi vászon életem végéig elég lesz, ebből már bőven jut ing mindenkinek, kiáltott fel örömében az asszony. Akkor jutott eszébe, amit a vándor mondott, és megértette, hogy neki köszönheti a varázslatot. Másnap visszavitte a szomszédba a rőföt, és elmesélte, milyen csodában volt része. Hogyan lett tele a kamrája vászonnal? A gazdag asszony irigykedve hallgatta, és közben arra gondolt, mennyire bántja, hogy elküldte a vándort.
2: Tüstént szólt az inasának.
1: Menj a koldus után, aki tegnap szállást kért. Ha kell, kerítsd elő a föld alól is azt az embert. Hívd vissza, hadd vendégeljen meg.
0: Az inas pedig lóra pattant, és elvágtatott. Egy napba is beletellett, mire megtalálta a vándort, ám akárhogy hívta, kérlelte, az nem akart visszamenni a gazdag asszonyhoz. Így aztán az inas könyörgőre fogta.
1: Ha nélküled térek haza, a gazdasszony bizisten elkerget, és akkor mi lesz szegény gyermekeimmel?
2: Na jól van, menjünk vissza az asszonyodhoz.
0: Állt rá a dologra a vándor.
2: A gazdag asszony már a kapuban várta őket. Kedvesen behívta a vándort a házba, majd megkínálta mindenféle finomsággal.
1: Egész nap körülugrálta, leste minden kívánságát, aztán este a legszebb szobában ágyazott meg neki.
0: Így ment ez másnap, de még harmadnap is. Az asszony próbált minduntalan az ember kedvében járni, de közben egyre csak azon járt az esze, hogy mikor megy már el innen ez a koldus.
2: Persze elküldeni nem volt mersze, félt, hogy elvész a jutalom.
0: Aztán végre a negyedik napon a vándor szólt az asszonynak, hogy indulni készül.
2: Az kikísérte, és közben izgatottan várta, milyen tanácsot ad neki az ember. Ám ő egy szót sem szólt, az asszony pedig nem bírta ki, hogy meg ne kérdezze.
1: Nekem nem adsz tanácsot? Mit csináljak ma?
0: A vándor hátra nézett.
2: Amiben reggel belefogsz, azt estig csinálhatod, mondta, majd kilépett a kapun.
0: Alig, hogy eltűnt, az asszony sietett vissza a házba, és már vette is elő a rőfőt, hogy elkezdje mérni a vásznat.
2: Ám valami megzavarhatta,
0: mert hirtelen akkorát tüsszentett, hogy még a ház is beleremegett.
2: És ahogy a vándor mondta, az asszony egész nap jó nagyokat tüsszögött, csak akkor tudta abba hagyni, mikor este lement a nap.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Na, ki enne tormát?
1: Új!
0: Avasszalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem!
0: Hát sósuborkát?
1: Az sem!
0: Oda sültántást?
1: No, no!
0: Hát kotlós tojást?
1: Nem jó!
0: Na és... Csokit?
1: Igen, csokit!

A pingvin és a színes tollak. Az északi sarkon élt egy kis pingvin, akinek az anyukája minden este mondott egy szép mesét. Mesélt neki madarakról, akik repülni tudnak, akik messzi-messzi tájakon élnek, és olyanokról is, akiknek színes a tolluk. A kis pingvin nagyon szerette ezeket a meséket, és másnap mindig lerajzolta őket a többi pingvinnek. De azok csak kinevették. Még hogy repülő madarak színes tollakkal, és nem ázik le róluk az a sok szín, mikor beugranak a vízbe, kérdezték és ugratták a többiek. A pingvin persze nagyon szomorú volt, hogy nem hisznek neki a többiek, de az anyukája mindig megnyugtatta, hogy ne hallgasson rájuk. Hiszen az a fontos, hogy ők minden este nagyon jól mulatnak az izgalmas meséken. Telt múlt az idő, és a kis pingvin lassan felcseperedett. Izmos és erős fiatal madár lett belőle. Halászott és úszott a többiekkel. De esténként, amikor nyugovóra tért, arról álmodott, hogy meglátogatja a színes madarakat valahol nagyon messze. Egy nap aztán nem bírta tovább, és úgy döntött, útnak indul. Hiába kérlelték a többiek, hogy ne tegye. Messze van, sosem érsz oda, nem fogod őket megtalálni, mondogatták. De a pingvin hajthatatlan volt. Tervébe beavatta két jó barátját, egy fókát és egy jegesmacit, hogy induljanak együtt útnak. Veled tartunk, mondták neki, kalandra fel! A három jó barát összedugta a fejét, hogy merre induljanak. Azt mondta a pingvin, ha körülnéztek, mindenhol csak jég van és víz. Tehát úsznunk kell, és bármerre indulhatunk, biztos, hogy kikötünk valahol. A többiek egyetértettek, gyorsan kerítettek egy kis ennivalót és innivalót, és nagy búcsúzkodás után puszdi fejest ugrottak a tengerbe. Napokig csak úsztak és pihentek, aztán megint úsztak és pihentek, aztán újra és újra úsztak és pihentek. Éjjelente összekapaszkodva aludtak a hatalmas tengerben, nappal pedig halásztak, hogy jól lakjanak. Egyik reggel feltűnt egy halászhajó. A kis csapat odaúszott a hajóhoz, amin összeszaladtak az emberek. Nézzétek, egy pingvin, egy fóka és egy jegesmedve. Sosem láttunk még ilyet. A három barát illedelmesen bemutatkozott, majd elmondták a halászoknak, hogy mi járatban vannak. Olyan helyre igyekszünk, ahol színes madarak vannak, akik tudnak repülni, mondta a pingvin. Nagy szerencsétek van, hogy találkoztunk, mondta az egyik halász. Mi ugyanis pont olyan helyre igyekszünk. Gyertek csak fel a hajóra, elviszünk oda titeket. Bár lehet, töprengett, amíg végignézett a barátokon, hogy egy kicsit melegetek lesz. Az nem baj, vágták rá mind a hárman, mert nagyon megörültek annak, hogy a hajón kipihenhetik magukat. És még halászniuk sem kell, mert a halászok mindenféle finom falattal megkínálták őket. Jó hosszú utat tett meg a hajó a három baráttal, mire partot ért. Először csak más színe lett a tengernek, aztán más színe lett az égnek, aztán hirtelen szigetek és partok tűntek fel, amik olyan zöldben pompáztak, amilyet még egyikük sem látott. Hamarosan megérkezünk, mondta a hajós kapitány a barátoknak. Készüljetek fel, lesz szám meglepetés. A pingvin nagyon izgult, hogy végre találkozhat a repülő madarakkal. De szó mi szó, tényleg kezdett nagyon melege lenni. Ahogy a fókának és a jegesmedvének is. No nem baj, gondolta a pingvin. A lényeg az, hogy bebizonyítom, hogy igaza volt anyukámnak, amikor olyan szépeket mesélt. Amikor kikötött a hajó, a három barát nagyon megköszönte a halászoknak az utat,
majd gyorsan felkerekedett, hogy repülő madarakkal találkozzon. Szerencsére nem kellett sokáig keresgélniük, mert egy fán ott üldögélt egy csapat színpompás madár. A pingvin először csak ámult és bámult, alig mert megszólalni. Majd előadta jövetele célját. Az egyik öreg madár, a legszínesebb, türelmesen végighallgatta a mesét, majd azt mondta: itt az egyik tollam, vidd el bizonyítékul. A pingvin megköszönte a tollat, a szárnya alá dugta, majd azt mondta a barátainak: nagyon szép hely ez, még színes madarak is vannak, de olyan melegen van, hogy menten elájulok. Itt az ideje hazamennünk. A fóka és a jegesmedve nem tiltakozott. Tudták, hogy sikerrel jártak, és most már nyugodt szívvel térhetnek haza. Elköszöntek a madaraktól, és még pont elkapták a halászhajót, amelyik indult visszafelé. A halászok szívesen elvitték őket ismét egy darabon, majd úszva folytatták tovább az útjukat. Amikor hazaértek, a pingvin szaladt az anyukájához. Finoman a szárnya alá nyúlt, majd az anyukája elé tette a világ legszebb és legszínesebb tollát. Tessék, mondta, a legszebb mesékért, amiket pingvin csak hallhatott. Néha még most is mesélnek pingvin anyukák a messze élő színes madarakról. De csak kevés bátor pingvin akad, aki elismeri hinni.

maradok ebben a jókedvű lakodalomban, a tücsök lakodalomban. Aki szeretné a lemez, lemezünk is van, az a címe, hogy nem, hogy tücsök lakodalom. És a zenekar tagjait bemutatnám, mégpedig tőlem balra, fényes szaxofonnal és furujával.

0: szép piros ruhában Juliska néni, akit egyébként úgy hívnak, hogy és énekelt velünk, táncolt velünk, tapsolt velünk. Csiba Juli! Nagy tapsot kérünk neki is!
1: És aki gitározott,

0: Jó reggelt, hétalgók!
1: Hasátokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Romhányi József, a bölcs bagoly. Elmondja Kassai Katalin. A tudós bagolyné tojt egy kis utódot, de az nem lett okos, sőt, inkább ütődött. Atya a nagyhírű egyetemi dékán sokat bosszankodott Lüke ivadékán. Hasztalan unszolta. Magoly, fiam, bagoly! Hiába korholta, intette, Kölkét ez csak untatta. Utálta az egyetemet. Órák alatt legyetevett. Nem csoda hát, hogy a halálmadár vizsgán csak ücsörgött és pislogott pislán. Hus! Rivolt rá az elnök akadémikus. Szálljon egy házra, és boríts a gyászba! Jó, mondta a buta bagoly, holott azt sem tudta, miből lesz a halott. Rászállott a legelső viskóra, és ott csücsült bóbiskolva. Jobbat nem talál, ki mindet végig pásztáz, mert ez volt a temetői gyászház. Így lett a nagy erdő legostobább bagja, a Huhugányos Akadémia tagja.
2: Csukás Mese Rádió.
4: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
1: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

A kisegér nagy utazása. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy aprócska, de annál vakmerőbb kisegér, aki a nagyapóházában a konyha egyik hasadékában érdegélt testvéreivel és szüleivel. Az egér család napjai boldogan teltek az egérlakban. Macska nem volt a közelben, így veszély nem leselkedett rájuk. És még a magányos nagyapó is örült társaságuknak. Amióta az öregapó felfedezte az egér családot, mindig lejtett nekik a földre néhány falatot, vagy éppen ott hagyta az asztalon a maradékot. Az egér család pedig vígan belakmározott a sok finomságból. Ám ahogy a kisegér növekedett, egyre inkább unta a szűkös egérjukat, és mind gyakrabban ment felfedező útra. Először csak a konyhába merészkedett ki, körbejárta az asztalt, bebújt a tűzhely mögé, felmászott a szekrény tetejére, majd a kisegér az utazásai közben egyre jobban felbátorodott, s legközelebb már a kamrába is kimerészkedett, majd a nappaliba, és így felfedezte apránként az egész házat. Mikor már jobban ismert mindenki zegzugott, mint az öregapó, nagy elhatározásra szánta el magát. A szülei elé állt, és így szólt. Kicsi már nekem ez a ház! Látni szerettem végre, hogy mi van a falakon kívül. Holnap nagy utazásra indulok. A szülei megrémültek a kisegér ötletétől. Ne menj el, fiam! A világ rengeteg veszélyt rejteget magában, és itt van bőven élelem, és biztonságban is vagy. Gondolj csak nagyapádra. Őt is a kalandozásai közben kapta el egy macska. Próbálta győzködni az egérpapa. Ám a vakmerő kisegér nem ismert lehetetlent, és szülei könyörgése ellenére összecsomagolta a hátizsákját, és kora reggel útnak indult, hogy felfedezze, mi van a nagyapó házán túl. Már órák óta mendegélt, mikor egy vízparthoz ért. Belenézett a kukkerébe, és csak a vége láthatatlan vizet látta. Ezt bizony lehetetlen megkerülni. Át kell úsznom rajta. Állapította meg, és egy rövid pihenő után beleugrott a vízbe. Órákon áttartó fárasztó úszás következett, de a bátor kisegér egy percre sem adta fel. Erős kis karjaival fürgén szelte a habokat, és éppen sötétedés előtt át is ért a túlpartra. Az éjszakát egy lapulevél alatt töltötte, majd kora hajnalban a kisegér újra felkerekedett. Tovább battyogott az úton, és nem sokára egy hatalmas hegy lábához ért. Nézte, nézegette, de sehogy sem látta a csúcsát. Megkerülni nem akarta, ki tudja, mennyi időbe telt volna, ezért úgy döntött, megmássza. Bátran nekiindult, s mire a nap delelőre járt, már fent is volt a hegyormon. Mikor felért a tetejére, megcsodálta a tájat, majd elrugaszkodott, és hopp, nagyot ugrott. Az apró egérke nagyon büszke volt magára, ugyanis egyetlen ugrással sikerült a hegy lábához leérkeznie. Ám a bátor kisegér egy percre sem pihent meg. Folytatta útját, újabb kalandokat keresett. Éppen egy virágerdő mellett haladt el, mikor hangoskodásra lett figyelmes. Kérd tőlem bocsánatot, vagy nem állok jót magamért, kiáltotta valaki. A kíváncsi kisegér közelebb lopózott, és akkor látta, hogy két szörnyeteg viaskodik egymással. Összeszedte minden bátorságát, s megpróbálta szétválasztani őket. Először könnyedén felkapta az egyiket, és behajította a virágok közé. Majd mikor a másikra került volna a sor, az annyira megijedt a kisegértől, hogy inkább eliszkolt. A bátor kisegér igazi hősnek érezte magát. Ám nem volt senki, akinek el tudta volna mesélni a győzelmét. A kisegérnek honvágya támadt és elszomorodott. Mit ér a boldogság, ha nincs kivel megosztanom, gondolta magában. És inkább úgy döntött, hazamegy a családjához.
megfordult hát, és hazafelé vette az irányt. Családja kitörő örömmel fogadta az ifjú egeret. Végre hazajöttél! Annyira aggódtunk miattad, mondogatta az egérmama, miközben a fiát szorongatta. És mondd csak, fiam, mi szépet láttál? Megérte az utazás? Kérdezte az apja. Persze, hogy megérte, cincogta izgatottan a kis egér. Kiderült, hogy én vagyok a legerősebb és legbátrabb a vidéken. Na hát, most már aztán igazán kíváncsivá tettél. Úgy történt, hogy először át kellett úsznom egy óriási tavat, aminek a végét nem láttam, s közben minduntalan óriási hullámok sodortak magukkal, mesélte lelkesen a kis egér. Csak nem északra van tőlünk ez a híres tó? Kérdezett vissza az egérpapa. Úgy bizony. De hiszen ez nem tó. Csak egy ló patájának a nyoma, amiben összegyűlt az esővíz, legyintett az apja. A kisegér erre elbizonytalanodott, de azért folytatta a mesélést. Aztán a túlparton megpillantottam egy óriási hegyet, aminek a tetejéig sem láttam el. De én nekirugaszkodtam, és egyszerre átugrottam. Hencegett a kisegér. Ugyan, fiam, hisz az nem hegy volt, csak egy vakon túrás az udvaron. Kisegérnek alább hagyott a lelkesedése. És akkor ki volt az a két szörnyeteg, akit legyőztem? Kérdezte letörten. Az bizony, két légy volt, felelte az egérpapa. Ezek szerint mégsem vagyok bátor és hős egér, mondta bánatosan. Ne csüggedj, fiam! Egy ilyen apró állatnak, mint a kisegér, a patanyom végtelen tenger. A vakontúrás megmászhatatlan magaslat lehet, és a légy pedig igazi szörnyetegnek tűnhet. Ám te mindezek ellenére is hősiesen viselkedtél, így nyugodtan mondhatjuk, hogy bátrabb vagy, mint bármelyikünk, válaszolta az egérpapa. A kisegér elgondolkozott, és ráébredt, hogy az édesapjának igaza van.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Gyerünk! Egy kicsit forgassuk meg a kezünket. Ez a

0: Grammatika titkai.
1: Fú, kicsit sok magot ettem. A végén olyan gömbölyded leszek, hogy repülni már nem is fogok tudni. Csak jobbra-balra kullogni. Észrevettétek, hogy milyen remek hangulatfestő szavakat mondtam? Gömbölyded és kullog. Ezek olyan szavak, amelyek egy mozgás, cselekvés vagy tulajdonság hangulatát képesek sejtetni, felidézni. Például, ha azt mondom, Rozi Locsi Fecsi, akkor szinte látjátok magatok előtt, ahogy össze-vissza beszél mindenről. Vagy ha azt mondom, tegnap a parkban témferegtem, akkor szinte látjátok, ahogy ide-oda dölöngélve sétáltam, mint akinek semmi dolga. Ti is tudtok hangulatfestő szavakat?
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
2: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
2: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el.
7: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Csukás István, hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Első rész. Ott kell kezdenem a történetet, hogy megtanultam írni. Ez első hallásra felesleges szószaporításnak hangzik, mert ugye természetesen le kellett írni ezt a történetet, vagyis aki ezt leírta, az már tud írni. De ez nem szószaporítás, mert diktálhattam volna is valakinek, például a bátyámnak, és azért sem szószaporítás, mert nem csak, hogy megtanultam írni, hanem ugyanakkor új életet is kezdtem. De erről majd később mesélek. Most azt mondom el még előjáróban, hogy a régi életemben Istinek, Pistinek, Istóknak hívtak, a nagymamám Pityikének nevezett, amit ugyan nem nagyon szerettem hallani, de eltűrtem, a zöld dió befőtt miatt. senkinek sincs olyan zöld dió befőtje a nadragúja utcában, mint a nagymamámnak. Ezért inkább ráhagytam a pityikézést, és engedelmesen kitátottam a számot a zöld dióért, amitől állítólag elmúlik a vitamin hiány. Volt, mikor két szem zöld diót is kaptam. Ilyenkor az egyiket ügyesen jobb oldalra dugtam, a másikat bal oldalra, s kidagadt tőle az arcom, mint a hörcsögnek. Az új életemben Istvánnak hívnak, mint az első magyar királyt, néha meg Pistának. Ezek a nevek még szokatlanok, de már odafülelek, ha hallom. A tanítónéni néha hozzáteszi, hogy kedves fiam, holott nem vagyok a fia, és ha mérges, akkor meg azt, hogy első osztályos tanuló. Ilyenkor engedelmesen lesütöm a szemem. Itt közbe kell szúrnom, ha már a nevemről beszélek, hogy én mindig azt szerettem volna, ha Rexnek, vagy Viktóriának hívnak. Moziban hallottam egyszer, is nagyon megtetszett mind a kettő. De a bátyám azt mondta, hogy a Rex kutyanév, a Viktória meg hülyeség, arról ne is ábrándozzak, mert úgy csak nőket hívnak. Nem ellenkeztem. Bár továbbra is tetszett mind a két név, próbáltam is elhinteni a barátaim között, de azok csak nevettek. Ha őszinte akarok lenni, nekem a régi életem jobban tetszett, mint az új. De a bátyám azt mondta, hogy szedjem össze azt a kevés eszemet, és gondolkozzam. A világon mindenki új életet kezd 7 éves korában. Mindenkinek meg kell tanulnia írni, olvasni, mert különben lassan analfabéta lesz az egész emberiség, és csak mutogatnak majd, mint a majmok. Én közbevetettem, hogy beszélgetni is lehet egymással, nem muszáj mutogatni, de a bátyám rám förmett, hogy ne legyek ostobább, mint amilyen vagyok. Hogy beszélhetnél valakivel, mondta, aki kilométer távolságra van tőled? Ott a telefon, feleltem. Erre a bátyám olyan dühös lett, hogy nem jött ki hang a száján. Végre összeszedte magát, és komoran csak ennyit mondott. Majd az iskolában megtanítanak kesztyűbe dudálni. Ebből ugyan egy mukot sem értettem, de nem akartam tovább feszegetni a dolgot, mert a bátyám már nagyon sápat volt. Végül is a bátyámnak volt igaza. Mert lám, ha nem tanultam volna meg írni, ezt a történetet sem írhattam volna le. Igaz ugyan, hogy diktálhattam, vagy szóban elmesélhettem volna, de az nem olyan, mert először is nem biztos, hogy a bátyám leírná. Másodszor meg szóban csak egy-két barátomnak tudnám elmesélni, akik ugyan tovább mesélhetnék a barátaiknak, de tudjátok, hogy van ez. Ez is tolt hozzá egy keveset, az is ferdít rajta egy kicsit, és a végén egy nagy hazugság lenne, vagy éppen fordítva történne minden. Vagyis nem én fognám el settenkedő Tódort, hanem ő engem. Ezért is jó, hogy megtanultam írni.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Az arató ebédje. Móra Ferenc meséjét Rutkai Éva mondja el.
1: Örzsike édesanyjának nagy volt a gondja. Elkészült az ebéd, de nem volt, aki kivigye az arató gazdának. Istenem, Istenem, mit évő legyek, sopánkodott a gazdasszony. Ha magam szaladok ki az ebéddel, elhalad rajtam az idő, pedig tarhonyát kellene gyúrni délután. Ó, csak ne búsuljon, édesanyám, kottyant bele Örzsike a tépelődésbe. Úgy kiviszem én az ételt édesapám uramnak, hogy el se hűl, mire kiérek vele. Te csöpség, hiszen föl se bírod emelni az ételhordót. Örzsike mindjárt elpityeredett volna, ha az édesanyja be nem kötötte volna a fejét piros babos kendővel, s kezébe nem adta volna a fehér abroszban az ételhordót. Na hát akkor Isten hírivel, de hamarám, siess, hogy el ne késsél, lassan menj, hogy el ne essél. Az úton meg ne állj, az abroszra vigyázz, hogy be ne levesezd, s mindig a lábad alá néz a dűlő úton, hogy meg ne szúrja a királydínje. Sose féltsen engem, édesanyám, fogadkozott Örzsike. Tudok én vigyázni magamra. Olyan büszkén ment akár egy király kisasszony, még csak hátra se fordult. Pedig ugyancsak kiabált utána a bicókannuska az árok partról. Gyere, Örzsike, együnk papsajtot! Jaj, dehogy érő rá, mikor az édesapja várja az ebédet. Más jó ismerősökkel is találkozott az úton. Mentek elébe nagy gágogással a libák. Hozzá törleszkedett a kis tarkabárány. Rákiabált a kakuk. Ne menj, Örzsevilággá! Gyere szedni pimpimpárét! Me! Ne szaladj úgy, Örzsike! Gyere, szaladozzunk a gyepen!
2: Kakúk, kis babus, gyere, keress meg, hogyha tudsz!
1: Örzsike rájuk se hallgatott. Örült, hogy elmaradtak tőle, mikor bekanyarodott a dűlő útra a rostáblák közé. Hát, ahogy mély sebesen, egyszer csak a szemének vágódik egy bolondos pillangó. De ezt már meg kell fogni, mert ilyen pilléje még egy lánynak se volt. Letette az ételhordót az útszélre, s utána kapott a pillének, amelyik leült egy roskalászra. De abban a pillanatban már egy tüskés rózsa körül karikázott. Nagy vigyázattal kiterjesztette Örzsike a tenyerét, de ahogy összecsukta, nem maradt benne egyéb, csak egy csúnya hegyes tüske. Úgy a tenyerébe fúródott, hogy alig bírta kihúzni. A pille elrepült, és csúfolódva libegtette a szárnyát. Ő pedig leült az útszélre, úti levélfüvet keresni a tenyerére. Talált is egy szép nagy levelet, de ahogy le akarta szakítani, észrevette, hogy egy csigabigácska legelészett rajta. Úgy mozgott a szájacskája, hogy öröm volt nézni. S Örzsike addig nézte, míg egyszer csak lehanyatlott a feje a puha fűbe, és lecsukódott a szeme. Elaludt. Még tám most is aludna, ha a kakuk arra nem repült volna, s röptében rá nem kiállt. Kakuk, kakuk, a híres elaludt. Megeszi a csigabiga a mákos csíkot, hátrakötik a sarkát Örzsikének. Ilyetten ugrott föl Örzsike, s még csak az álmot se dörzsölte ki a szeméből, úgy sietett az étellel, mégis elkésett vele. Hanem azért az édesapja nem haragudott Örzsikére, dehogy is haragudott. Inkább azt se tudta, mit csináljon örömében, hogy ő hozta ki az ebédet. Nézd, Örzsikém, mit fogtam én neked idekint? Mondta mosolyogva, s azzal fölvette a kereszt töviből a kalapját. Hát egy nagy pillangó volt alatta. Aranyos szárnyán kék sejem pántlika, zöld nyakra valója, pörge bajusza. Tulajdon az a pajkos pillangó, amelyik miatt elaludt Örzsike a rozsok között.
3: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Tanuljunk meg egy nyelvtörőt. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermely csobogás. Most elmondom lassan, Mondjátok együtt velem. Csalitban csicsergés, csattogás. Most együtt. Csalitban csicsergés, csattogás. Jöhet a következő rész. Csörgedező, csermelycsobogás. És akkor együtt. Csörgedező, csermelycsobogás. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermelycsobogás. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
3: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
5: Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó. Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed?
6: Mi az? Visszhangozta tüskés hátú.
5: Hogy nem vagy egyedül?
6: Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből?
5: Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátul a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta.
6: Az következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan.
5: Azzal is, akit nem ismerünk?
6: Igen, hát ha megismerkedünk.
5: Azzal is, akit nem szeretünk?
6: Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is.
5: Védenek?
6: Hogyan védenek?
5: Csodálkozott tüskés hátú.
6: Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rasszízű veszekedésé az ellenszemp. Kordában lehet tartani.
5: Tüskés hátú a homlokát ráncolta.
6: És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni, udvariasan el lehet simítani az ügyet.
5: Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle?
7: Ugrifüles elmosolyodott.
6: Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
5: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erre jött eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én?
6: Attól függ, ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
5: És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást?
6: Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság.
5: És nekem sohasem köszönnek előre?
7: Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra.
6: Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
5: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca.
6: És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
5: És milyen köszönés van még?
6: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az ember fia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos. És a barátjának? Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek. És a hivatalos köszönés? A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál, az erőt, egészséget, a bányászoknál a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés. És mikor nyújtunk kezet? Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet. Télen is. A nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt. És nyáron? Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van, hagyjuk.

0: esni a sok-sok illemszabályt, mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte. Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom. Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük. És a felnőttek? Ők mindig tegezik a kisebbet. Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést. Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta tüskés hátút is. Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit. Tele hossal, könnyebb a beszélgetés.
1: Halihó!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

elaludt. Én kiküldöm őt oda a tóhoz, hogy lövöldözzön nekem vadlivára, ő meg elalszik. De mi lenne, hogyha fölébresztenénk? Mit szólnátok hozzá, ha négyre óriási hangon elkezdenénk vadlibául kiabálni mi? Ehhez számolhatok? 1, 2,

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Petőfi Sándor. Szerelmes vagyok én. Elmondja Trill Zsolt. Szerelmes vagyok én. Vagytán tűzbe estem? Nem tudom, de igaz, hogy ég lelkem, testem. Látjátok Piróni halovány orcámat? Hajnale, vagy alkony, ami ottan támad. Hajnal is, alkony is. Örömim hajnala.

0: Bánatim hajnala, Bánatim alkonya. Megvallom, nem első bennem ez szerelem, de hogy az utolsó, arra esküdhetem. Szerelmem sasmadár, vagy égbe száll velem, vagy széjjel szaggatja körmeivel szívem.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bartóc Ilona, mese egy eltévedt őzikéről. Panna a játékos és könnyelmű őzike elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú vidám lepkét. Panna már egy álónapja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele. Ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és hús, elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta. No már igazán utolérem, megfogom, és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik. Fogadkozott magába őzike. Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őzike testvérei reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és hús, már is szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna. Egyszer csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben, és szegény könnyelmük és őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötét lett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggetten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka. Mit keresel erre, te őzike? Csörögte szaporán. Eltévedtem, vallotta be Panna. Eltévedtél? Hát az bizony baj, de azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a vízililiomok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem. Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld parti fűzben komoly hattyúk szorgoskodtak, kákából, nádból tutajt készítettek. A szarka a hattyúk gondjára bízta az őzikét. Más eltévedt állatgyerekek is várakoztak a parton, és Panna, egy szomorú teknős béka, egy csintalan pulikölyök, meg egy haragos méhecske társaságában elsőnek került a kész tutajra, amit két bölcs, öreg hattyú vontatott a vízililiomok szigete felé. Bizony beesteledett, mire a hattyúk minden eltévedt állatot a szigetre vittek. Délután már nagyobb tutajok is kikötöttek a parton, gondterhelt pulimamák, aggódó sündisznók, meg ráncos homlokú csigapapák jöttek a vízililiomok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte. Na, őzike, téged alig, ha nem tyúkanyó fogad örökbe. Az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke. Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú megróvóan koppintott a csőrével Borzas fejére. Haszontalan puli te, mit fecsegsz annyi ostobaságot? Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliomlevelek, mikor nagy locsanással kikötött az utolsó tutaj, és Panna mamája lépett a partra. Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsiknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől. Az égbolt már csupa csuda csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért. Az őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tutajos hattyúknak, és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé, a holdfényes úton.
1: Ez a Mesés reggel, Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv! Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

0: Nyuszi könnyek. Orosz népmese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Élt egyszer, éldegélt az erdőben egy Vászja nevezetű fehér nyuszi. Fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte a fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt, a nyuszi éppen befűtött a kemencébe, megkopogtatta az ablakot. Ki az? Kérdezte a nyuszi.
2: Én vagyok az, a késes köszörűs, messzi útról jövök, késeket fentem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkam megszárítsam.
1: Tessék, gyere be, melegedj meg, hívta a nyuszi. Be is ment a róka a Vászja nyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Végül nagy nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vászja nyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
2: Te nyúl, még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok ti nyulak az erdőben. Hord el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom!
1: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a vén polkán kutyával.
3: Szervusz, Vászja, miért sírsz olyan keservesen?
4: Hogy ne sírnék, polkonuska? Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldekéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka, bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Beengedtem, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
1: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne sírj, ne keseregj, Vászenyka, vigasztalta őt polkán. Segítek én neked kiűzni a kunyhódból a ravasz rókáját.
1: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
2: Wow, wow, wow! Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka!
1: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt erre Polkán. Úgy látszik, Vászja, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már a fogaim, nem tudnék elbánni vele. Ne haragudj meg rám, ha most elmegyek.
4: Hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél,
1: búcsúzott tőle a nyuszi. Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Miért sírsz, Vászja?
3: Hogy ne sírnék, kedves báránybarátom, hogy ne keseregnék, szipogta a nyuszi. Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megszárítkozzék, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
2: Ez igazán nem olyan nagy baj, derült föl a bárány.
1: Segítek én neked kiűzni azt a rókát. Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
2: Takarodj a nyuszi kunyhójából! Te róka!
1: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Úgy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódban. Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
3: Hogyan haragudnék? Ezt is köszönöm,
1: búcsúzott tőle a nyuszi. A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból elfogta a keserves sírás. Éppen akkor a tisztáson kapirkált a vidám Peti kakas. Magokat gyűjtött, kukacokat szedegetett. Meglátta a nyuszit.
2: Ejha, nyuszi, miért sírsz ilyen keservesen?
4: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Van is miért sírni, Vászja, rikkantotta a kakas. Elűzöm én azt a rókát! Töröld le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
1: Oda mentek a kunyhóhoz. A kakas felszállott a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, és közben hangos énekbe fogott.
5: Kukurikú! Fölkelt a nap, nézd, hogy ragyog! Fölkel a vadász, és Mikitov erdőbe viszi a puskát, lelövi vele a rókát. Kukurikú!
1: Ahogy a róka meghallotta Mikitov vadász nevét, leugrott a kemencéről azzal, uzsgyi, kirohant a kunyhóból. Vászja Nyuszi pedig behívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta étellel, itallal, el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.
0: A Nyuszi könnyek című mesét hallottátok.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.

0: Csuklásmese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templomegere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kisleányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jő vele egy szegény ember, s kéri könyörögve.
2: Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falást sem ettem.
1: A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek.
2: Áldjon meg az Isten,
1: hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jő vele egy gyermek.
2: Sír keservesen, s könyörögve kéri.
3: Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem.
1: A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jő vele egy gyermek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jő szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege, mondta magában a kislány.
3: Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet.
1: Oda is adta. Most már csak ugyan semmi sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát. Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallírokat szépen fölszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
5: Cicuska, macuska, mit főztél, Katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát. Ide raktam, oda raktam, utoljára jól bekaptam, ham.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
6: A kis sáska

0: Ahó, Gócán Panni vagyok, bábjátékos műsorvezető és egy hatalmas meserajongó. Amikor kicsi voltam, egy csomót meséltek nekem, és ezekből a mesékből sokat is tanultam. Például kedvességet, bátorságot, vagy épp furfangosságot. Valami ilyesmiről szól a mai mesém is. Fogadjátok sok szeretettel! Grimm testvérek, az okos lány. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egyetlen lánya. Ennek a szegény embernek a házikóján kívül nem volt semmi az égvilágán. Még csak egy darab földecskéje sem. Azt mondja egyszer a leány. Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérjen tőle egy darabocska földet. Hallottam, hogy jó szíve van a királynak. Ad az biztosan, miért ne adna? A szegény ember el is ment a királyhoz, előadta kérését, s a király adott is neki egy darabocska földet. De még pénzt is, hogy ökröt meg ekét vegyen. Mert mit ér a föld, ha nincs mivel megszántsa? Hát mikor volt ökör is, eke is, kimennek a földre, hogy megszántsák, de még kettőt sem fordulnak, az ekevas csak kifordít a földből egy aranymozsarat. Nézik erről, nézik arról, az bizony arany volt, akármerről nézték. Na, mondja a szegény ember, ezt a mozsarat elviszem a királynak, ő földet adott nekünk? Illő, hogy mi ezt neki adjuk, mondja a leány. Jobb lesz, ha itthon marad kegyelmed, s hallgatunk a mozsárral.
1: Miért hallgassunk? Nem lopunk!
0: Hiszen nem lopunk, az igaz, de a mozsárnak nincs meg az ütője, s meglássa kegyelmed, hogy még emiatt bajba kerül.
2: De már ezt nem hitte a szegény ember. Hiába beszélt a leánya, elvitte a mozsarat a királyhoz. Bezzeg, hogy a király mindjárt kérdezte.
1: Hát aztán egyebet semmit nem találtál?
3: Nem, felséges királyom, semmit.
1: Az lehetetlen,
0: mondta a király.
1: Amellett a mozsár mellett ütőnek is kellett lenni.
0: Hiába fogadkozott, esküdözött a szegény ember, a király nem hitte szavának. Tömlőt bezáratta, s azt mondta, hogy onnét ki sem eresztik, míg az ütő is elé nem kerül. Telt, múlt az idő, nap után. A szegény ember csak kesergett, sóhajtozott a tömlőcben, s mindazt sóhajtozta.
4: Jaj, Istenem, Istenem, miért is nem hallgattam a leányom szavára?
0: Hallották ezt az inasok, akik kenyeret s vizet vittek a szegény embernek. Jelentik a királynak, hogy mit hallottak.
1: Mindjárt hozzátok elém,
0: parancsolta a király. Viszik a szegény embert a király elé, az megkérdi.
1: Miért sóhajtott folyton, hogy bárcsak leányodra hallgattál volna? Mit mondott a leányod?
4: Azt, felséges királyom, hogy ne hozzam el a mozsarat, mert akkor az ütőt is elő kell teremtenem.
1: No, ez okos egy leány lehet. Erre egy hazas küld ide, hadd beszélek vele.
0: Hazamegy a szegény ember, küldi a lányát, az megy is a király elé, köszön illendőképpen, s még meg is kérdi, hogy s mint szolgál, drága egészsége.
1: Szolgál, amint szolgál, mondotta a király. De most egyébről akarok veled beszélni. Hallottam, hogy nagyon okos leány vagy. Szeretném tudni, hogy igaz-e. Hát hallgass ide. Feladok neked valamit, ha azt végbe viszed, feleségül veszlek.
0: Csak mondja, felséges királyom, mit akar. Végbe viszem én, olyat nem tud mondani.
1: No jó, eredj, s aztán gyere hozzám, de úgy, hogy se fel ne légy öltözve, se mesztelen ne légy. Gyalog se jöjj, kocsin se jöjj. Semmiféle állatra fel ne ülj, s mégis jöjj. Úton se járj, de út mellett se. Ha ezt megteszed, itt a kezem, feleségül veszlek.
0: Elment a leány haza, levetette minden ruháját, tehát nem volt felöltözve. Akkor jól belégöngyölödött egy nagy hálóba, tehát nem volt mesztelen. Vett egy szamarat, a hálót a szamárnak a farkához kötötte, s az úgy vonszolta maga után. Tehát nem jött gyalog, nem jött kocsin, sem semmiféle állaton, s mégis jött. A szamarat belé állította egy kerékvágásba, csak abban lépett. Tehát nem járt az úton, s az út mellett sem. Így érkezett a királyhoz. Mondta a király.
1: Végbe vitted, amit vállaltál, én sem másolom meg a szavamat.
0: S még aznap megtartották a lakodalmat. Telt, múlt az idő, éltek vígan, boldogan. Egyszer a király kilovagol a palota udvaráról, s látja, hogy a kapu előtt egy sereg parasztember áll. Ki lóval, ki ökörrel, fát hoztak a városba, azt árulták.
2: Megáll egy percre, s hallja, hogy két paraszt ugyancsak veszekedik, osztozik, bikótálódik. Azon veszekedtek, hogy az egyik parasztnak a csikója lefeküdt a másik paraszt ökre mellé, s ez a paraszt magának akarta tartani a csikót. Na éppen jókor jött a király, mindjárt hozzáfordultak, hogy tegyen igazságot. Mit gondolt, mit nem a király? Olyan igazságot tett, hogy azé a csikó, kinek a marhája mellett fekszik. Azzal a király tovább ment, de a lovas paraszt nem hagyta annyiban a dolgot. Hallotta, hogy a királyné paraszt ember leánya volt, s jó szívvel van a szegény emberek iránt. Fölment hozzá, elkeseregte a baját. Mondta a királyné.
4: Ha megfogadod, hogy el nem árulsz, adok neked egy jó tanácsot.
2: Holnap, jókor reggel, mikor a király kilovagol a rétre a katonákhoz, ülj le az útra egy hálóval, te így úgy, mintha halásznál. Megmondta aztán azt is, hogy mit feleljen, ha a király megkérdezi. A paraszt ember úgy tette, hogy a királyné tanácsolta. Másnap reggel leült az út szélén, a hálót betartotta az út közepébe, emelgette, mintha igazán halásznék. Bezzeg, hogy megállott a király, mikor meglátta ezt a bolondot? Kérdi.
1: Hát te mit csinálsz, szegény ember?
3: Halászok, felséges királyom.
1: Nincs itt víz. Hogy fogsz itt halat?
3: Hát bizony, ahogy az ökörnek csikója lehet, úgy az úton is lehet halat fogni,
2: felelt a parasztember. Szeget ütött a királynak a fejébe az okos felelet, mindjárt sejtette, hogy erre az ő felesége tanította ki. Vallatni kezdte a parasztot, hogy kitanította erre az okosságra, de a paraszt folyton csak azt felelte, hogy maga eszitől találta ki.
1: Hiszen mindjárt megmondotta az igazat?
2: Kiáltotta a király szörnyű haraggal. Végtére is bevallotta, hogy a királyné tanította ki.
1: Megy vissza a király, szörnyen ráförmed a feleségére, hogy hát ez mi dolog? Az ő háta mögött hogy mer szövetkezni mással, hogy meri őt kicsúfolni? Na, mondotta, mehetsz haza, ahonnan jöttél, haza az apádhoz, itt nincs helyed többé.
2: Sírt Rita a királyné, s mert sírás-rívás nem használt, arra kérte a királyt, hogy bár csak egyszer még együtt ebédeljenek, s aztán vihesse magával, ami neki legkedvesebb.
1: Na, ebbe beleegyezett a király.
2: A királynének sem kellett egyéb. Álomital töltött a király poharába, az egy húzásra ki is itta, el is aludt mindjárt. Akkor a királyné befogatott 6 lovat egy aranyos hintóba, a király kivitette a hintóba, ott lefektette, úgy vitte haza az apjához, ott meg puha ágyat vetett neki, befektette, s várta, mikor ébredt fel. Este felé felébred a király, körülnéz, ámul, bámul, csodálkozik, s kérdi.
1: Ugyan bizony, hol vagyok?
4: Te bizony itt, lelkem uram, az apám házában, mondotta a királyné.
1: Hogy mertél idehozni?
2: Förmett rá a király.
4: Hát nem engedted meg, hogy magammal hozzam, ami nekem a legkedvesebb? Te vagy nekem a legkedvesebb, hát hoztalak téged.
2: Tetszett a királynak ez a beszéd, hogy még a könnye is kicsordult belé. Azt mondta.
1: No, de most már ásó kapas a nagy harang választ csak el egymástól, lelkem, feleségem.
2: Egyszeriben elé állott a 6 lovas hintó. Beleültek, hazamentek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Szólásmondások.
7: Képzeld, ma összevesztem az egyik osztálytársammal. Azt akarta, hogy focizzunk, de én inkább bújócskáztam volna. Mondtam neki, hogy az sokkal jobb, de ő csak a focit erőltette.
8: A barátod csak kötötte az ebet a karóhoz.
7: Mit csinált? Milyen ebet kötött? Hova?
8: Nem szó szerint. Ez egy szólás. Azt jelenti, hogy valaki nagyon ragaszkodik a saját elképzeléséhez, és nem akar engedni. A barátodnak hiába mondtad, hogy próbáljatok ki mást is, ő kitartott a saját ötlete mellett.
7: Akkor végül is én is kötöttem az ebet a karóhoz, nem? Mert én meg csak is bújócskázni akartam.
8: Lehet. Néha mindkét fél így viselkedik egy vitában. De tudod mit? Legközelebb először focizzatok egy kicsit, aztán bújócskázzatok. Így senki sem köti majd az ebet a karóhoz.
9: Akinek van kedve föltenni mind a két kis kezét a magasba, nyugodtan megteheti.

másik kezünket is, fordítsuk egymással szembe mind a két tenyerünket, és indítsuk be azt a bizonyos taps rakétát, amire nekünk óriási nagy szükség.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, kulturális műsorvezető. Nekem is van egy kisfiam, Dani, így neki és nektek is olvasom ezt a mesét. Kassai Etelka, a Balaton kincse. Egyszer volt, hol nem volt, nagyon-nagyon régen, volt egy icipici falu, ami szelíd dombok ölelésében, sűrű erdő védelmében élte az életét. Szorgalmas, jóra való emberek laktak abban a faluban, akiket az ébredező hajnal rendszerint a földeken talált, ahol hajladozva gondozták a növényeket. Minden egyes betevő falatért keményen megdolgoztak. Az egyik évben azonban hiába törték magukat a földeken, hetek, hónapok óta egyetlen csepp eső sem esett, s a föld kiszáradt. Hiába szórták a száraz rögök közé a magot, az nem tudott kicsírázni. Porosan kókadoztak a fák, s leveleik megperzselődve hullottak a földre, a legkisebb fuvallatra. Szomjaztak az állatok is, mert a falu határában csörgedező kis patak vizét elnyelte a tikkadt föld. Csak a patak alján gömbölyödő kavicsok közt maradt egy kis nedvesség. Szegény állatok azt nyaldosták bánatosan. Szomjaztak az emberek is, hisz a kutak mélyéről lassacskán elszivárgott a víz, hiába engedték le többször a vödröt, az bizony alig tudott néhány kortyra valót felemelni. Élt abban a faluban egy kislány, akit mindenki szeretett jóságáért, kedvességéért. Ha valaki beteg volt, vagy fáradt, vagy bánatos, biztosan számíthatott a kislányra. Cseppecskének hívták ezt a lánykát, először is, mert olyan kicsi volt, a lányok között is a legkisebb. Másodszor meg azért, mert ha valaki dicsérte, köszönte jóságát, mindig így hárította el a hálálkodást. Ugyan már, hisz én csak egy cseppecskét adhattam. Egy napon aztán Cseppecske nem bírta tovább nézni a fák, a virágok, az állatok szenvedését. Nem bírta tovább hallgatni az emberek kétségbe esett panaszát. Régóta beszélték a faluban, hogy túl az erdőn, túl a dombokon édes, bővízű tó terül el, amit úgy neveznek Palaton. Cseppecske elhatározta, hogy megkeresi ezt a tavat, s megkéri, küldjön vizet, segítsen a szomjazó falunak. Kiskulacsába egyetlen pohárnyi vízzel nekivágott az útnak. Ment, ment, mendegélt a kiszáradt, levele hullott fák között a csendes erdőben. Mert bizony nagy csend lett abban az évben, hisz az énekes madaraknak is csőrükben rekedt a dal a szárasság miatt. Tüskék tépték szegény Cseppecske ruháját, s egyre gyakrabban botlott meg a kidőlt fákban, de csak ment előre elszántan. Vize, ereje már rég elfogyott, s csak az akarat vitte tovább, egyre messzebb a falutól. S aztán végre elfogytak a fák, s egy domb tetejéről lenézve megpillantotta maga előtt a Balatont. De szegény Cseppecske addigra annyira elfáradt, hogy alig tudott levánszorogni a dombról, s a tópartjáról néhány méterre kimerülten roskadt össze a fövenyem. Aztán egyszer csak pezsegni, forni kezdett a víz, s a habok közül gyönyörű tündérek emelkedtek ki kecsesen. Vízpermetből volt a testük, fényből a ruhájuk, s a szellő hangján nevetgéltek. Egy ideig ott játszadoztak, kergetőztek az öreg Balaton fölött, de egyszer csak az egyik tündér megpillantotta a tópartján ájultan heverő Cseppecskét. Közrefogták, s tanakodtak, mit évők legyenek. Arra gondoltak, meglepik a kislányt egy kis ajándékkal, s ezért csigaházból, skagylóból fűzött láncokkal ékesítették föl. De amikor Cseppecske végre magához tért, s meglátta a tündéreket, s magán a rengeteg ajándékfüzért, keserves sírásra fakadt. Beszélni szeretett volna, elmondani, miért jött, de a torka annyira kiszáradt a hosszú út alatt, hogy egyetlen hang sem jött ki rajta. A tündérek azt hitték, a kislány kicsinyli az ajándékot, ezért egyet tapsoltak, kettőt fordultak Cseppecske körül, s az összes csiga és kagylóhéj színarannyá változott. Ezt látva Cseppecske még jobban elszomorodott, ekkor a tündérek sebes táncba kezdtek körülötte, s táncuk nyomán felpezsdült a víz, s vízcseppek hullottak Cseppecske hajára. Ott aztán egy szempillantás alatt drága kővé váltak. Szerencsére egyetlen vízcsepp a kislány ajkára hullott, s ettől az egyetlen vízcsepptől visszajött a hangja, s megköszönte a tündéreknek a kincseket. Aztán arra kérte őket, hogy vegyék vissza tőle mind, mert ő egyetlen igaz kincset kér csak tőlük, s az öreg, jóságos Balatontól, az életet adó vizet. S rendre elmesélte, milyen nagy baj szakadt a falura. A tündéreket meghatott a Cseppecske önzetlensége, ezért megmártóztak a Balatonban, s egy szempillantás alatt a szomjazó falu fölött termettek. Ott aztán vidám táncba kezdtek, de olyan pörgősbe forgósba, hogy a Balatonvizet csak úgy záporozott a kiszáradt földekre. Cseppecske pedig vidám szívvel, könnyű léptekkel érkezett haza, ahol az egyik legédesebb illat fogadta, ami csak létezik ezen a világon, az eső áztatta föld illata. S amikor az emberek hálálkodva köszönték meg, amit értük tett, ő ismét csak ennyit mondott. Ugyan már, és csak egy cseppecskét adhattam.
3: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
0: Drága barátaim!
3: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
3: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Kezdjük vidáman! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon.
6: Ideje készülődni!
5: Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok.
0: Én vagyok a híres egyfejű.
4: A nevem is ennyi, csak süsű.
0: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

chorando.

0: Csukásmese Rádió. Ti jártatok már nyári táborban? Tudjátok, mi az a tábor? A tábor egy nagyon izgalmas hely, ahová a gyerekek nyáron elmehetnek néhány napra, vagy akár egy hétre is. Ilyenkor sok új kaland vár ránk. A táborban rengeteget lehet játszani, nevetni és új barátokat szerezni. Az ilyen helyeken sokféle program van. Kézműveskedés, éneklés, sportolás, kirándulás és sok-sok közös játék. És képzeljétek, még tanulunk is egy kicsit, de nem úgy, mint az iskolában. Itt minden játékosan történik, így észre sem vesszük, és már is okosabbak lettünk. A táborban gyakran együtt eszünk, együtt játszunk, néha még együtt is alszunk a többiekkel. Ez nagyon izgalmas élmény. Este sok helyen tábortüzet is gyújtanak. Ilyenkor körbeülünk, énekelünk, mesét hallgatunk, és együtt örülünk a vidám napnak. A tábor arra is jó, hogy bátrabbak legyünk, kipróbáljunk új dolgokat, és egy kicsit önállóbbá váljunk. Az egészben pedig az a legjobb, hogy a tábor végére tele leszünk szép és feledhetetlen emlékekkel. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina, mókus vagyok. Szepes Mária, Pöttyös Panni. Panni levele Tamarához. Egyik esős napon nagymama levelet írt. Kinek írsz? Kérdezte Panni, aki szintén az asztalánál rajzolgatott. Anyuéknak. Te miért nem írsz levelet Tamarának? Én még nem tudok írni. De rajzolni tudsz. Emlékezz vissza, úgy ismerkedtél meg Tamarával. Panni arca felragyogott. Hogy rajzoljam le azt, hogy kedves Tamara? Kérdezte hosszas töprengés után. Tamarát le tudod rajzolni. Akkor írd azt, hogy édes Tamara. Az édes helyett pedig oda rajzolhatsz egy szaloncukrot. Persze, kiáltott Panni örömmel. Először is lerajzolta, hogy odakint esik az eső. Ő meg a szobában levelet ír. Az ágyon ott fekszik Csimpajkó, a kis párna kellős közepén. Pedig tudja, hogy nem szabad neki. Már háromszor ledobták, mégis visszaugrott. A kutyaházban Smirgli alszik. A Baromfi udvarban lakik Kikiri és Kotkot. Tegnap a másik Kotkot kis csirkéi is kikeltek egy kosár tojásból. Panni azután lerajzolta, hogyan esett bele a Pöttyös Panni baba az esővizes hordóba. Véletlenül. Azért esett bele, mert Panni felkapaszkodott a hordóra, hogy megnézze, mennyi víz van benne. Akkor Csimpajkó, aki egy nagyon kíváncsi kis cica, az ő hátán felrohant, és zsupsz, belepottyant a hordóba. Az ijegységtől Panni kiejtette a kezéből a babáját. Megbillent, és a következő pillanatban már benne is volt a hordóban. Fejjel lefelé esett bele. Szeme, szája, napozója csupa víz lett. Amikor Kati néni kiszedte őket a hordóból, mindhárman csuromvizesek voltak. Befejezésül lerajzolta, hogy szeretettel öleli Tamarát. Végül aláírta a nevét. Pöttyös Panni. Gyorsan múltak a szép, meleg augusztusi napok. És egyszerre megint csomagoltak. Panni nagyon sírt, amikor megtudta, hogy Smirglit nem viheti magával. Smirglinek a házat kellett őriznie. Csimpajkóról azonban semmiképpen nem akart lemondani, és Csimpajkó sem tágított mellőlük. Ha kinyitottak egy bőröndöt, rögtön beleugrott. Velünk akar jönni, és fél, hogy itt hagyjuk, magyarázza buzgón Panni. Jobb neki itt. Megszokta ezt a szép nagy kertet. Szomorú lenne nálunk, mondta nagymama. Csimpajkó ott akar lenni, ahol én vagyok, sírta Panni. Rendben van, simogatta meg a fejét Kati néni. Fogd a karodba, amikor elindultok. És ha valóban veled akar menni, akkor elengedem. Panni felsikoltott örömében. Csimpajkót már le sem tette a kezéből. sürgette az indulást. Minden jól ment addig, míg ki nem léptek a kert kapuján. Csimpajkos szeme már a kapuban kétszer akkorára tágult, mint amekkora lenni szokott. A fülét hátra csapta. Amikor a kaputól távolodni kezdtek, a szőre lassan felborzolódott. Azután nagy zakatolással eldübörgött mellettük egy vonat. Csimpajgó nyávogását még ebben a fülsiketítő zajban is meghallották. Fújva, karmolva kapálozni kezdett. Kiszabadította magát Panni karjából. Visszabújt a kerítés alatt a kertbe, és nyomát sem látták többé. Ne sírj, vigasztalta Kati néni a boldogtalan Pannit. A cica ragaszkodik a házhoz, ahol született. Jövőre, ha visszajöttök, itt vár majd. Elfelejt jövőre, zokogta Panni. Téged itt soha senki sem felejt el, Pannikám. Panni ettől egy kicsit megvigasztalódott. Amikor a vonat elindult, sokáig integetett Kati néninek. De már arra gondolt, nem sokára látni fogja Tamarát meg Péterkét. Azután hirtelen eszébe jutott az óvoda. Nagymama, kérdezte izgatottan, nem szállhatnánk ki mindjárt az óvodánál ebből a vonatból? Nagymama elnevette magát. Azt hitted, meg sem állunk addig? Hát, a nyaralás már elmúlt, és te megígérted, hogy utána rögtön óvodába mehetek. Amit én ígérek neked, azt mindig megtartom. Egy hét múlva óvodás leszel, Pannikám.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Na felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás. Fentről haladunk lefelé, jó? Jól, megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban. Úgyni.
5: Emeld a kezed.
4: Hoppá, már bólogató. Köntés lesz. Nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket, és jól megtekerjük előre, majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi.

0: és fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra, fiúk, főleg, hogyha a pókemberes belóg.
1: Hajolj előre,
0: jól, húzd meg. Húzd
1: meg a törzsed, és nyújts ki a kezed.
0: És most oldalra.
1: Jobbra,
0: most kell a polcról leverni a plüssöket, jó? De kis

0: és nagyon jó, teker, teker. Hűha, közben úgy látom, hogy a bokánk is lazul, le ne felejtsd.
1: Na hát, megvolt a bemelegítés, remélem ti is

kakasát se igen traktálhatta zabbal és kukoricával, hanem ha kapart, magának evett, ha nem kapart, hát koppant a szeme. Egyszer a kakas, amint a szemétdombból kapargált volna, egy gyémánt félkrajcárt talált, melyet a gazdasszonyának át is adott, hogy vegye rajta zabot és kukoricát, és etesse, itassa meg. De a szegény asszony rá se hederített a kakasára, hanem a gyémánt félkrajcárt bedobta úgy a láda fiókjába. Itt egyszer a kakasnak eszébe jut, hogy neki pénze is van, mégis koplal. Felszállt a szegény asszony ablakába, s így elkezdi. Kikirikú, kukurikú, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt az asszony kijön a szobából, s a kakast elveri az ablakból, de az innen a kerítésre, a kerítésről a kéményre szállt, mindenütt kiabálván. Kikirikú, kukurikú, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Mit volt mit tenni a szegény asszonynak? Előkereste a ládafiókból a gyémánt félkrajcárt, és kihajította az ablakon, mondván, vigye a fene vele együtt! A kakasnak sem kell több, felkapja a gyémánt félkrajcárt, és elszaladt vele világul, mint a karilova. S mint mén mendegél a kakas, egyszer előutó talál egy pocsolyát. Átlépni nagy volt, átszállni pedig kicsiny, ezért a kakas, mimit nem cselekszik, csak elkezdi. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. És a kakas begye mind felszítte a vizet, s ezzel tovább ment. Csak mén, csak mendegél, egyszer előutó találja a török császárt, ki azt kérdi tőle. Hová, hová, círmos kakas? Egy gyémánt félkrajcárt találtam, itt van a számban, bagó helyet betettem, sos már addig megyek, míg valaki ezt a gyémánt félkrajcárt kölcsön nem kéri. Sose fáradj tovább, add nekem, egy hét múlva kettőt kapsz érte. A círmos kakas odaadta a gyémánt félkrajcárt a török császárnak, de eltelik az egy hét, el a másik is, de a török császár csak nem fizet. Itt a kakas felszáll a kerítésre, és csak elkezdi. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! A kakas lekergetik a kerítésről, de az innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, s mindenütt kiabált. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár kikiált az ablakon ilyentképpen. Hej, cselédek! Fogjátok meg csak azt a círmos kakast, s vessétek az égő tüzes kemencébe! A cselédek sem restek, megfogják a kakast, s belevetették az égő tüzes kemencébe, hol csak elkezdi a kakas. Bocsásd, begyem a vizet, hogy oltsa el a tüzet! Bocsásd, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Itt a sok víz mind kiömlött, a tüzet eloltotta, a kakas pedig minden baj nélkül kirepült az égő tüzes kemencéből, és újra felszállt a kerítésre, mondván... Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a kakast lekergetik a kerítésről, de innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, és mindenütt kiabálta. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár másodszor is kikiált az ablakon, mondván. Hej, cselédek! Fogjátok meg azt a kakast, s vessétek a darás fészekbe! A cselédek sem hagyták ezt kétszer mondani maguknak. A szegény círmos kakast lefülelték valahol a sövény mellett, és bevetették a darás fészekbe, és itt csak elkezdi a kakas. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. És a begye mind felszítte a darazsakat, és ekkor a kakas kirepülvén a darás fészekből újra a kerítésre szállt, hol ismét csak elkezdi. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a cselédek hajszolják a szegény kakas, dobálják, űzik, verik, de a kerítésről a szemétdombra, innen pedig a kéményre szállt, s mindenütt kiabálta. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár harmadszor is kikiált az ablakon. Ugyan fogjátok meg azt az átkozott círmos kakast, hagyd tegyem a bugyogó ülepébe! A cselédek sem restek, s addig hajszolták a szegény círmos kakast, míg valahol a kerítés mellett lefülelték, s átadták magának a török császárnak, ki menten bedugta bő bugyogója ülepébe. De a kakas itt is megszólalt. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Ej, a török császár sem rest, ráül a kakas nyakára, és ekkor az csak elkezdi. Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát! Bocsásd, begyem a darást!

0: és a begyéből mind kizúdult a sok lódarázs, és nekiestek a császár farának, s úgy össze-vissza csipdelték, mintha hegyes tűkkel szurkálták volna.
1: Jaj, végem van,
0: ordított a török császár. Ne, itt van a gyémánt félkrajcárod. 3 kád pénzt is adok, csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Jaj, odaadom a fele királyságomat legszebbik leányom kezével együtt. Csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Hely, a círmos kakas csak ezt várta, és akkor parancsolta. Szídd fel begye madarást, hogy ne csípje a farát. Szídd fel begye madarást, hogy ne csípje a farát. És a sok lódarázs, mint valami köpübe, visszatakarodott a círmos kakas begyébe. És ekkor a círmos kakas kiugrik a szoba közepére, megrázkódik, és olyan szép legényé vált, hogy keresve se lehetett volna párját találni. Ki aztán feleségül csak ugyan elnyerte a török császár nagyobbik leányát, s a török császár holta után ő lett a király, de mint ilyen, a szegény özvegyasszonyról sem felejtkezett meg, hanem magához vette, s anyjának fogadta. Eddig volt, mese volt.
2: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
3: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
4: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok gyerekek, Tóth Felusi Fanni vagyok, és most én mondok nektek el egy verset. Mentovics Éva, Libben a nyárlány. Tarka kötényben, Libben a nyárlány, napsugár csillan, illatos fájtlán. Pázsitok sejmén surran a lépte, nyártüze játszik csillan szemébe, pitypangot pejhez, bokrétát bolyhoz, lepkéket röptet minden bokorhoz. Lenge hajában bódító bodza, nyár kacagását gyűjti csokorba.
6: Figyeljetek, kezdődik a mese.
7: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Mese a számokról. Német mese. Volt egyszer egy kisfiú, aki sehogy se tudott elaludni, pedig már 100-ig is elszámolt, és mégse. Egyszer csak oda nézett a játéksarokba, hogy vajon mit csinál a mackója. S mit látott? A függöny nyílásán besütött a hold, és a kék holdsugáron begurult a szobába egy kicsi nullás. S mire jobban felucsudott, már jöttek, suhantak, bukfenceztek befelé a többiek is. Az egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences. És amikor mind együtt voltak, az egész csapat, odaültek az ágya mellé, és tanácskozni kezdtek, hogy mit játszanak. Elhatározták, hogy egyedem-begyedem sarkantyút. És mindjárt el is mondták együtt az egészet, hogy a szerepeket kiosszák maguknak. Egyedem-begyedem sarkantyú, ki lesz köztünk félnyakú, falukovácsa vagyok, szomszédlovát vasalom, vasszegekkel szegelem, vaskampóval kongatom, csírcsár, csebogár, ecki-becki-berecki, hátba ütlek, szaladj ki! Hogy melyikükből mi lett? Sosem találnátok ki, inkább elmondom. Az egyesből lett sarkantyú, a kettesből félnyakú, hármasból a falu kovácsa, négyesből a szomszéd lova, ötösből görbe vasszeg, hatosból a vaskampó, hetesből a csírcsár, nyolcasból csebogár, kilencesből az ecki-becki-berecki. Mindez rendjén is lett volna, csak éppen egyik se volt megelégedve a szerepével. És egyszerre olyan csetepatét csaptak, hogy még a holdsugár is kiszökött a szobából. A görbe vasszeg kalapálta a vaskapót, a szomszéd lova patkolta a falukovácsát, a félnyakú kergette a sarkantyút, a csircsár püfölte az ecki-becki-bereckit. Szép kis móka volt. Csak a bölcs, kövér nyolcas nem mozdult sem erre, békésen ült az ágy szélén, s azt mondta, csebogár. Egyszer aztán váratlanul előmászott a szekrény alól a kicsi nullás. Ugyanis oda menekült be ilyettében, amikor a többiek veszekedni kezdtek. És most megkérdezte bátortalanul. Hát ővele senki se törődik? Gyere ide! Intett neki az öreg nyolcas, aztán barátságosan kézen fogta és odavezette a sarkantyúhoz, aki az egyes volt. Így né, mondta az egyesnek. Vedd csak magad mellé ezt a nullást, így együtt már értek valamit. Tízes vagytok. Egyedül úgyis csak az egérjukba bújna ez a szegény nullás. És úgy lett. Az egyes és a nullás besétált a kisfiú párnája alá, és egyszerre csönd lett a szobában. A kisfiú felnyitotta a szemét, hogy meglesse, hová tűntek a számok, de az öreg nyolcas már ott ült az orrán, keresztbe feküdt a két szemén, és semmit se látott, hallott többet. Csebogár, gondolta, és elaludt.

长辈。

mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

figyeljetek, gyerekek, mert ezt a tananyagot csak egyszer mondtam el. Mert ha kétszer mondanám, az túl nagy segítség lenne. Figyelj!

0: та тобот-обот.
1: Можна тут до себе та тобот-обот. Можна тут до себе та тобот-обот. Тобот-обот.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Tanítónéni meséi. Csengettyű forrás. Narancsos, forró csoki illata lengte be a szobát, miközben friss, puha mézes kalácsot majszolt piciny szobájában. Nem is kezdődhetne szebben egy zord téli reggel, gondolta Szuszu, a téli szünet első napján vidáman ébredve. Kinézett az ablakon, csillogó szemekkel bámulta a szemközt ágaskodó, hófötte hegycsúcsot. Milyen hatalmas, és milyen erős, mégis kedves, milyen varázslatos. Én is ilyen akarok lenni, ha megnövök, kiáltotta. Ma melyik mesehős leszel, kincsem, ninja vagy szuperkutyi? Lippent bemosolyogva anya, és egy hatalmas puszit nyomott a kisfiú arcára. Én nem mesehős leszek, anya, hanem egy hegy. Ha nagy leszek, hegy leszek, ez már biztos. Hűha, ez izgalmasan hangzik. Mesélj nekem, miért szeretnél hegy lenni? Nézett rá anya kíváncsi tekintettel. Olyan szép az a hegycsúcs ott. Szuper erős lehet. Elbírja a hatalmas erdőt. Otthont ad a sok-sok nehéz fának, virágoknak és pataknak, ami soha ki nem fogy. Egy ilyen óriási dologhoz nagyon erősnek kell ám lenni. Tudod, milyen sok munkája van abban a természetnek, hogy mindez megvalósuljon? És persze hatalmas szíve van a hegynek, hiszen beengedi a sok kis lakóit, az édes erdei állatokat. Annyira kedves! Vigyázz rájuk, dédelgeti, neveli. Sok mindenre megtanítja még az embereket is. Látszik, hogy nagyon szeret élni. Mit gondolsz, mire tanít a természet? Mosolygott anya. Álmomban beszélgettem vele. Mindent elmondott. Nagyon szeretném hallani, meséld el, kérlek. Kérte anya. Hát jó. Éppen sétáltunk apával a csengettyű forrásnál. Tudod, annál, amelyiknek a csobogása szép dallamot játszik, amikor boldog. Viszont csak az hallja, aki iszik a vízből egy kortyot, mert ez egy varázsvízesés. Én is inni akartam, mert imádom, amikor jó kedve van a víznek, az engem is boldoggá tesz. Olyankor azt is látom, ahogy a fák ágai és levelei lágy táncot járnak a színes dallamokra, és huncutul kacagnak közben, mert egy picit csiklandozzák őket az odaröppenő méhecskék és pillangók. Együtt táncolnak. Aztán jönnek a madárkák is, becsatlakoznak az énekükkel. És képzeld, egyszer megfigyeltem, hogy bent a bokrok ágai között még egy nyuszi és egy őzike is táncra perdültek. Nagyon vicces volt. Meséli a kisfiú kuncogó. Szóval, amikor a számhoz emeltem a fincsi vizet, különös dolog történt. Kiugrott a vízből egy halacska, és azt kérte, hogy segíts! Aztán tovább úszott. Én pislogtam egyet, azt hittem csak a szemem és a fülem káprázik, mert este sokáig tableteztem. De éreztem, hogy valami furcsa permet, mintha szitálna az eső. Ittam a vízből, és képzeld, semmi sem történt. Újra és újra kortyoltam, gondoltam, hogy esetleg többet kell most, mert fáradt vagyok egy kicsit. De hiába. Nem szólt a zene, nem táncoltak a fák. Nagyon szomorú lettem, hogy elromlott a vízesés. Szóltam apának, hogy javítsuk meg gyorsan. De apa nevetett. Azt mondta, nincs nála szerszám sajnos, majd legközelebb hozunk magunkkal. Féltem, hogy már soha nem fogom hallani a szépséges, vidám zenét, és nem látom a tavaszi virágbált sem, amit a fák rendeznek a jó idő, virágzás örömére. Leültem egy kőre. Ahogy üldögéltem, eszembe jutott a halacska. Mi van, ha nem csak képzelődtem, és a hal tényleg megszólított? Mi van, ha a kis permet, amit éreztem, a csengettyű vízesés sírása volt? Mert beteg vagy szomorú valamiért? Olyan szívesen meggyógyítanám, de én csak egy kisgyerek vagyok, apa! Felkiáltottam. Ő átölelt és próbált megnyugtatni, de én éreztem, hogy itt valami nagy baj lehet. Oda mentem a sziklához, ahonnan a vízesés ered. Átöleltem, és mondtam neki, amit apa mondott nekem, hogy nagyon szeretem. Kértem, hogy gyógyuljon meg, zenéljen újra. Aztán egyszer csak ott termett mellettem egy szarvas. Anya, ez a szarvas hatalmas volt, és csodaszép. Képzeld el, hogy hozzám bújt, és lehajtotta a fejét. Majd egy szempillantás alatt megnyílt a szikla, mintha egy kis ajtó lett volna rajta. A szarvas így szólt. Kérlek, gyere velem, szükségünk van rád. Szia, én Szuszu vagyok. Köszöntem neki illedelmesen, ahogy tanítottátok. Picit furcsa volt, de bíztam benne. Hová megyünk, és tényleg értem, amit mondasz? Ez hogy lehet? Kérdeztem. A nevem Dámor. Mindent elmondunk, majd ne félj, de most vár minket a királynő. Felültem a hátára, és hip-hop beugrott a sziklán nyílt hasadékba, aztán az ajtó bezárult mögöttünk. Valami varázslat történhetett. Egy mesebeli álomszép birodalomba toppantunk, ahol a fák sétáltak, az állatok beszélgettek, egy szuper játszótéren játszottak a kicsinyeik, és én pedig mindent értettem. Gyönyörű színes volt a természet, sugárzott minden. A szarvas ékesen vonult előre velem a hátán, az összes élőlény meghajlott előtte. Végigmentünk egy hófehér virágszirmokkal szórt ösvényen, és megálltunk egy kicsike almafa előtt. Leszálltam a hátáról, intett, hogy menjünk be a fa ajtaján. Ahogy beértünk, megint csak nem hittem a szememnek. Az a kívülről aprócskának tűnő facsemete, belül egy hatalmas palota volt. Viszont semminek nem volt színe, fakó szürkeség borított mindent. Szomorú volt minden állat és növény. Bemutatom a csengettyű királynőt. Mutatott Dámor a vízkirálynőre. Csillogó, búzavirág szemű volt. Bájos, de gyengélkedőnek tűnt. Egyedül neki volt még egy kis halványkék színe. Láttam rajta, hogy beteg, fátyolos volt a tekintete. Üdvözöllek, kedves ifjú! Köszöntött engem. Örülök, hogy megismertelek. Mindig csodáltam a kedvességed és a tiszta szíved, amikor nálam jártál. Öröm volt neked zenélni. A fák neked táncoltak, az állatok sosem féltek, vigyáztak rád a bokrok mögül. De a mi időnk sajnos úgy tűnik lassan lejár. Ne mondd ezt! Vágtam közbe. Nem mehetsz el. A víz sosem fogy el, a növények évről évre megújulnak, az erdei állatok kicsinyeket nevelnek. Ez az élet rendje. Szükségünk van rátok. Ez így van, kicsi, válaszolt a királynő. Amíg ezek a furcsa lények, hogy is hívják őket? Az emberek. Amíg az emberek vigyáznak a természetre, óvnak minket, addig mi ezt megháláljuk azzal, hogy oxigént, éltető vizet és boldogságot adunk nekik. Szeretünk élni. Az embereket viszont megfertőzte a szemetitis. Már nem vagyunk olyan erősek. Nem tudunk tündökölni, zenélni, táncolni, virágozni, vagy utódokat világra hozni. Nincs erőnk. Sokáig harcoltunk az emberrel szemben, de erősebbnek bizonyul. S ha nem látja be, hogy meg kell állítani ezt a folyamatot, akkor egy idő után mind örökre elmegyünk. Segíteni akarok nektek, nem mehettek el, szeretnek benneteket. Én ígérem, vigyázok rátok. Ezeket kiáltottam kétségbe esve. Ezért választottunk téged. Ezt felelte a királynő. A hanyatlásunk hírét még nem mondtam el odakint, a palotán kívül élő lényeknek. Az utolsó tartalékainkat is felhasználva igyekszem mindent megtenni az ő egészségükért. De őket is elérheti hamarosan a fertőzés. El kell vinned a betegségünk hírét az embereknek azért, hogy meggyógyulhassunk és élhessünk boldogan együtt, egymásért. Kérlek, meséld el mindenkinek, hogy vigyázniuk kell ránk. Fontos, hogy az emberek ne szemeteljenek, ne dobjanak szennyező dolgokat a vizekbe, mert kihal az élő világ. Ne vágjanak ki feleslegesen fákat, s ha vágnak is, ültessenek sok-sok újat. Kevesebbet járjanak motoros járművel, ezzel a levegőt tartják tisztán. Bízunk benned, és tudjuk, hogy sikerülni fog. A varázslat benned van. De meg kell értened, hogy a mi létezésünkhöz nem elegendő, ha csupán te egyedül vigyázol ránk. Az emberiségnek össze kell fognia. Együttes erővel sokat tehettek azért, hogy a természet még sok száz évig veletek együtt élhessen. Megígérem, hogy mindent megteszek a természetvédelemért és az állatokért. Az anyukám és az apukám segítenek majd nekem. Meggyógyultok, bízzatok bennem. Ez volt az utolsó szavam a csengettyű királynőhöz. Aztán megölelt, és hirtelen felébredtem, itt az ágyamban. Gyönyörű álmod volt, kicsim. Sóhajtott fel anya. A csoda te magad vagy. Nem a szuperhősök az igazi hősök, hanem mi magunk. A csoda itt él benned, bennem, bennünk. Elő kell csalogatnunk, ha igazán akarjuk, bármire képesek vagyunk. Mentsük meg együtt a természetet, vigyázzunk az állatokra és növényekre. Ültessünk ma egy fát! Javasolta Szuszu. Ők is élnek, még ha nem is értjük, mit mondanak. Biztos boldog lesz itt nálunk, a mi kis fánk, kincsünk. Minden nap gondoskodhatunk róla, elmondhatjuk neki, mennyire szeretjük. S ha majd megnő, a sok emléket, amit elraktároz, ott fogja őrizni a szívében. Anya, várj! Van egy szuper ötletem, inkább nem is egy hegy leszek. Ha megnövök, a természet szupererős, szuperisztikus, szupervédelmezője leszek.

0: Csukásmese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Tapsi füle, rugó lába, soha nem érsz a nyomába, lakhelye a tarkarét, kedvence a sárgarép. Mi az?
2: Ez a nyuszi.
0: Csukásmese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukásmese Rádióban.
4: Sziasztok! Ma én fogok nektek mesélni, Gubás Gabi vagyok, és nem is akármiről fogok, hanem egy rózsalépcsőről, hogyan is építette a rózsa magának lépcsőt. De szép ez a kert, kiáltották a tündérek. Igen. De azért még mindig sok elvégezni való munkátok van, mondta a tündér királynő. Sok virág várja, hogy segítsetek kinyitni bimbójukat. Így hát a tündérek ismét munkához láttak, és mialatt az alacsonyabb virágok körül szorgoskodtak, magasan felettük a rózsa lenézett rájuk, és fájdalmasan sóhajtott fel. Bár eljönnének hozzám is a tündérek, mondta búsan. Jó reggelt, rózsa! Zümmögött a méhecske, mialatt elröpült mellette. Ugye milyen boldogság, hogy te lehetsz a virágok királynője? Milyen jó neked! Igen, nagyon jó, suttogta. De megsugok neked egy titkot, méhecske. Olyan boldogtalan és magányos vagyok, mert a tündérek nem látogatnak meg soha. Tudod, az én ágaim olyan magasan vannak. A méhecske elgondolkozott. Miért nem csinálsz nekik lépcsőt? Kérdezte kedvesen. Nagyszerű ötlet! Kiáltotta a rózsa örömmel. És így, amikor a tündérek másnap reggel megérkeztek, nagyon csodálkoztak, hogy a rózsafa tövében apró lépcsők nőttek. Mire való ez? Kérdezte az egyik kis tündér, és a méhecske, aki éppen ott volt a közelében, fülébe súgta a titkot. A kis tündér nagyon megörült, és mindjárt fel is ment a rózsához, az új apró kis lépcsőkön. Köszönöm, hogy eljöttél végre, suttogta a virág boldogan. Éppen aznap éjszakára tervezték a nagy tündérbált Gólyahírvölgyben. Erre a bálra valamennyi tündér hivatalos volt. Tündérországban az a szokás, hogy a bál előtt minden kis tündér meglátogat egy-egy virágot, és megkéri, hogy illatosítsa be a ruháját. Az a kis tündér, aki először látogatta meg a rózsát, felment a tövis lépcsőn, tip-top, tip-top, és amikor... Recs! A ruhája megakadt egy lépcsőben, és alaposan elszakadt. Jó Istenem, a szép ruhám! Siránkozott. Szegény rózsa nagyon búsult, amikor meglátta, hogy ilyen nagy bajt okozott a tüskéivel, s bár a legfinomabb, legédesebb illatával szórta tele a kis tündért, az még akkor is sírt, amikor leereszkedett a lépcsőkön. De semmi oka sem volt a szomorúságra, mert rövidesen váratlan fordulat történt. Ki hozta ide ezt a finom illatot? Kérdezte a tündér királynő, amikor már valamennyi alattvalója együtt volt a Gólyahírvölgyben. A kis szakadt ruhájú tündérhez fordult. Azt hiszem, te hoztad, Mimili. Tudd meg, kicsi hívem, hogy nagy szerencse ér. Most akartam kiválasztani azt a tündért, aki mindig trónom jobb oldalán üljön. És mert ilyen csodálatos illatot hoztál magaddal, téged választalak. Milyen boldog volt a kis Mimili tündér. Első dolga volt, hogy visszaszaladt a rózsa lépcsőhöz. Kip-kop, kip-kop, felszaladt rajta. De hogy mit mondott a rózsának, azt már nem tudom, mert a fülébe súgta, és egyikük sem mondta meg soha senki másnak.

0: Grammatikatitkai.
1: A múltkor mutattam Rozi barátomnak egy fotót, amit a kedvenc magjaimról készítettem, amire azt mondta, hogy lájkolom. Pedig mondhatta volna azt is, hogy tetszik. Erről eszembe jutottak a nyelvújítók. Ők voltak azok az írók, költők, akik új magyar szavakat találtak ki azért, hogy az idegen szavaktól megtisztítsák a nyelvet. Az egyik legismertebb alakjuk Kazinczy Ferenc volt. Nagyon sok szavunkat köszönhetjük a nyelvújító mozgalomnak, például szemüveg, kedvenc, zongora, ordibál, hölgy, évszak, búskomor és a kedvencem, csőr.
2: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
3: Műsorajánló következik.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
5: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok.
2: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
7: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
7: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
8: Szervusztok gyerekek, én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani, a nagy ho-ho-ho horgász nyáron, vagyis a csalafint a csali. Nyáron az a jó, hogy meleg van, a folyó vize meg hűs és tele van hallal, egy horgásznak nem is kell semmi más a boldogsághoz. Illetve valaki mégis hiányzik, mert igaz, hogy a folyó tele van hallal, de a zenélő doboz meg üres. A főkukac ugyanis egy nap szabadságot vett ki, elment meglátogatni a rokonokat. A nagy horgász mérgesen nézte az üres dobozt. Miért nyáron kell rokonokat látogatni? Télen is lehet látogatni. A rokonok elállnak. Hogy fogok most horgászni csali nélkül? Mit ér a horgász csali nélkül? Csali nélkül a horgász félkarú óriás. De hamarabb hagyta a mérgelődés, mert mérgesen nem lehet horgászni. Horgászni csak jókedvűen és derűs szívvel lehet. A horgászokat az különbözteti meg a többi embertől, hogy ha leülnek a víz partjára, rögtön tele lesz a szívük örömmel. Búrt, a bajt, a bánatot azt otthon hagyják. A szemük csillog, az orcájuk meg piros lesz. A nagy horgász szeme is csillogott, és piros orcával így rikkonkatott. Senki sem pótolhatatlan. Keresek egy jó kis csalit, egy fürge csalit, egy csalafinta csalit. Ho-ho-ho-ho! És elindult a vízparton csalit keresni. A biztonság kedvéért vitt magával egy kis ásót. Leásott itt, leásott ott, de nem talált mást, csak gyökeret. Aztán arrébb ment, ott is leásott, és talált valamit, ami nem gyökér volt, hanem egy nagy, kövér pajor volt. De nagyon lusta pajor volt, meg sem mozdult. A nagy horgász piszkálgatta meg, így biztatgatta. Na, mozdulj már, világlustája, nem mozdulsz, hát nem akarsz sali lenni. Na, nem is kell lesz. És visszadobta a lusta pajorral a földet. Ment tovább, és benyomta az ásót a földbe. Az ásó egyből beleszaladt egy hörcsög lyukba. A hörcsög a lyuk mélyén dühösen fújt, és mérgesen püszkölt, a bajuszát mozgatta, és a forrát kicsorgatta. A nagy horgász hátrált, majd gyorsan betemette a hörcsög lyukokat. Brrr, ez túl mérges, ez nem jó, ez elriasztja a halakat. Battyogott tovább, csak úgy megpiszkált az ásóval a földet, amikor egy giliszta sutty kiugrott a földből, és fürgén eliramodott. A nagy horgásznak kerekre nyílt a szeme, úgy nézte. Jól láttam, vagy csak a szemem káprázott, ez az, ez ám a fürge csali, utána, Eldobta az ásót, és a giliszta után futott. De a giliszta sem volt rest, cikázott, mint a villám. Így futottak, elől a giliszta, mögötte a nagy horgász. A giliszta kezdett fáradni, és ezért gyorsan bedobott egy cselt, hogy kifújja magát. Mikor egy bokor mellé ért, megmerevedett, mint egy ág volna. Olyan lett, mintha bokorból nőtt volna ki. A nagy horgász lélegve bokorhoz ért, csodálkozva nézett körül. Most hol van? Az előbb meg itt volt. Hát itt futott az orrom előtt. A nagy horgász bedobott egy cselt, mosolyra húzta a száját, és nyájas a pangó hívogatni kezdte a gilisztát. Hé, hol vagy? Psst. Egy üzenetet hoztam. Cici, vagy a sudába szokták hívni a gilisztát. Gyere elő! A giliszta vigyorogva hallgatta, majd amikor egy kicsit kipihente magát, újra nekiíramodott. A nagy horgász rohant utána, és nagyokat rikkangatott. Látlak, most elkapom a grabancodat, Így futottak, cikáztak, elő a giliszta, hátul a nagy horgász. Ahogy futottak, meg cikáztak, egy arra sétáló kacsa figyelt fel rájuk. Gyorsan lesbeállt, és kitátott csörrel várta a gilisztát. A nagy horgász meglátta, és messziről hesegette a kacsát. Hess onnan, ez az enyém, az én csalim, hess onnan, te orvkacsa, amíg szépen beszélek, hess! Majd a gilisztát figyelmeztette, mint egy igazi sporttárs. Ha-ho, giliszta, vigyázz, légi veszély! Mert tudni kell, hogy egy horgász mindig úgy viselkedik, mint egy sporttárs, még egy gilisztával szemben is. A giliszta két tűz közé került, elől a kacsa kitátott csőre, hátul az üldöző nagy horgász. A giliszta megtorpant egy pillanatra, majd gondolt egy merészet, lendületet vett, és behúny szemben nagy sebességgel beugrott a kacsa csőrébe. A kacsa boldogan becsukta a csőrét, aztán csodálkozva kinyitotta, és hátra nézett. Ugyanis a giliszta hátul nagy lendülettel ki is jött a kacsából. A kacsa ilyetten csuklott egyet, bambán becsukta a csőrét, és nem értette, hogy mi történt. Ekkor ért oda a nagy horgász, dühösen szétveszítette a kacsa csőrét, és katorászott benne. Mondtam, hogy ez az enyém, pajtikán, és én vissza is veszem, ami az enyém. A giliszta közben óvatosan tovább húzott a fűben. A kacsa nyögdécselt, meg mutogatott, nem tudott beszélni, mivel a nagy horgász a csőrében kotorászott. Nem csak kotorászott, hanem dühösen faggatta is a kacsát, hogy nincs itt, hova tetted, he? Hova tetted? Mit mutogatsz, te kuka? Végre a kacsa mögé nézett, és meglátta a menekülő gilisztát. Kihúzta a kezét a kacsa csőréből, és gyorsan bocsánatot kért, mert egy horgász akkor is udvarias, ha erre nincs idő. Ott fut, látom! Ne arra úgy, pajtikám! De azért bekötöm a csőrödet, biztos, ami biztos. Gyorsan bekötötte a kacsa csőrét egy tartalékzsinórral, mert egy horgász zsebében mindig van egy-két méter zsinór. Majd a giliszta után rohant. Utána! Most elkaplak! Elől cikázott a giliszta, hátul futott a nagy horgász. A kacsa bánatosan rázta a fejét, még azt is megbánta, hogy egyáltalán erre járt. A halak kirúgták a fejüket a vízből, és nagy élvezettel nézték az üldözést. Az öreg hal füttyentett, pisszegett a nagy horgásznak, és mutogatott, hogy arra ment a giliszta. A nagy horgász futtában megköszönte az öreg halnak az útbaigazítást, és üldözte tovább a gilisztát. Kezdtek kifáradni. Először a giliszta, ami nem is csoda, hiszen nincsen lába. Lihegően megálltak, egymástól kis távolságra, fújtattak és pihegtek. A nagy horgász az ujjával integetett. Gyere ide! De a giliszta nem ment. Óvatosan hátrált, rázta a fejét, hogy nem. Addig hátrált, amíg egyszer csak a vízhez nem ért, és pitt, belepottyant. Mindenki elcsodálkozott, hogy most mi lesz. Az lett, hogy az öreg hal tért magához a leghamarabb, Odaúsott és óvatosan bekapta a giriszt a farkát, majd kiemelkedett a vízből, és integetett a nagyhorgásznak, hogy jöjjön, jöjjön itt a csalija. A nagyhorgász először nem hitt a szemének, magára mutogatott, hogy engem hívtál? Az öreg hal mosolyogva bólogatott, hogy téged? Nincs itt több nagyhorgász? Majd kinyújtotta neki a gilisztát. A nagyhorgász szeme könnybe lábadt a meghatottságtól, és úgy rebegte. Visszaadod, tényleg visszaadod. Sporthorgászi köszönetem. Kezdődhet a horgászás, megvan a csali. Átvette a gilisztát, szalutált az öreg halnak, ahogy igazi sporthorgászhoz illik. A székéhez ment, a gilisztát a legnagyobb bot végére kötözte, és zúgva bedobta a vízbe. Figyeljetek, halacskák, megy a csali. A giliszta lebegett a vízben, kifáradtan a üldözésben. A halak csipkedték, piszkálták, noszogatták, na, gyerünk már, mi lesz? A giliszta mérges lett, megunta a csipkelődést, és úszni kezdett, belelendült, hogy csak úgy feszült a zsinór. A nagyhorgász utána engedte a zsinót, és boldogan kiáltozott. Ez ám a fürge csali, harapjatok, halacskák, ho-ho-ho-ho! A giliszta túlsó partra úszott, magával vitte a horgot, és a túlparton kimászott. Kioldotta magát a zsinórból, és a horgot egy bokor tövére akasztotta. Majd dühösen elfutott a fűben. A zsinór megfeszült, a bot meghajolta, hogy a nagy horgász húzta. Egyszer csak hopp, a bokor kiszakadt, s nagy ívben lendült át a víz fölött. A halak megtapsolták a nagy fogást, nevettek, meg vihogtak. A nagy horgász mérgesen földhöz vágta a bokrot, meg a botot, és így fölmett a halakra. Ne rögjetek, és ne vihogjatok, mert holnap újra jövök, és lesz majdnem ulas. Reszkessetek, halacskák! Hú-hú-hú-hú!
4: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kedves gyerekek! Ismeritek a süsü dalt?
1: Mohajós a bimbó lehetnék, megennének engem a keskék.
2: Jól volt az előadás.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Cickány, pocok, cicacuc. Ideugrik, odafut, odaugrik, idefut. Cicamica, mire jut?
0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na jó van. Majd megmondom én neked.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Gömbölyű, de nem labda, piros héjú, nem alma. Mi az?
3: Hát a paradicsom.
4: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Fecske László meséjének címe a Náthás iskola csengő. Csörrenő Ernőnek, a Pongrácz Bertalan nevű általános iskola csengőjének sajnos rosszul indult az élete. Mindenről az a két bal kezes karbantartó hebehúrgya Pál tehetett, ugyanis rossz helyre fúrta fel őkelmét. Hogy hová? Hát a főbejárat fölé, ahol akkora húzatot kapott szegény, hogy állandóan tüsszögött, és emiatt nem is tudott rendesen be- és kicsöngetni az órákról. Egyszer kíváncsiságból kiszámolta, hogy hányszor nyílik alatta az ajtó. 600 gyerek jár az iskolába, és ott vannak még a tanítók, a takarítónők és a karbantartók.

0: ami nagyon jól esett Ernőnek, meg is köszönte szépen, de a hangja ettől még nem javult meg. Hiába könyörgött heteken, hónapokon át Hebehúrgyapálnak, hogy fúrja már őt át egy másik helyre, a karbantartó mindig csak annyit mondott, sajnálom, most nem érek rá, egyéb dolgom is van. Csörrenő Ernő hangja tavasz környékén kezdett javulni. Az idő jobbra fordult, megérkezett a felmelegedés, és az iskola csengő is picit jobban érezte magát. Lekerült róla a sál, és szárnyalt a boldogságtól. Jó mélyeket csengetett, és az embereknek már be sem kellett fogni a fülüket. Nyáron pedig Ernő kipihenhette az egész éves fáradalmait. Néha a napfény is megcirógatta, miközben aludt. Úgy érezte, hogy ez a pillanat örökké fog tartani. Ám a nyár végéhez közeledett, és egy keresztes pók, aki éppen Ernő mellett ereszkedett lefelé, hát, intette az iskola csengőt. Lassan megint kezdődik az iskola, jönnek a gyerekek, és jön az ősz, a szél, a hideg. Csörrenő Ernőnek se kellett több, e szavak hallatán úgy összerezzent, hogy még meg is csendült ilyettében. Hebehúrgyapál épp az aulában sétált el egy létrával a vállán, amikor meghallotta Ernő hangját. Felnézett rá, és mosolyra húzta a száját. Na jól van, motyogta, most éppen ráérek, odébb furlak egy kevésbé húzatos helyre. Az iskola csengő úgy megörült a karbantartó szavainak, hogy össze-vissza csilingelt a boldogságban. Hebehúrgyapál óvatos mozdulatokkal csavarta ki őt a falból, és az első emelet egyik festményekkel teli falára helyezte át, ahol nagyszerű kilátás nyílt az aulára, de egy ablakon keresztül még az utcára is. Így aztán Csörrenő Ernő az iskola órák alatt gyönyörködhetett a természetben, a nyüzsgő városban, a hóesésben, az esőben, a nap felkeltében, és a madarak kergetőzésében is. Nyitogathatták már az ajtót, akár 2000-szer is. Az iskola csengő egy kellemesebb helyen, és immár egészségesen végezte mindennapi munkáját.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok!
3: Én Zokni vagyok.
2: Én pedig a párja, Inkoz.
3: Mi vagyunk a...
2: Bravúros Zokni páros! De várj! Egy, kettő, hol a harmadik? Hárman kellene itt lennünk,
3: igen,
2: nem?
3: Ugyanis van egy sztár vendégünk, aki nem más, mint...
2: Ruhamanó Fonalszál!
3: De tényleg, Ruhamanó. Hol van? Háó!
2: Ruhamanó!
3: Manó! Ja, bocsánat, itt vagyok.
2: Azt hittem, az asztal alá bújtál.
4: Nem, csak volt egy rakás befoltozandó zokni.
2: És az összes elkészült?
4: El.
2: De jó!
3: Erről nekem eszembe jut egy jó mese.
2: Ó, és hát munka után pedig édes a pihenés, meg mi édes még zokni?
4: Jó, akkor olvasunk mesét.
2: Lázár Ervin meséje nyomán.
3: A lyukas zokni.
4: Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény, legrozogább fiókjának legalján.
3: Azért én szebb vagyok nálad,
4: mondta a lyuk az okninak.
2: Mi?
4: Csodálkozott az okni.
2: Még hogy szebb? Mitől vagy szebb?
3: Mert átlátni rajtam,
4: mondta a lyuk.
2: Ugyan,
4: oktatta az okni.
2: Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat.
3: És piszkos is vagy,
4: folytatta a lyuk fittyet hányva az oktatásra.
3: Én bezzeg sohasem piszkolódom be.
4: Ezen az okni elgondolkodott.
3: Na ugye?
4: Hangoskodott a lyuk.
3: Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy.
4: Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni.
2: Teljesen tönkre teszel,
4: siránkozott az okni.
3: Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt.
4: Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt.
2: Jaj, ne csináld!
4: Kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
2: Bezzek halluk, nem hitte volna, hogy szebb, mint az okni.
4: Hát igen, nincs egyik a másik nélkül.
3: Én sem lennék zokni Inkoz nélkül.
2: Jaj, de kedves vagy, én sem nélküled.
4: És én sem lennék Ruhamanó a segédjeim nélkül.
2: Hát ez megint nagyon kedves volt.
3: Igen.
4: Na menjünk, készítsünk valamit.
2: Jó.
3: Jó, nyomás.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Buenos dias, barnulnak, a spanyolok, jó napot kívánok én, das vidanya, intenek az oroszok.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Üdvözlet, főrlakók! Mint ezt bizonyára jól tudjátok, 1980-ban Farkas Bertalan első magyarként jutott ki a világűrbe. Berci akkor magával vitte a tévémacit, bejelentkezett a köztelevízióba és élőben olvasta fel az esti mesét a magyar gyerekeknek. Én abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy magammal hozhattam ugyanezt a tévémacit, és mesélhetek nektek én is. Egy olyan mesét fogok elmondani, ami nem csak nekem fontos, hanem minden magyarnak szimbolikus jelentőségű. A történet Magyarország eredetét meséli el, egyik főszereplője pedig a Honor program jelvényének is egy központi eleme.
2: Bóra Ferenc, reggel a csodaszarvasról. Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmeséljétek utódaitoknak, honnan jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a szép országba. Hallgassátok meg! Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres nevezetes fejedelem, akit Nimrodnak hívtak. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája volt, ménese ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem a két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű legény volt mindkettő. Sasa szemük, villám a kezük. Nagy vadászember volt Nimród is, akármerre űzte, kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. Mondta is neki a felesége Enék királynő. Nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákopatod a gyerekeket a vadászatra. Ahogy az Isten akarja, felelte mosolyogva az öreg fejedelem. Én már csak annak örülök, hogy nem kell azokat már félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak. Később a fiú kapjuk el, nélkül is elmentek vadászni. Egyszer éppen a Pik országának a határán vadászgattak a kíséretükkel. 50 Deli Levente kísérte Hunort, 50 nyalka legény magyart. Sok madarat halomra nyilasztak, dárdájuk számtalan madat letelített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkan fel előttük. De olyan ám, amilyet még sose láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. Ezt már csak nem hagyjuk itt? Kiáltott Hunor lovára pattanva. Legjobb volna elevenen elfogni, és az a vinni édesanyánknak. Azzal felszökött a palipájára magyar is. Hajrá száz vitézükkel utána a csodaszarvasnak. Álkon bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűről tisztásba, mezőből beregbe. Reggeltől napszálltáig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagyot szökkent a gyönyörű állat, és egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek. Szeretném tudni, bátyám, hova kerültünk, szólalt meg magyar. Körülnéztek, és csudaszép tájékot láttak meg maguk körül. Sejem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz, nyüzsög a folyóban a hal. Helyöcsém, szeretnék én itt sátrat verni, sóhajtott Hunor. De megszakadna apánk anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket, felelte magyar. De látnak ám, fordította hazafelé Hunor a lova fejét. Szüleinkhez hazatérünk, szendékunkra áldást kérünk. Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimród fejedelem helyben is hagyta a szándékukat, csak Enék királyné sopánkodott. Jaj, édes gyermekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki a gyors ruhátokat? Majd csak áld az Isten arra valakit, bíztatta az öreg fejedelem a feleségét. Csak ugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a száz vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dúl királynak a két lánya mulatott, mind a kettő 50-50 lánypajtásával. Táncoltak, bujócskáztak, libegtek, lebegtek a holdfényben, mint lilion virágok a szélben. Hunor és magyar összenéztek a vitézekkel. No, fiúk, lesz már, aki főzzön és mosson ránk? Ebből lesz csak nagy lakodalom? Úgy is lett. Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki: én az urad leszek, te a feleségem. Ásókapa válaszol el bennünket egymástól. Hunornak és magyarnak jutott a két királylány. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, és azok voltak a hunok. A keleti fele pedig Magyar Leventének, és ezek utódjait nevezték a magyaroknak. Az országot Szitja országnak. Ez a szép monda pedig szájon tovább is, szájról szájra. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
3: Sziasztok! Réka vagyok. Gyertek, játszunk egy kicsit. Vagyis találós kérdés jön. Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukásmese Rádió.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Jakab Koszorús Nóri vagyok, és a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a harmadik helyezést értem el mesémmel, amelynek címe Gellért és Lilla kalandjai, a versenyfutás. A nap ma különösen ragyogón kelt fel a dzsungelben. Erős fénye átragyogta a fák sűrű lombjait. Gellért orrát is megcsiklandozta ez a finom, meleg sugár. A kis gepárd azonnal kipattant az ágyából, és ugrálva igyekezett testvére Lilla ágyához, aki még az igazak álmát aludta.
4: Gyere, Lilla! Nincs idő most a lustálkodásra! Vár a dzsungel!
3: Hadarta el egy szuszra Gellért.
5: Én még olyan álmos vagyok, Gellért! Nem tudnál visszajönni fél óra múlva?
3: Suttogta kábultan Lilla.
4: Nem, és meg ne próbálj vissza aludni. Kitaláltam egy nagyon izgalmas játékot.
3: Közölte határozottan a kis gepárd.
4: Milyen játékot?
3: Csillant fel a kis gepárdlány szeme.
4: Az még egyelőre titok,
3: kacsintott sejtelmesen Gellért.
4: De ha nem sietsz, nem is fogod megtudni.
3: Kiáltotta Gellért, és már a baseball sapkáját vette, majd kifordult az ajtón.
4: Jó, jó, sietek, várj meg, nehogy elmenj nélkülem!
3: Kiáltott testvére után Lilla. A két testvér egymást megelőzve száguldott a hatalmas dzsungel rengetegében. Gellért mutatta az irányt, és hamarosan meg is érkeztek egy nagy tisztásra.
4: Na, meg is érkeztünk, itt lesz a mai futóverseny!
3: Jelentette ki büszkén, magát kihúzva.
4: És mégis kikkel fogunk versenyezni?
3: Kíváncsiskodott a kis gepárdlány.
4: Milyen kérdés ez, Lilla? Nem egyértelmű, hogy te és én? Látsz itt bárki mást?
3: Nevetett cinikusan Gellért.
4: Ez nem igazságos,
3: görbült le a kis gepárdlány szája.
4: Mindenki tudja, hogy te vagy a nagyobb és a gyorsabb. Kizárt, hogy utolérlek.
3: Csuklott el vékony kakis hangja.
4: Csak nem vagy gyáva?
3: Gúnyolódott Gellért.
4: Persze, hogy nem vagyok.
3: Vett erőt magán Lilla, és igyekezte magára ölteni a bátorság jegyeit. A száját megfeszítve, fejét felemelve, és mellkasát előre tolva állt a starthoz. Gellért hangosan számolni kezdett, majd elindult a verseny. A két gepárd egymás mellett taposta a puha füvet, lábuk alig érte a talajt, szinte a levegőben repültek, olyan gyorsasággal futottak. A kis gepárd lány minden erejét összeszedve nyargalt a cél felé.
4: Azonban későn vette észre, hogy előtte egy kidőlt fa fekszik, és átesett rajta.
3: Gellért észrevette, és hallotta, ahogyan testvére a lábát fájlalva sír, de nem fordult vissza, hanem egyenesen a cél felé vágtatott.
4: Szeme előtt a dicsőség lebegett, és a tapsvihar, melyet a képzeletbeli lelátóról hallott.
3: Eközben Lilla a sérült lábát nyalogatta. Könnyei eláztatták fekete pöttyös bundáját. Egy kis majom, név szerint Maja, végig követte a versenyfutás eseményeit, és a fákon át ugrálva sietett a kis gepárd segítségére.
6: Nem esett bajod?
3: Szólította meg kedvesen Lillát. Hangjában érződött az aggodalom.
5: Nem hiszem. Csak egy kis horzsolás. Bár eléggé éget.
4: Sziszent fel Lilla. Valójában a kis gepárdlánynak jobban fájt a lelke, hiszen testvére cserben hagyta, kigúnyolta. A kis majom és a gepárdlány hamar összebarátkoztak. Amíg Gellért önmagával volt elfoglalva, a két lány, Maja és Lilla együtt játszottak a közeli forrásnál. A gepárd fiúnak hamar feltűnt, hogy testvére eltűnt, és egyes egyedül áll a nagy tisztás közepén. Nem kellett sokat keresgélnie, hiszen a hangos kacagás visszhangja elvezette a forráshoz. Egy bokor mögött megbújva figyelte Lillát és új barátját, amint éppen egymás fröcskölték a hűs vízzel. Látható volt, mennyire vidámak és boldogok. Gellért irigykedve nézte őket, de aztán hirtelen magába nézett, és az addig büszke, gúnyolódó teremtés hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Rájött, hogy hiába lesz győztes és szerez magának dicsőséget, semmit sem ér, hogyha nem tudja, kivel örömét megosztani. Elhatározta, hogy megváltozik, és gúnyolódás helyett dicsérni és biztatni fogja testvérét. Verseny helyett pedig az önfelett mókát és vidám kacagást választja.
1: Csukásmese Rádió.
2: Tudtad, hogy ha megtanulsz fejből egy verset, azzal nagyon jól edzed a memóriádat? Aki azt szeretné, hogy jó legyen a memóriája, az tanuljon verseket. Mondok is neked egyet. Egyszer régen az Irkámon született egy ákombákom. Hát egyszer csak látom, két lábra állt az Irkámon. Úgy indult el ákombákom. Vissza tudsz belőle mondani valamit? Pár szót? Mondatot? Micsoda? Az első két sorra is emlékszel? Hát ez csodálatos!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: És esik az eső, nem mit csinál.

0: micsoda sötét felhők, Ági, nézd csak! Jaj!
1: Te mit tudsz Süsüről?
2: Tudom, hogy ő egy sárkány, kedves, jó szívű. Aranyó!
1: Na és mit tudsz még?
3: Egyfejű!
4: Jó sárkány!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába, így együtt válhatunk profikká. A mai nyelvtörő, amit hoztam nektek, egy picit nehezebb lesz, de azért szerintem megbirkóztok majd vele. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Most elmondom lassabban, és mondjátok utánam. Egyszer, most mondjátok velem, egyszer, mehetünk a következőre. Egy pici pocakos pocok, most együtt, egy pici pocakos pocok, jöhet a következő. Pocakon pöckölt, próbáljuk együtt. Pocakon pöckölt, most menjünk tovább. Egy pici pocakos, most együtt. Egy pici pocakos, és a legvége, pockot. És akkor együtt, pockot. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Egyszer, egy pici pocakos pocok, pocakon pöckölt, egy pici pocakos pockot. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hiszti Manó. Volt egyszer egy Zsófi nevű kislány. Nagyon szeretett hisztizni. Mindenre azt mondta, nem akarom, és még kiabált is hozzá. Ha anyu enni hívta, már visított is. Nem akarok enni, hintázni akarok. Ha anyu öltöztette, Zsófi ráncigálta közben a ruháját. Nem kell a piros szoknya, kéket akarok. Nem kell a sárga pulcsi, rózsaszínt akarok. A játszótérről sem akart hazajönni. Olyan hangosan sírt, hogy megijedtek a madarak az ágon. Én még homokozni akarok, nem megyek haza. De Zsófikám, késő van, el kéne indulnunk. Ilyenkor Zsófi lefeküdt a földre, és azt mondta. Nem működnek a lábacskáim, nem tudok hazamenni. Szegény anyu cipelhette őt hazáig. Egyik nap Zsófi éppen a reggelinél hisztizett. Nem akarom meginni a kakaót, nem akarom megenni a kiflit. Ekkor a háta mögül nevetést hallott. Ki nevet? Fordult hátra Zsófi, de nem látott senkit. Visszafordult az asztalhoz, de akkor megint meghallotta a vékony hangocskát. Ne edd meg a reggelit! Zsófi megint hátra nézett. Ki beszél itt? A vékony hangocska azt mondta. Hát én, itt ülök a szekrény tetején. Zsófi felnézett, és egy kis manót látott. Sajembogyogóban, sárga csengettyűs sapkában üldögélt, és lóbálta a lábát. Ki vagy te? Csodálkozott Zsófi. Én vagyok Hiszti Manó, minden hisztis gyerek a barátom. Zsófinak nem tetszett Hiszti Manó, és az sem tetszett, hogy a Manó kinevette őt. Visszafordult az asztalhoz, és kezébe vette a kifliét.
3: Dobd le a földre!
2: Súgta Hiszti Manó.
3: Nem dobom,
2: mondta Zsófi.
3: Akkor öntsd ki a kakaódat a terítőre,
2: javasolta Hiszti Manó.
3: Hagyjál békén,
2: szólt hátra Zsófi, és csak azért is megitta a kakaóját. Amikor indultak a játszótérre, Zsófi hisztizni kezdett.
3: Nem akarom felvenni a szandálomat, gumicsizmát akarok.
2: De Zsófikám, meleg van kint, mondta a mamája.
3: Nem kell a szandál!
2: Visított Zsófi, de ekkor meghallotta Hiszti Manó nevetését. Apu kabát zsebéből kukucskált ki, és integetett Zsófinak.
4: Jól csinálod, kis barátom, ne hagyd, hogy anyukád rád adja a szandált!
3: Nem vagyok a barátod, mondta Zsófi. Menj innen!
4: Nekem minden hisztis gyerek a barátom,
2: nevetett Hiszti Manó. Zsófi megharagudott, és kezébe vette a szandált.
3: Ezt most felveszem!
2: A játszótéren nagyot játszottak a gyerekek. Amikor indulni kellett hazafelé, Zsófi megint le akart feküdni a földre, hogy anyu cipelje őt haza. De akkor a faágán meglátta Hiszti Manót. Alig várta, hogy Zsófi megint hisztizni kezdjen. Zsófi felállt a földről, és megfogta anyu kezét.
4: Ma működnek a lábacskáim, én is tudok gyalogolni.
2: Ahogy felnézett a fára, látta, hogy Hiszti Manó nagyon mérges. Ebéd után Hiszti Manó beült Zsófi szobájába.
4: Ne aludj, Zsófi! Gyere, hisztizz egy nagyot!
2: De Zsófi magához ölelte a maciát, és álomba merült. Délután nem hisztizett játék közben, mert látta, hogy Hiszti Manó ott ül a függöny rojtján. Amikor elérkezett a rendrakás ideje, Zsófi szépen pakolni kezdett.
4: Ebből elég volt!
2: Toppantott mérgesen Hiszti Manó.
4: Ne rakj rendet! Azt akarom, hogy hisztizz!
3: Nem hisztizek, mondta Zsófi. És menj ki a szobámból.
4: Hisztit akarok! Hisztit akarok!
2: Toporzékolt Hiszti Manó, és egészen vörös lett az arca a bömböléstől. Zsófi nevetett.
3: Milyen buta Manó vagy te!
2: Erre aztán olyan mérges lett Hiszti Manó, hogy haragjában földhöz vágta a csengettyűs sapkáját.
3: Nevetett Zsófi. Ha látnád, milyen csúnya vagy, amikor hisztizel!
2: Erre aztán Hiszti Manó visított egyet, és úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. Zsófi még mindig nevetett.
3: Milyen hiszt is ez a Hiszti Manó? Biztos mindenki nevet rajta. Én nem akarok rá hasonlítani.
2: És Zsófi soha többé nem hisztizett, mert nem szerette volna, hogy visszajöjjön Hiszti Manó, és újra kinevesse őt.

feleségem inkább jelünk, kedves megértő. Nagyon szerethető, na gyertek közel a mikrofonhoz. Az én család.

0: csak család vagyunk. Na még egyszer mindenki, az én családom pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesó meg én. A legjobb család vagyunk. A legjobb család vagyunk, a földgyerekén.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová

0: rohansz. Szia, pompom, mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van, már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, és minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányan kiabált, csak úgy zengett az utca.
1: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem másik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
0: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt, és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúr a fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai árust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfeljebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. És átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
1: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
0: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
1: A csoda vigye el ezt a zacskót. Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Nincs más hátra, meg kell várni, hogy elolvad a számba. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
0: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
2: Hajjaj, ragad az a vacak.
0: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával. Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz. a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő Habcibenőt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habcibenőre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habcibenőre: zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Festék tüsszentő Habcibenő siránkozva mentegetőzött:
1: nem tudom elzárni, mert odaragadtam. Nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
0: Minden ragasztó rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt, dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen... lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládival. Ez az. Ez lesz a bosszú. Hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám. De amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette. Mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Brrr, hörgött és berregett rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a lingomok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó rezsőre. Égyni, most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Pic úr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját. Újra rendesen tudta mozgatni. Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám. Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Pic úr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Pic úr, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Pic úr, és beszaladt az ajtón.
3: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Mentovics Éva. Köszönet a tanítóinknak. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Tárt kapukkal várt a suli, s úgy emlékszem, meg lehet, érkezésünk örömére néhány aprót csengetett. Tudjuk, ez a tudás vára, s mi vagyunk a hercegek, meg a herceg kisasszonyok, ám a dolgunk rengeteg. Napról napra ide járunk, izgatottan érkezünk. Ha tudnátok, mennyi tudás cipel mindig két kezünk. Ám de vannak jó tündérek, akik várnak, így szokás. Tanítónak hívja őket, tudod, minden iskolás. Ők tömik a kobakunkat, van itt tudás, temérdek, és ha néha arra kérnek, leírjuk az egészet. Osztunk, szorzunk, s pihenésképp olvasunk egy szép mesét. A környezet és a matek pedig jól megy réges-rég. Tanítóink fáradoztak egész évben eleget, míg tudással töltögették szorgosan a fejeket. Köszönjük, hogy féltő gonddal egyengedték léptünket. Kívánjuk, hogy legyen boldog számukra e szép ünnep.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.
2: A fekete madár. Német mese Mészöly Miklós átdolgozásában. Radványi Dorottya meséli el nektek. Volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. Semmiük se volt, se házuk, se kertjük, csak az ég a fejük fölött. S hogy mégse csurogjon az eső a nyakuk közé, egy ecetes hordóban laktak. Ha bemásztak a hordóba, ha kimásztak belőle, egyformán sokat veszekedtek, de annál kevesebbet dolgoztak. Egyszer bemenekült hozzájuk az ecetes hordóba egy fekete madár, s kérte, hogy meghúzódhasson náluk, amíg a vércse tovább repül. Az ember meg az asszony barátságosan megápolták a madarat, s mikor a vércse továbbállt, útnak eresztették. A fekete madár megköszönte jóságukat, s így szólt. Ha valamit nagyon szeretnétek, csak tapsoljatok hármat, mindjárt itt leszek, s amit kívántok, megteszem. Azzal hús elrepült. Ők meg tanakodni kezdtek, mit kérjenek. Megegyeztek, hogy először is egy szép házat kívánnak, tele kamrával, pincével, legyen az istállóban tehén, az ólban disznó, az udvaron baromfi. S mindjárt tapsoltak hármat. A fekete madár meg is jelent rögtön, s azt mondta, minden meg lesz. De a következő pillanatban az ecetes hordó is eltűnt, s a szegény ember meg a szegény asszony egy szép házban találták magukat. Boldogok voltak, sokáig még veszekedni is elfelejtettek. Egyszer aztán azt mondta az asszony, meguntam ezt a házat, szeretnék palotában lakni, selyemruhában járni, hintóban ülni. Jól van, mondta az ember, s megint tapsoltak hármat. Újra jött a fekete madár, és most is azt mondta, meg lesz, s eltűnt. De eltűnt vele a ház is, az istálló, az ól, az udvar, és egy gyönyörű palota kertjében találták magukat, az asszonyon selyemruha volt, az emberen bársony, s az aranyos hintó is ott állt befogva, akár rögtön beülhettek volna. Így éldegéltek egy darabig boldogan, még csak az asszony meg nem kívánta, hogy királyné legyen, az ura meg király. S tapsoltak újra hármat. Jött a madár, s az asszony oda kiáltotta neki. Királyné akarok lenni. De alig, hogy ezt kimondta, a palotára nagy fekete felhő szállt, s a fekete felhő közepéből hatalmas hangon így kiáltott a fekete madár. Menjetek vissza az ecetes hordóba. Így aztán minden oda lett, ami volt. Mehettek majd vissza az ecetes hordóba.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És akkor most szálljunk fel a vonatra, és induljunk el együtt Nagykanizsa irányába. és ha már ezt megtettük, akkor énekelhetjük bátran közösen azt, hogy...

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ajjaj, hol volt, hol nem, volt egyszer egy iciri-piciri házacska. Ott lakott egy iciri-piciri kismacska. Volt annak két iciri-piciri kisökre, rákaptak egy iciri-piciri kistökre. Csizmát húz az iciri-piciri kismacska. Hová lett a két iciri-piciri barmocska? Bejárta az iciri-piciri kiserdőt, s nem leli az iciri-piciri tekergőt. Bejárja az iciri-piciri kaszálót, s nem látja az iciri-piciri kószálót. Rátalál egy iciri-piciri kistökre, bánatában iciri-picirit meglökte. Felfordult az iciri-piciri tököcske, benne a két iciri-piciri ökröcske. Megörült két iciri-piciri ökrének. Vége van az iciri-piciri mesének.

0: ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Gévai Csilla, Cincó, az álmos táncos. Elmeséli Trill Zsolt.
2: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
1: Kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
2: Stop.
1: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen?
2: Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó, és miért van úgy kétségbe esve.
1: Jaj, ne! Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt.
2: Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem.
1: Azt már nem.
2: Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire.
1: Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek.
2: Tudjátok, jobbra kettő, balra kettő, fordul kettő, vissza kettő, nem szédülsz el, újra kettő, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi. Végül emeld a fülethez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat.
1: Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit.
2: Szóval ezt tanítja nappal.
1: De min ügyködik este?
2: Megmondom én.
1: Persze, hogy megmondom.
2: Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja a kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztepcipőt.
1: Ó, ha láttátok volna! Annyira boldog és büszke volt. Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre, rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt, hogy a fellépő ruhájára vart csillogó kövecskék se rezzenjenek meg, mert ha közülük csak egy is csilingelni kezd, na arra biztosan felébredt volna valaki a bentiek közül. Finoman nyikordult a bejárati ajtó, és Cincó diadalittasan már osont is a nagy csendben az ágya felé. Azaz csak osont volna. Ugyanis egy valamiről balgán elfeledkezett. Igen, az új sztepcipője kopogásáról. Tudom, drága olvasó, ó, tudom. Te biztosan figyelmeztetted volna, hogy mielőtt átsettenkedik a gyerekei hálószobáján, mindenképpen vegye le az újonnan nyert cipőjét. Hiszen ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Úgy, ahogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy
3: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
2: Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a 7 egérgyerek, mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fény lett az új kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett igazi táncmulatságot tartott az egér család. Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós,
1: Minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és amivel különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és 7 gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy
3: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nagyon jó.

Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hát, kedves gyerekek, Korda György vagyok, az énekes, és most nem a reptér hangzik el, hanem egy népmese. Egyszer volt Budán kutyavásár, Mátyás király, az igazságos, a főhőse. Egyszer volt Budán kutyavásár, népmese, elmeséli nektek Korda György. Egyszer Mátyás király a határban meglátott két szántóvetőt. Az egyik ember két szegény, sovány tehénkével kínlódott, a másiknak hat ökör volt az ekéjébe fogva. Hat ökör előtt járt az ostoros gyerek. Mátyás király megszólította a két tehenes gazdát. Gazdura, miért kínozza úgy ezeket a szegény párákat? Hát ezek olyan soványak, hogy már csak a bőr tartja össze. Nincs mit tennem, uram. Nekem minden nap három kenyeret kell az asztalra tennem. Hát aztán minek kennek az a három kenyér? Ebből egyet kölcsön adok, egyet adósságba, egyből meg én élek a feleségemmel. Hát ezt meg, hogy értsem, kérdezte a király. Kölcsön adok egyet a fiamnak, hogy majd, ha megöregszem, és nem tudok dolgozni, akkor ő tartson el engem. Egy kenyeret a szüleimnek adok, hálából, hogy felneveltek. A harmadik kenyérből meg én élek a feleségemmel. Tetszett a beszéd a királynak. Mindjárt meg is kérdezte a gazda nevét, aztán ott hagyta, továbbállt, és elment a hatökrös gazdához. Gazduram, miért nem ad kölcsön két ökröt annak a szegény szomszédjának, amíg azt a kicsi földecskéjét felszádja? Elment az úrnak az esze, hogy az én drága jószágaimat odaadjam annak a kódusnak. Tudja az úr, hogy van a mondás? Kapari kurta, neked is jut. Dolgozzon a szomszéd, majd neki is lesz hat ökre. Mátyás meghallgatta ezt a gonosz beszédet, aztán ott hagyta a gazdát. Térült, fordult, és egy-kettőre Budára érkezett. Nem sokára fullajtárt szalasztott a szegény gazdához. Adja el a teheneit, és minden pénzt, amit kap értük, verje kutyákba. Vasárnap reggel Budán kutyavásár lesz, s a király parancsára vigye fel őket, és adja el. Nem gondolkodott sokat a szegény ember. Eladta a két hitvány tehénkét, és ami kis pénzt kapott, kutyákba fektette. Ahány hitvány, büdös, bolhás ebet talált a környéken, egy szíjra ráfűzte, és szép lassan feleregélt Budára. Vasárnap hajnalban fel is érkezett a piac sarkába, a király nagy kutyaugatásra lármára ébredt. Kihajolt az ablakon, és hát látta, hogy megérkezett az ő embere. Akkor mindjárt leszalasztott egy szolgát, felhívta magához a szegény embert. Egy másik szolgát is leszalasztott, s annak azt mondta, hogy vigyázzon a drága portékára, amíg ő szót vált ezzel az emberrel. Akkor azt mondta a király a gazdának. Gazduram, jól tette, hogy hallgatott rám? Na ide figyeljen, ma jól megtréfáljuk az urakat. Húzódjon csak kent a piac sarkába. Majd én nem sokára arra megyek, aztán pénzét tesszük a kutyákat. A legkisebbet 100 aranyon alul ne adja, s a nagyobbakért még 300-at is elkére. Na, visszament az ember a piac sarkába, amennyi árus vásárló volt a piacon, mind a szegény embert kacagta. De a szegény ember nem törődött semmivel. Délfelé megérkezett a király az urakkal. Úgy tett, mintha sose látta volna a gazdát. Megszólította fennhangon. Jó napot, gazduram! Mi az ára ezeknek a kutyáknak? kisebbeknek az ára 100 arany, a nagyobbakat 300 alatt nem adom. Az urak morgolódni kezdtek, hogy ezekért a fonda nyüves dögökért ennyi pénzt van képe elkérni, de a király azt mondta, nem is sok, na ezt a kicsit mindjárt megveszem. Uraim, vegyenek kentek is a kutyákból, mert holnaptól ez lesz a divat. Hát, ha ez lesz a divat, akkor az urak sorra lepengedték a pénzeket. A szegény ember fertály óra alatt megszabadult a kutyáitól, aztán fogta a sok pénzt, hazament, birtokot vásárolt, nem sokára ő is 6 ökörrel szántott. A szomszédja álmélkodva nézte. Hogy tudott ez a szegény gazda ilyen rövid idő alatt ekkora birtokra szert tenni? Egyszer nem állhatta tovább, megszólította. A szomszéd, mondja meg, hogyan tudott Kent ekkora vagyonra szert tenni? Nem titok az. Eladtam a 2 hitvány tehénkémet, a pénzt kutyákba fektettem, felhajtottam Budára, a kutyavásárba. Budán most az a divat, hogy az urak nagy pénzen kutyákat vesznek. No, a gazda nem szántott még egy barázdát se többet. Mind a 6 ökrét pénzét tette, s a környéken amennyi büdös ebet kapott, mind felvásárolta. Szíra fűzte őket, s egy vasárnap reggel ő is felcsürtetett Budára. Fölverte az egész piacot. Nagy lárma, ribillió! Fölébredt Mátyás király, kitekintett az ablakon. Magába kacagott. Na itt az én emberem. Mindjárt leküldte a szolgáit, hogy a kutyás ember takarítsák el a piacról. Mondják meg neki, hogy menjen el innen kutyástól, amíg jó dolga van. A gazda erősködött, hogy azt hallott, hogy Budán az a divat, hogy gazdag emberek nagy pénzen kutyákat vesznek. Azt hallottam, hogy ma itt kutyavásár lesz. Azt mondták a szolgák. Csak volt, csak egyszer volt Budán kutyavásár. Na gyerekek, ágyba vagytok már? Cicika, Bubuka, szép álmokat mindenkinek.
1: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Két bors ökröcske. Állt egy kis házacska valahol a messzi hegyekben. Benne éldegélt egy szegény öreg asszony, egyetlen fiával, Gergővel. A fiú az erdőben fát vágott, ezzel kereste meg a napi betevőt. Történt egy nap, hogy munka közben megéhezett. Elővette hát bicskáját és kenyerét. Ám hirtelen egy ősz öregember termett előtte.
1: Drága fiacskám, az Isten áldjon meg! 3 napja nem ettem, nem ittam. Adnál egy harapást a kenyeredből? Kérdezte a fiú.
2: Adok én szívesen,
0: válaszolta, és az öregember felé nyújtott egy karé kenyeret. Az öreg nem győzött hálálkodni, majd belenyúlt a zsebébe, és 2 apró ökröcskét vett elő. Odaadta a fiúnak, azután eltűnt a messzeségben. A 2 kicsi ökör olyan apró volt, mint egy borsszem.
3: Gyere, gazdánk, ragd meg a szekerünket, mert már nagyon húznánk,
0: mondták. A fiú rakná a szekeret, de amint elkezdi a munkát, a kicsi ökrök fura hangot hallatnak. S a fadarabok maguktól felmásznak a szekérre. Elindul a fiú a 2 ökröcskéjével hazafelé. Az uraság éppen arra jár. Megtetszenek neki a csoda ökröcskék.
1: Mennyiért adod őket?
0: Érdeklődött.
2: Nem eladóak,
0: válaszol Gergő.
1: Mi az, hogy nem eladóak? Ha estig be nem hordod az összes fát az erdőmbe, enyémek lesznek az ökrök,
0: mondta az uraság. Elszomorodik a fiú. Hát most mit évül legyen? A 2 ökröcske egymásra néz, s lám, már be is kerítették az egész erdőt. A fák pedig tövükkel együtt ott sorakoztak a szekéren. Az uraság nagyon meglepődött. Dühében új próba elé állította a fiút.
1: Szántsd fel most a hegyet, majd arasd le, és őröld meg a búzát napestig. Ha nem teljesíted, enyémek lesznek az ökrök.
0: A 2 ökröcske ismét egymásra nézett, s már fel is szántották a hegyet, a búzát pedig leharadták. Ám lassan megy le a nap, s még nincsenek teljesen készen a munkával.
1: Dörzsöli is markát az uraság, hogy végre övé lesz a 2 ökör.
0: De a 2 kisökör gondolt egyet, majd az egyik visszatolja a napot az ég közepére, a másik pedig elrejti a holdat a hegy mögé, s már folytatják is tovább a munkát. Ráfújtak a búzára, s nagy forgó szél kerekedett. A búza a magasba emelkedett, majd liszté ödlődött, és így hullott bele a zsákba. Bevégezték dolgukat. Végre indulhattak az urasághoz.
2: Kész is lennénk, uram!
0: Érkezett meg Gergő a 2 ökör kíséretében. De a 2 ökör felbőgött, majd nagy lisztvihar kerekedett, és az egész kastély s népe csupa lisztes lett.
2: Miben állhatok még szolgálatára?
0: Kérdezte Gergő a dühös uraságot.
1: Inkább megyek a pokolba, mint hogy titeket lássalak. Takarodjatok innét!
2: Ha ezt kívánja uraságod, s azzal Gergő felültette a szekérre, s már vitte is. Mentek hegyen, völgyön át, míg el nem érkeztek a pokol bejáratához.
0: Kitessékelte az uraságot a szekérről, aki menekülni próbált.
2: A két kisökör akkorát fújtatott, hogy forgószél kerekedett, és az magával taszította a pokol mélyébe. Az ördög nagy örömmel fogadta a gonosz udaságot. Gergő pedig visszaindult a két kisökröcskéjével édesanyjához, ahol ezentúl négyesben érdegéltek boldogan, míg meg nem haltak.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Évszakok.
1: Január elől jár, a nyomán február, március szántóvető, április nevettető, május szépen zöldellő, június nevelő, július érlelő, augusztus csépelő, szeptember gyümölcshozó, október borozó, november télelő, december pihenő.
2: Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitni kék, kék iboly a hóvirág, csupa öröm a világ.
3: Fúj a szél, meleg szél, jön a tavasz, fut a tél. Gyere tavasz, várva várlak, hozz zöld ruhát fűnek, fának.
0: Eső, eső, esél, buborékot vessél, hogy a búza nőjön, a gyermek örüljön. Lesz kenyér, lesz kalács, fánkból is nagy rakás.

0: SOS. Kánikula, meleg fús, itt van a jó hideg tus. Ha dörög a menny, fa alá ne menj.
1: Esik eső, csepereg, sárga levél lepereg, hulladér, jön a tél, daru, gólya, útra kél.
0: Esik eső, jaj, jaj, jaj, mindjárt itt a zivatar. Tüzes villám cikázik, aki nem fut, megázik.
2: Esik az eső, süt a nap, Paprika Jancsi mosogat. Hát az öreg mit csinál? Hasra fekszik, úgy pipál. Eltörött a pipája, János bácsi csinálja. Esik eső bugyborékol, szól a kakas kukorékol. Es, es, esőcsepp, szomjas a föld, itasd meg. Kelep, kelep, gólyamadár, itt van az ősz, elmúlt a nyár. Kár, kár, kár, hogy elmúlt a nyár. Gólya fecske hamar elment, várhatod a hideg telet.
3: Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. Ősszel esik az eső, soha nincsen jó idő.

0: Varjú, károk, fú a szél, esik a hó itt a tél. Jaj, de nagyon hideg van, ropog a hó alattam. Vígan csúszik a kis szál, most örülünk igazán.
1: Hullahó, hullahó, hógolyózni, jaj, de jó. Hullahó, hullahó, jön karácsony, jaj, de jó. Hullahó, hullahó, lesz belőle hógolyó. Erdő mező megágya, lesz majd derék bundája.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket. Gyerekkoromban az én nagymamám minden este mesélt nekem. Ő egy kis faluban lakott, és mi gyerekek nagyon boldogok voltunk, ugyan sok állat volt a ház körül, és mindenféle érdekes dolgot megtapasztalhattunk, még azt is láthattam, hogy a jócska hogy táncol. Most az aranyszőrű bárányról fogok nektek mesélni. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. És a szegény embert vetette fel a bús, a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb, ügyibe való legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, és addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, add menjen, egyel kevesebb kenyér pusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, és estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, és most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenesen a nagy juhos gazdához, és elé mondta, hogy mi jóba jár. Éppen jókor jöttél, mondta a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogyha esztendő ilyenkor a nyájból egy sem hibázik, ad egy aranyszőrű bárányt, s abból megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondta a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját. Jól feltarisznyáltatta, s a legény kihajtá a nyájat a rétre. Közményt legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő. De még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie, s ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta, s hát, uram teremtőm, amennyi juh, mint táncra kerekedett. Az aranyszörű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. No te legény, mondá, megöregettem, kegyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta, Istené a szállás, kerüljön bejebb, öcsém uram. Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. Nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, szépen a bárányhoz oroszkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, üti a leány, szidja égtelenül. Nesze, nesze, te világbolondja! Nem szégyelled magadat leány létedre? Nesze, nesze! Hiszen nem sokáig szitta verte, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagybegyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnep napot így meggyalázzák. Oda szalad, s üti az asszonyt a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdtek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk, emberek, asszonyok! Nosza, utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák. De ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy korcsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a korcsmárost, miféle város légyen ez? Mondja a korcsmáros, ez a király városa. Szóból szó kerekedik, és a korcsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országában, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni. De még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolá a legény. Szerencsét próbálok. Hát, ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. B jelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt. Jó van, fiam, mondta a király, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet. Egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom, mondta a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, király pedig kiállott a leányával a tornácra, s úgy várták, hadlám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud. Csak elévevé szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya, a könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagásától. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeréről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagástól. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszerűen vége volt a táncnak. Hallod-e te, juhász legény, mondta a király. A leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarba, s úr lett még a cigányból is. A juhászlegényből lett király, egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből is mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szegény ember szerencséje. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Két porta volt egymás mellett, az egyik porta egy gazdag emberé volt, a másik egy szegény emberé. A szegény ember mindennel próbálkozott, dolgozott látástól vakulásig, mégsem ment semmire. Az irtás földjük is egymás mellett volt, csak egy erdős szakadék választotta el a két földet egymástól. A nap még fenn volt az égen, amikor a gazdag ember béresei abba hagyták a munkát és hazamentek, a szegény ember csak törte magát tovább is. Közben néha mégis leült, s megtömte a pipáját. Hát egyszer csak mit hall a gazdag ember irtás földjéről, recsegés, ropogás hallatszott. A fatönköket égette egy ember. Ki vagy? Kérdezte a szegény ember. A gazdag ember szerencséje vagyok. Miért nem jössz át az én földemre is? Menj, és beszélj a magad szerencséjével. Hát az meg hol van? Ott alszik az irtás földet szélén. Rókaprém bunda van rajta, sejmes a bélése. A szegény ember odament és felébresztette a szerencséjét. Hé, te, szerencsém! Miért alszol? Miért nem égeted a fatönköket? Ebben a bundában? Kérdezte a szegény ember szerencséje. Hát nem tudnál valamiképp segíteni rajtam? Ha kedved volna kereskedni, segíthetnék neked. De hogy fogjak hozzá? Eredj horgászni, kifogod az első halat, s annak a hasába drága köveket találsz. Annak a drága kőnek 50 000 tallér az ára. Ez jó lesz kezdetnek. A szegény ember kereskedni kezdett, 7 esztendő elmúltával, nem 100 000, hanem 7x100 000 tallér volt a vagyona. Ez az igazság, aki megtalálja a szerencséjét, annak minden sikerül.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mese-mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska. Én is pisze, te is pisze, gyere pisze, vesszünk össze, pisz, pisz, pisz. Egy hegy megy, szembe jön egy másik hegy. Én is hegy, te is hegy, nekünk ugyan egyre megy.

0: Sárga rózsa, vadvirág, álljál gyorsan, mezítláb. Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál. Esztendőre vagy kettőre nagy lány leszen már.
1: Sziasztok, Kati vagyok. Az öreg ember és a pokróc. Egyszer volt egy fösvény fiatalember, s annak a fösvény embernek volt egy fösvény felesége, s volt nekik egy öreg-öreg apjuk. Ez az öreg apjuk olyan öreg volt, hogy úgy reszketett a keze, hogy amikor a levest ette, amíg a kanállal a tányértól a szájához vitte, mind kireszketett a kezéből, s az abroszt is mind teleöntözte. Mikor a tányérból ki akarta tölteni a kanálba a levest, a tányért is elejtette, s eltörött. Ezért úgy megharagudott a fiatalasszony az apósára, hogy nagyon. Rábírta a férjét, hogy az öreget csapják el a háztól, eresszék világgá, hogy ne csináljon annyi szemetet náluk. A fiatal ember rá kellett szánja magát, mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül is meghajolt az akarata előtt. Elmentek a vásárba, és vettek két új pokrócot. Elhatározták, hogy a két pokrócot az öregnek a hátára teszik, és úgy indítják világgá. Akárhol elesteledik, az egyik pokrócot leteríti, és a másikkal takarózik, s úgy aludjon. Mikor hazaérkeztek, hát sem a férfi, sem a fiatalasszony nem tudta rávenni magát, hogy az öreget útnak keresse. Volt nekik egy olyan hatesztendős forma fiúk. Azt mondja neki az apja. Fiam, itt van ez a két pokróc, ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk a mezőre dolgozni, s mikor te gondolod, hogy már kin vagyunk a mezőn, akkor a pokrócot tedd nagyapádnak a hátára, fogd meg a kezét, s vezest ki az utcára. Mondd meg neki, hogy le is út, fel is út, menjen világgá, többet hozzánk ne jöjjön vissza. Úgy is tett a gyerek. Mikor az apjáék elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, és csak az egyik pokrócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a vállára, s kivezette az utcára, s azt mondta neki. Nagyapám, maga menjen akár le, s akár fel, de többet ide nálunk haza ne jöjjön, mert magának itt nincs helye. Az öreg sírt egy kicsit, s a pokróccal a hátán megindult egyfelé. Este hazajött az ember és az asszony a mezőről, s látják, hogy a pokróc ott van. Néznek szerte, az öreg meg nincs ott. Elszólítják a fiút. Mi van nagyapáddal? Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták. Hogy? Rátettem a pokrócot a hátára, s megmutattam az utat neki, hogy menjen világgá, s többet ne jöjjön haza, mert nincs rá szükségünk. Hát akkor ez a pokróc, ami itt van, miért nem tetted ezt is rá? Akkor egy kicsit állott a fiú, s azt mondja, tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy mikor maguk is úgy megöregszenek, mint ahogy ő van, s utat kell adjak maguknak, akkor én ne kelljen, hogy vegyek pokrócot, ezzel a pokróccal maga is menjen el. S akkor összenézett az ember az asszonnyal, elszégyelték magukat, és sírni kezdtek. Hamar kihozta az ember a lovat az istállóból, s ráült, s a 9. falu végén utolérte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, s úgy vezette kötőfékénél fogva, míg hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, s a gyereket is úgy tanították, s úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. Többet nem bánták, ha eltörött a tányér, vagy kiömlött a leves, vagy mi lesz, mi nem lesz. Jó szemmel nézték az öreget. Tisztességesen éltek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
2: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok, a Víg Színház színművésze. Nekem is van két fiam, igaz, ők már nagyobb bacskák, Bendegúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki alig várja, hogy mesét olvassak neki. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megérede. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a 100 esztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta. S mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom! Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy arany lócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színarannyal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, urak, büszke nagy urak! Tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette, úgy küldte haza kicsi kunyhójába.
2: Boldogan éltek!

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedezni való vár a gyerekekre. A nyugodt ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogat mosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a fél pár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Augusztus 31-től szeptember 13-áig, minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok, és most én fogok nektek mesét olvasni. Václav Cvrtek, Moha és Páfrány. Hogyan fésülték meg a tündért? Moha és Páfrány a tisztáson jártak. Egyszer csak 7 vékony panaszos hang ütötte meg a fülüket.
3: Onnan, a szederbokorból jön!
2: Mondta Moha. Odafutottak, és a szederbokorban 7 szellőt találtak. Belegabajodtak szegénykék a tüskés vesszőkbe.
3: Ezt magatoknak köszönhetitek,
2: mondta Moha és Páfrány, s nosza, neki láttak kiszabadítani a szellőket. Mikor valamennyiüket kiszabadították, a szellők úzsgyi elszeleltek a tisztáson át. A 7. azonban visszajött. Letört egy szedergalyacskát, odaadta Mohának és Páfránynak, s ezt rebegte.
4: Ha bajba kerültök, törjetek le erről a gajacskáról 7 tüskét.
2: Moha és Páfrány topogtak ott egy darabig. Úgy vélték,
3: ez a féle 7 szellő beszéd.
2: Másnap alkonytájt megint a tisztáson keresztül vezetett az útjuk. Hát a szederbokornál egy tündér áldogál. Minden szép rajta, csak a haja borzas, mintha egész nap rőzsén aludt volna.
4: Nem sokára feljön a hold, s akkorra meg kell fésülködnöm,
2: sóhajtozik a tündér.
3: És miért?
2: Kérdezte Moha.
4: Hogy táncot lejthessek a holdacskának,
2: mondta a tündér.
3: Hát táncolj neki borzasan,
2: ajánlott a Páfrány. A tündér erre úgy megijedt, hogy lábujjával belebotlott a fátylába.
4: Azt nem tehetem meg, mert az erdőből kifutna a sötétség, és én életem végéig bolyonganék benne.
3: Akkor fésülködj meg,
2: ajánlotta neki Moha.
4: De ha elvesztettem a fésümet meg a tükrömet,
2: panaszolta a tündér. Ekkor a hegy mögött megszólalt egy ezüstös hang.
5: Siess, már kezemben tartom a kulcsot.
4: Ez a holdacska,
2: rezzent össze a tündér.
4: És én még mindig nem fésülködtem meg.
2: Moha és Páfrány azt mondták a tündérnek, hogy várjon ott rájuk, és elindultak megkeresni a fésűt meg a kis tükröt.
6: Keresték a fésűt, de csak egy száraz gajat találtak. Keresték a tükröt, de csak egy nyárfa levélre bukkantak.
2: Visszamentek a tisztásra a tündérhez, aki finom ujjacskáival lassan fésülgette borzas haját.
6: Hiába.
4: Elhoztátok a fésümet meg a tükrömet?
2: Kérdezte a tündér.
3: Nem hoztuk,
2: mondta Moha. Ekkor a hegy mögött újra megszólalt az ezüstös hang.
5: Siess, már be kell dugnom a kulcsot a zárba.
4: Már feljön a holdacska,
2: rebegte a tündér. A hegy fölött kinyílt az égi kiskapu, és kijött rajta a hold. Ezüst sugarú szemével letekintett, és elszomorodva mondta.
6: Megint egy nem fésülködött meg.
2: Alig, hogy ezt a hold kimondta, valaki 2 nesztelen lépést tett. A sötétség futott ki az erdőből. Megindult egyenesen a borzas hajú tündér felé. Bukdácsolt a fehér köveken, és egyre nagyobb lett.
3: Ez azért történt, mert nem találtuk meg a tündér fésűjét, meg a tükrét,
2: mondta Moha. A sötétség már a tündér bokája körül gomolygott, ám az utolsó pillanatban Páfrány letört 7 tüskét a szederveszőről. Abban a pillanatban hozzárepült a 7 szellő, és tudakoltam, mi a baj.
3: Fésüljétek meg ezt a tündért, de gyorsan!
6: Parancsolt a páfrány.
3: És szépen minden hajszálát simítsátok a füle mögé!
6: A szellők összesúgtak. Aztán finom ujjacskáikkal munkához láttak. És már is készen volt a frizura. A tündér ott állt, simára fésült hajjal, készen a holdfénybálba. A sötétség csak motyogott valamit, és visszafutott az erdőbe. A szellők benyúltak 7 zsebükbe. Elővettek 7 sípot, és szépen muzsikáltak. A tündér fellibbentette fátylát, és táncot lejtett a holdacskának.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a kis Csikó és a Zab. Egyszer volt, hol nem volt, a csikós legelő mellett éldegélt egy aranysárga kis Csikó az anyukájával. Takaros kis pajtában laktak, ablakkal, piros tetővel és sok-sok puha szalmával. Az aranysárga kis Csikó egész nap a legelőn rohangált, lepkéket kergetett, friss patakvizet ivott, madarakkal barátkozott és a napsütésben hancúrozott. Annyira élvezte, hogy kedvesen volt hazamenni. Az anyukája persze minden este a pajtában várta finom vacsorával és puha fekhellyel, hogy az aranysárga kis Csikónak semmire se legyen gondja. A kis Csikó minden este szénát vacsorázott, amit nagyon szeretett. Boldogan ropogtatta a finom zöld szálakat, és nagyokat fújtatva szívta be a vacsora illatát. Egyik este, amikor a fáradt és csatakos kis Csikó hazaért, és várta a finom vacsorát, keserűen csalódnia kellett. Az anyukája ugyanis zabot tett elé. Pergős, ropogós zabot, amit minden lovacska nagyon szeret, kivéve a mi aranysárga kis Csikónkat.
1: Én ezt nem eszem meg, mondta panaszos hangon. Nem kérem, nem szeretem. Szénát akarok!
0: Hiába csitítgatta az anyukája, hogy minden lovacska szokott zabot enni, a kis Csikó nem állt kötélnek.
1: Akkor én inkább nem leszek lovacska. Világgá megyek is, keresek más barátokat, ahol majd nem kell zabot ennem,
0: kiáltotta, és nyakába vette a világot. Szomorúan bandukolt. Messze elhagyta már maga mögött a csikós legelőt, amikor egyszer csak hangos kotkodácsolásra lett figyelmes. Lenézett a lába elé, és mit látott? Egy egész baromfi családot. Egy tarajos kis kakast, egy kendermagos tyúkocskát, és egy csapat pejhes kis csibét.
2: Hát, te mi áradban? Kérdezte a kis kakas.
1: Eljöttem otthonról, mert nem akarok többé lovacska lenni, felelte a kis Csikó.
2: Gyere velünk, mondta a kakas. Jó helyed lesz nálunk. Van egy kis ólunk, megetetünk kukoricával. Ihatsz az itatónkból, és velünk maradhatsz, ameddig csak szeretnél.
0: A kis Csikó nagyon megörült, de amikor odaértek a baromfi család ólához, elkeseredett.
1: Hisz én ide be se férek, mondta szomorúan, aztán megköszönte a kedvességet, és tovább indult.
0: Bandukolt tovább, amikor egyszer csak neszezésre lett figyelmes a fák ágai között. Oda pillantott, és mit lát? Egy egész bolyhos fülű mókus családot.
2: Hát te miért kószálsz errefelé?
0: Kérdezte a mókus papa. A kis Csikó meg elsírta bánatát, hogy nem akar többé lovacska lenni, mert nem szereti a zabot.
2: Egyet sem búsulj, kiskomám, mondta mókus papa. Gyere el az odunkba, ott majd kapsz egy csomó finom magyarót.
1: Hol van az odutok?
0: Kérdezte a kis Csikó, mire a mókus papa a fa tetejére mutatott.
2: Itt fenn, mi?
0: A kis Csikó megint nagyon elszontyolodott, hiszen ő nem is tud fára mászni. Megint megköszönte a kedvességet, és tovább indult az erdő széle felé. Amikor kiért a tisztásra, egy szép tiszta vízű tavat pillantott meg, és akkor jött rá, mennyire szomjas. Lebaktatott a partra, ahol jó ízűen szürcsölgette a vizet, és egyszer csak hangos hápogás ütötte meg a fülét. A tó közepén ott úszkált egy egész kacsa család, a kacsa papa, a kacsa mama és a kis kacsák. Hívták, hogy tartson velük. Gyere velünk, kis Csikó, adunk neked halacskát, megmutatjuk a fészkünket, és addig maradsz, ameddig csak szeretnél. A kis Csikó lassan ingatta aranyszínű fejecskéjét, és azt mondta.
1: Nagyon szépen köszönöm a jóságotokat, de én sajnos nem tudok úszni.
0: És elbaktatott. Szép lassan beesteledett, és az égre felkúszott az ezüst színű hold, ami csak úgy ragyogott. A kis Csikó viszont nagyon fáradt volt, nagyon éhes volt, és nagyon fázott is. Eszébe jutott a kis pajta, ahol az anyukájával élt.
1: Lehet, hogy mégiscsak haza kéne mennem, gondolkodott. Ott meleg van, puha a szalma, és beférek az ajtón. Csak a zab ne lenne, sóhajtott.
0: Egyszer csak halk zörgést hallott a háta mögött, és amikor odapillantott, két villogó szempárt látott. Gyere velünk, kis Csikó, súgta mézesmázos hangon a farkas. Megmutatjuk a kis lakunkat, aztán jót vacsorázunk.
1: Belőlem aztán nem esztek, kiáltotta a kis Csikó, azzal nekiíramodott, ahogy csak a lába bírta, és meg sem állt hazáig.
0: Otthon aztán az anyukája nyakába vetette magát, bocsánatot kért, majd így szólt.
1: Hol az a zab, anyukám? Rájöttem, hogy itt van a világon a legjobb dolgom, és mégis inkább lovacska szeretnék lenni.
0: Az anyukája pedig nagyon megdicsérte, összecsókolta, és a kis család a mai napig ott lakik a takaros kis pajtában, a csikós legelő mellett, ahol a kis Csikó nagyokat szaladgál. Egyszer még te is találkozhatsz vele.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! De jó, hogy találkozunk. Réka vagyok. Nagyon szeretem a találós kérdéseket. Kitalálni és megkérdezni is. Mostantól gyakran fogunk találkozni, és minden alkalommal megfejtünk egy furfangos feladványt. A mai kérdés így hangzik. Vízen megy, de nem locsog. Úton megy, de nem zörög. Mi az? Na gondoljuk csak át. Vízen megy, de nem locsog. Hajó nem lehet, annak bizony van hangja. De egy falevél szép csendesen úszik a víz tetején. Talán falevél? Nézzük a következő állítást. Úton megy, de nem zörög. Se jármű, se ember nem lehet. Falevél sem, mert az nem megy az úton. Akkor mi az? Na hát, ti már tudjátok is. Okosak vagytok. Igen, ez bizony az árnyék. Örülök, hogy együtt megfejtettük ezt a találós kérdést.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A rút kiskacsa. Melegen sütötte a fákkal sűrűn körülvett udvarház falát a nap. Ki is élvezte a napsütést a kacsamama, aki éppen tojásait költötte a lapulevelek között megbúvó fészkében. Ott ült már jó ideje, kis csibéit várta. Ám hirtelen felpattant az első tojáshéj, majd sorban a többi, és előbújtak a pelyhes fiókák. Vadsipítozásba kezdtek ahányan voltak, miközben rácsodálkoztak az eléjük táruló világra. Háp, háp, na hát! A kacsamama büszkén mutogatta kicsinyeit az udvarház lakóinak. Nézzétek, milyen szép kis kacsák! Ám akkor észrevette, hogy a legnagyobb tojás érintetlenül fekszik. Így visszaült, s tovább melengette. Végül megtört az utolsó tojás héja is, és egy nagy szürke és rút fióka bújt elő. Egyáltalán nem hasonlított testvéreire. No de meglátjuk, hogy boldogul a vízben, gondolta a kacsamama, és letotyogott kicsinyeivel a folyópartra. A fiókák vidáman lubickoltak, őket figyelte az egész réceudvar. Meg is állapította a récemama, milyen szépek s elevenek. Ám akkor észrevette a rút kiskacsát. Szürke és ronda volt, de sokkal ügyesebb társainál, és csak úgy szelte a habokat. De a rút kiskacsa hiába volt kedves s barátságos. Az udvar népen nem tudta megszeretni. Állandóan csipkették, csúfolták. Túl nagy, ronda, nem közéjük való. Még saját testvérei sem szívlelték. Egy napon elege lett az udvar lakóiból, s a rút kiskacsa nagyot röppent, és már túl is volt a kerítése. Útközben minden apró madár megijedt tőle, s így szomorúan bandúkolt tovább, míg egy nádashoz nem ért. Gondolta, ott megbúvik pár napig. De másnap reggel óriási durrogásra és hangos csaholásra ébredt. Rettenetesen megijedt, mikor szembe találkozott egy vadászkutyával. Háp, háp! S rémülten próbált szabadulni a sás közül. Menekült a kacsa erdőn mezőn át. Majd estére egy öreg kunyhóhoz ért. Mivel teljesen átfázott szegény, megpróbált nesztelenül belopózni a házikóba. A viskóban egy idős anyóka lakott két házi állatával, egy macskával és egy tyúkkal. Befogadták maguk közé a jövevényt, és a kacsa örült, hogy végre nem háborgatják. De ahogy telt az idő, a madár egyre jobban vágyott az úszkálás és a víz után. Mikor elmesélte, mi bántja, a tyúk és a macska elkergették. Akkor eridj innen, úgysem válsz hasznunkra. Útnak indult hát újra a rút kiskacsa. Bejárt sok vidéket, sok tavon lubickolt. Közben fájó szívvel csodálta a nádasok vizében kecsesen úszó, hosszú nyakú és hófehér tollú hattyúkat. Lassan eljött a tél hidege, kezdett befagyni a tó, és a madárkának folyamatosan úszkálnia kellett, hogy ne kerüljön a jég csapdájába. Azonban egyre jobban fogyott ereje, s végül a jég magába zárta. Egy jószívű gazda találta meg másnap a jégbe fagyva szegényt. Kiszabadította,
majd hazavitte meleg otthonába, hogy új erőre kaphasson. Másnap felé lett a riadt jószág, s a parasztgazda gyermekei rögtön nyúzni kezdték játékukkal. Megelégelte ezt a rút kiskacsa, és mikor nem figyeltek, kiszökött az ajtón. Egész télen bokrok tövében bujkált, vagy a nádasban próbálta átvészelni a rideg telet. Nehezen, de végül sikerült túlélnie a fagyos hónapokat. Egy napon végre megérkezett a tavasz. Kisütött a nap, kirügyeztek a fák, egyre melegebb lett az idő. A kiskacsa miközben játszadozott, kitárta szárnyát, és egyszer csak felröppent a levegőbe. Maga is meglepődött, milyen jól megy neki a repülés. És csak szárnyalt, míg nem egy csodálatos, virágokkal teli kert fölé ért, ahol végül megpihent. Nyugodtan úszkált a tóvizében, mikor három gyönyörű, hófehér hattyú tűnt fel a sás mögül. Csodálta őket. Szomorúan a víz fölé hajtotta fejét. Ám akkor hirtelen megpillantotta tükörképét, egy csodaszép hattyúét. Még felsebb eszmélt, társai már köré is gyűltek, és közben csőrükkel símogatták. A parton játszadozó gyermekek is észrevették, ujjal mutogattak rá, és ámuldoztak szépségén. Nézzétek, milyen gyönyörű az a hattyú! Végre boldognak érezte magát. Visszagondolt az eltelt időre, a többiek piszkálására, csúfolódásaikra, és szíve megtelt melegséggel. Sosem gondolta volna, hogy egyszer benne a rút kiskacsában fognak gyönyörködni.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből, tehát ott a földelem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukás Mese Rádió.
2: Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender, haja volt kóc,

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Enyedi György, mese a mézes gombócról.
1: Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne, csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja. Nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúk udvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke. Dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzáragadt. Limbes-lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány, a gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal s a csibékkel, nem tréfa a felesem, tova gördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víg legény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad! Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc hangya, kotlós tyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka, a pödröd bajszú legény. Strombitálva, kivont karddal, vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harciménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szalutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út, s a legvégén ott sötétlik egy hatalmas alagút. A gombóc mi más tehetne, noha félve és remegve begördül a nagy-nagy szájba, s kivont karddal trombitálva benyargal a sok huszár is, a zirgő-zörgő szekér, a kotlós a kis csibékkel, a hangya s a kisegér. Egyszerre csak nagy robajjal közeleg a gyors vonat, egyet mordul, kettőt szusszant, s most már kifelé tolat. Hozzáragadt a gombóchoz, nincs irgalom, kegyelem. A gombóc meg el nem fárad, gurul villámsebesen. A vezető száját tátja, ilyető még nem pipált. A fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát, szemét dörzsölgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a 100 kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind, a hangya, a kotlós tyúk, az egér, a sokcsibe, a szekér, szélvészlábú harciménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgón tolat, fülikormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöpgombóc el nem fárad, árkon, bokron átalvávat. Most is gurul az ebatta, ki elcsípi, felfalhatja.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Vasárnap dél körül röppent szobánkba a légy. Zimmeget zümmögött, be sem mutatkozott, hanem rögvest ebédelni kezdett. Végig kóstolta az összes fogást, majd lett ám nyafogás, mert a nagyi orrán jó ízűen megpihent. Na több se kellett. Lett itt nagy kergetőzés meg bonyodalom. Légy itt, légy ott. De tudod mit? Leginkább légy amott!

0: Gyere csak ide! Most már elég volt! Meze!
1: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött, börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús légben, labdázgatott a ványat barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött, börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befűttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, eherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt, az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványat ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek! Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati, az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szeráfin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhad, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szeráfin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű? Nézett rá szemrehányóan Ló Szeráfin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Macska Mati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelent néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Macska Mati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Macska Mati? Macska Mati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Macska Mati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Macska Mati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Macska Mati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barack mag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Macska Mati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Macska Mati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Macska Matit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen, Macska Mati, kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Macska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Macska Mati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet, kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried. De hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Macska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Mikszáth Kálmán. Csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amivel belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélű narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, aki társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantól szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Dömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recseget, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helyett. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Hey, elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba. Hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbje magát mindenféle jóval. Letölt egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lehajolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagy sugárban. Éppen vásár tartottak a különös város piac terén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habos fánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott. Erősen kívánt egy pohár vizet, mert mit agadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oltott a szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált. Miféle furcsa ország ez? Kiáltotta végül elkeseredetten, ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt dutyiba! Íziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat evett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málna szörp butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Balla Piroska, Mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
6: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak. Bár csak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öreg apám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni a leány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod! A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
7: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
6: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta.
8: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
6: A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
9: Miau, miau, miau! Ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
6: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt suttogta.
8: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
6: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz, és aztán átengedte helyét a kutyának. A kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
7: Váú! vak. Lássam mosolygó arcodat.
6: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
8: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
6: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
7: Úgy vágyom, kedves mosolyodra!
6: Aztán vágtázott is egy kört a kertben. Azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt revegi.
8: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
6: A ló után a tehén következett, aki épp egy fűcsomót rágcsált, de miután lenyelte, szépen rázendített.
10: Mosolyt ide félre,
6: De hiába zengett a dal, a király kisasszony nem lett vidám. A tehénnek is ugyanazt felelte.
8: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
6: A kacsa és liba együtt totyogtak, a tolluk még vizes volt, így kicsit igazgatták a csőrükkel. Úgy gondolták, ha ketten énekelnek egyszerre, akkor ez a furcsaság majd mosolyt fakaszt a királylány mosolytalan arcára. A liba a kacsára nézett, csőrével intett, hogy nosza.
7: Gigaga, mosolyodra várunk már.
6: Nem ragyogott fel erre a dalra a királylány mosolya, de még a nap is elbújt a felhők mögé. Annyira sajnálta, amikor ezt hallotta ismét.
8: Köszönöm, szép volt a dalotok, de én még szomorú vagyok.
6: Ám ekkor a fűszálak zöld tengerében apró sárga foltot vettek észre. A foltocska mocorgott, meg-megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette, és felemelte.
11: Csip-csip-csip, hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben, és megütöttem a lábam. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Elkéstem, sajnálom.
6: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihepuha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak! Forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad, újra jó lesz fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Khan. Etes meg! Fényesítsd ki a cipőmet! Sika, sika, sika, sika, sika! Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám!
1: Lótok

0: Ti aiutava i rincuori.
1: No!
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Móra Ferenc. Aranyalma aranyágon. Előadja Pápai Erika. Aranyalma aranyágon. Ki a legszebb a világon? Boci-boci tarka? Vagy a csengő rajta? Hosszú farkú szarka? Vagy a páva farka? Aranyalma aranyágon. Mi a legszebb a világon? A vadrózsa bokra? A szivárvány csokra? Nevet anyarája. Az ő Józsikája.
2: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott, ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Erígy innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon ki szólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehúnyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük négy teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tovatűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a két sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A harmadik nap ugyanúgy telt, mint az előző. A negyedik nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csakhogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápadtarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott. Azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas fűvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri és 1000 dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjú károgott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, és az meg így szólt hozzá. Húz ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirogatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylánya kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
4: Képzeld, Katus ma leesett a mászókáról a játszótéren. Biztosan nagyon megütötte magát, egy kicsit fel is horzsolta a könyökét. Először picit sírt, de aztán felállt, leporolta a ruháját, azt mondta, hogy neki bizony kutya baja, és játszott tovább.
5: Na hát, ő aztán bátor kislány. Kemény fából faragták.
4: Fából faragták? Ezt nem értem.
5: Ez azt jelenti, hogy van, aki erős, kitartó, és nem ijed meg egy könnyen. Olyan, mint a kemény fa. Nem lehet csak úgy eltörni, vagy kidönteni.
6: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Íj és Gyula, 77 magyar népmese. Ilók és miók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának.
2: Édesanyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél el, édes Mihókom?
2: Ilókot, édesanyókám.
3: Erre egy fia, kéresd meg.
1: Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénaszekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénásszekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához.
3: Hol voltál, édes Mihók?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem semmit, adtak.
3: Mit adtak?
2: Egy tűt.
3: Hadd lássam.
2: Egy szekér szénába szúrtam, és nem lennem sehol benne.
3: Jaj, fiam, nem jó tettél. A csákolba kellett volna szúrni.
2: Másszor úgy teszek.
1: Megint azt mondja az anyjának.
2: Édes anyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édes anyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Mihók elmegy lány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni, hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem, adtak.
3: Mit adtak?
2: Egy ekevasat.
3: Hadd lássam.
2: A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, és elhajítottam.
3: Jaj, fiam, nem jó tettél. A válladra kellett volna vetni, se úgy hoznod haza.
2: Másszor úgy teszek.
1: Megint elkezdi Mihók.
2: Édes anyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édes anyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely, minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem semmit, adtak.
3: Mit adtak?
2: Egy kis kutyát.
3: Hadd lássam.
2: A vállamra vetettem, de marta, s eleresztettem.
3: Jaj, fiam, nem jó tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólingatnod. Kucó, kucó!
2: Másszor úgy teszek.
1: Aztán megint elkezdi.
2: Édes anyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél le, fiam?
2: Ilókot, édesanyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja.
2: Kucó, kucó!
1: A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, és amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni.
3: Hisz ez csak az állacsontja.
2: Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák.
3: Jó, fiam, nem jó tettél. A hátadra kellett volna venned, hozahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
2: Másszor úgy teszek.
1: Aztán kezdi újra.
2: Édes anyókám, házasodhatná.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édes anyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálózzat és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem, adtak egy borjút.
3: Hol van? Nem látom.
2: Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre.
3: Jaj, édes fiam, nem jó tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötéllel. Szépen hazavezetni, a pajtában a jászai elébe kötni, szénát vetni elejébe.
2: Másszor itt teszek.
1: Aztán megint kezdi.
2: Édes anyóka, házasodhatnám.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édes anyóka.
3: Meredj, fiam, kéresd meg.
1: Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vet Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja.
2: Ne, bocikám, ne, ne!
1: Hazaérve beköti a pajtába, szénát veteleibe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem, adtak.
3: Mit adtak?
2: Ilókot.
3: Hát hol van?
2: Bekötöttem a pajtába.
3: Jaj, fiam! Nem jó tettél! Ár egy homor, cirógosd meg, vesz szép szemeket rája, s hozd be a házba!
1: Milók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Mihók csúfolódik vele, megsokalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra, elment a vőlegénnyel a menyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Mihókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Mihókot és Ilókot a pajta padlására, és lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolja. Azon járt az esze, hogy elillanhasson, s valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. Mihók nem hitt neki, s egy hosszú zsinórt kötött a nagy lábujjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinórt, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Mihók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinórt. A kecske a rángatásra mekegett. Mihók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajta padlására, hogy lássa, mi baj.
3: Hol van, Ilók, fiam?
2: Oda le megkecskésedett, édesanyókám.
3: Hogy kecskésedett volna meg?
2: Zsinórt kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
1: Az anyja a zsinórt tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a menyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.

Csukás Mese Rádió. Tudtátok, hogy két nagy meseírónk, Csukás István és Lázár Ervin is bajuszt viseltek? Ebből aztán lett is néha kalamajka, mert hol Csukást nézték Lázár Ervinnek, hol pedig Lázár Csukás Istvánnak. Szerencsére a két író egyáltalán nem volt sértődős alkat, így nem haragudtak meg senkire sem a tévesztés miatt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Egy szlovák népmesét olvasok nektek. Nagy takarítás a napnál, ez a címe. Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy 3 napig nem lehetett látni a napot. A kis csibéknek nagyon hiányzott a napsugár. Hová tűnhetett a napocska? Kérdezték. Keressük meg, hívjuk vissza az égre. Igen ám, de hol találjátok meg? Kotkodácsolt a kotlós. Tám bizony tudjátok, hol lakik? Nem, nem tudjuk, csipogták a kis csibék, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk. Kogy, jól van, menjetek, mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézes kalácsot. A kis csibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztás kertbe értek. Látják, hogy az egyik káposzta levélen ül valaki, nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga. A kis csibék megálltak, megkérdezték tőle. Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
3: Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka. Ő bizonyosan tudja.
2: A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett.
3: Csibe, kis csibék, hová mentek, kis csibék?
4: Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
3: Én is megyek,
2: örvendezett a szarka, és még közelebb röppent.
4: De tudod-e, hogy hol lakik?
2: Kérdezték tőle.
3: Az víz én nem tudom, de nyúlkoma talán tudja, itt lakik a szomszédban. A répaföld csücskében.
2: A kis csibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még jobban kitárta.
4: Nyulambulam!
2: Csipogták a csibék, csirregte a szarka.
4: A napocskát keressük, nem tudod, hol lakik?
3: Azt bíz, én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa, bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak közelében.
2: No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa házát, meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.
3: Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed?
2: Kiáltotta a nyúl.
3: Itthon,
2: hápogott a kacsa.
3: A tollamat szárítom, 3 napja nedves, nem süt a napocska.
4: Éppen őt keressük,
2: csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá.
4: Nem tudod, hol lakik?
3: Azt bíz, én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt, ott lakik a sün. Az bizonyára tudja.
2: Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt.
3: Meg is találták, ott szunyókált sünkoma a bükkfa tövében. Sün, sünkoma!
2: Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott.
4: Nem tudod, a napocska merre, hol lakik? 3 napja nincs az égen, tán csak nem betegedett meg.
2: A sűn előbb gondolkodott egy kicsit, azután így szólt.
3: Már miért ne tudnám? Tudom én, hogy hol lakik, meg is mondom nektek.
2: A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska, csak egy bolhaugrás. Így szólt a sűn, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat.
4: No, útnak eredtek, mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint 3 lepedő.
2: A kis csibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután hús,
3: repültek a felhő hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja. Hold, hold, ezüst hold! Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte. Mutasd meg nekünk, hol lakik a napocska. 3 napja nincs az égen, 3 napja vacogunk. Úgy látszik, gondolták, elaludt a napocska, nem akar felébredni. S akkor egyszerre rázendítettek. A kis csibék csipogtak, a szarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulambulam makogott, a sün pedig az ablakon kopogott a botjával. Napocska, korongocska, kelj fel! Süss ki, napocska! A napocska felébredt, nagyot ásított. Oh, ki az? Ki kiabál? Ki zavarja álmomat? Mi vagyunk itt, a kis csibék, a szarka, meg a nyúl, a kacsa, meg a sün. Eljöttünk, hogy felköltsünk. Éppen reggel van. Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek? Szomorkodott a napocska. 3 napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok. Úgy bepiszkolódtam. Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több, egyszeriben mosni kezdte a napot. A szarka a törölközővel törülgette, a sün a tüskéivel kefélgette. A kis csibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagy takarítás volt. Egy-kettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából, kiballagott az égre, és vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza. A kotlós kifutott az olból, maga köré hívta a kis csibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron. Magot keresgélnek, s ha jól laktak, a napon melegszenek.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a 3, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett, dorongott, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Csukás István. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Nem zavarlak. Min gondolkozol? Azon gondolkozom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni. De hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés hátú ezt elismerte. Az igaz. De azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja többieket, amíg bemászik a helyére a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés hátú a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett. Megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, hogy felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorban. Ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni. Másokat zavarni. Zacskót zörgetni. Előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát. Az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad. Dehogy nem. Az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés hátul nagyot sóhajtott. Hú, akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk. Ugyanis udvariasnak kell lenni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály. Semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátú ravaszul mosolygott. Az jutott eszébe, hogy most aztán egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Ő is a táborozásnál. Ott milyen illemszabályok vannak? De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen. A fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok. erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből. Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet. Nem dobálod kővel a termést. Nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel nem piszkítod be, mert hát ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, s nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit. Nem csúzlizol a sirályokra, nem fúrsz lyukat a gát oldalába. És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban, teleszívod a tüdőd jó levegővel. És nem is játszhatok. Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Ez a mesés délután.

és annak felesége. Megvolt mindenük, mit kívántak, csak egy gyermek hiányzott a királyi párnak. Búsultak is emiatt szüntelen, a királyné napjában többször emlegette, bárcsak lenne egy gyermeke. Aztán egy napon rájuk mosolygott a szerencse, s végre gyermekük született. De a pár megrémült, mikor meglátta, hiszen szamár alakja volt a kisbabának. A királynő legszívesebben elűzte volna, de az öreg király a következőt mondta. Mégiscsak az én fiam. Legyen ember vagy szamár, ha felnő, övé lesz a trón, s az egész ország. Így cseperedett fel az udvarban a királyi csacsi, egész nap csak játszott, és zenét hallgatott. Az volt az ő kedvenc elfoglaltsága. Elbűvölte a lant csodálatos muzsikája. Mikor idősebb lett, fogta magát, s elment a lantmesterhez. Taníts meg engem is zenélni. Ígérem, nem fogok henyélni. De a muzsikus kételkedett. Hogy fogod a patáiddal a húrokat pengetni? Túl nagyok. Nem fog ez menni. De a csacsi kitartó volt, s addig gyakorolt, míg zenéjéhez nem volt fogható a világon. Ám egy nap, miközben sétálgatott, egy kutat pillantott meg. Belenézett, s meglátta az óriási szamárfüleket. Úgy elszörnyedt, hogy eldöntötte menten, ő bizony világgá megy. Addig ment, mendegélt, míg eljutott egy távoli országba. Bekopogott a palota ajtaján, de az nem nyílt ki. Ekkor elkezdett a lantján játszani. Meghallotta a játékot a kapuban álló őr, s már is szaladt a királyhoz, hisz annak jó füle volt a muzsikához. Engedd be azt a páratlan zenészt, hadd vigadjon a nép! Parancsolta a király, s már bent is volt a szamár a palotában, a vendégsereg legnagyobb ámulatára. A nevetéstől majdnem szétpukkadtak. Sosem láttak még pengető szamarat. Folytatódott aztán a jó kedv, mikor a csacsi úgy döntött, leül az asztalhoz. A király is szerette a tréfát. Hát megkérdezte, tetszik-e neki a királylány. Az meg csak bólogatott, hisz a királylány szépségéhez semmi nem volt fogható. Odaültette tehát a szamarat a királylány mellé, így ebédelt meg az egész kastély. A szamarat végül úgy megszerette az öreg király, hogy arra kérte, ne hagyja el többi a palotát. Ott éldegélt hát tovább a csacsi a király udvarában, sétálgatott, barátkozott, s alantyával szórakoztatta az embereket. Aztán egy nap elfogta a honvágy. Drága uram, engedj most már haza! De a király nem szívesen engedte volna. Inkább megpróbált a kedvében járni. Mondd, mit kívánsz? Kérhetsz bármit. Arany, ékszer, drágaság. Mire vágysz? De a szamárnak bizony egyik sem kellett, hanem megcsillant a szeme, mikor a király a lánya kezét ajánlotta fel. Még aznap összeházasodtak, megtartották a lakodalmat, a csacsi pedig ott maradt a kastélyban. Mikor pedig eljött a nászéjszaka, az aggódó király egyik szolgáját a függöny mögé bújtatta. Onnan kellett kilesnie, hogy a szamár rendesen viselkedik-e. Azután belépett a szobába az ifjú pár,

A szamár bezárta az ajtót, majd levette a gúnyáját. Egyszeriben ott állt a királylány előtt egy jóképű legény, s a lány a csodálkozástól csak dörzsölte a szemét. Valójában királyfi vagyok én, kin átok ül már rég. Ahhoz, hogy a szamárbőrt ledobhassam, feleséget kellett találnom magamnak. A lány pedig ölelte, csókolta, úgy örült a királyfinak. Ám reggel a fiú a szamárbőrt újra magára húzta, s úgy sétált ki a palota udvarára. Közben a király kifaggatta leányát. Milyen volt a nász éjszakád? Nem bánt, hogy a férj urad egy szamár? Ó, édesapám, nincs a földön senki, kit jobban tudnék szeretni, válaszolta a lány, de a király nem értette boldogságát. Ám nem sokára jött hű szolgája, s ő rávilágított a turpisságra. A király nem hitt a fülének. Még hogy az ő veje egy szamárbőrbe bújt herceg. Gondolt egyet, este bizony ő is meglesi. Mikor beesteredett, a király elbújt a szobában, s várta a fiút. Végül a szamárbőrbe bújt királyfi megérkezett, ledobta a szőrét, leheveredett, s egyből el is szenderedett. A király pedig óvatosan megfogta a szamárbundát, s már futott is vele a palotán át. Az udvaron nagy tüzet rakatott, s rávetette a szamár ruhadarabot. Reggel aztán meglepődött a legény, mikor nem találta a szamár bőrét. Már iszkolt is volna el a palotából, de akkor megjelent a szobában az elégedett uralkodó. Nem kell elfutnod, hisz tudom, ki vagy. Mivel igaz, s hű barát voltál, jutalmul tiéd a fele királyság. Így lett uralkodó a szamárbőrbe bújt királyfiból, s boldogságuknak nem akadt párja a világon.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szelik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajó típusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte szár rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít. Csukás Mese Rádió.

0: Sziasztok gyerekek, én Kisernő Zsolt vagyok, és ma este én mesélek nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról, Benet úr és Mátyás diák. Szegény háromszéki nemes ember volt Benet úr, Berecken éldegélt rozogó házikóban, egymagában. Amilyen szegény volt, éppen olyan jó volt a szíve. A nálánál is szegényebbel utolsó falatját is kész volt megosztani. Történt egy este, hogy amint egymagában üldögélt, visszagondolt a réges-régi jó időkre, amikor az ő őseinek várai meg nagy birtokai voltak, vándorlegény kopogtatott be hozzá, s kért szállást éjszakára. Mátyás diák a nevem, mondta a vándor. Fáradt is vagyok, éhes is vagyok. Kapok-e szállást, jó uram? Istené a szállás, válaszolt Benet úr. Kerülj beljebb, öcsém, telepedj le az asztalom mellé. Az asztalon egy tál lencse volt, azt eddegélte Benet úr, de bizony sovány volt a lencse, egy csepp zsír sem volt azon. Ejnye, gondolta magában Benet úr, mégiscsak megzsírozom ezt a lencsét, nem illendő ilyen sovány lencsével traktálni a vendéget. Hát bizony, mondta Benet úr, a mi földünk sovány, édes öcsém, nem terem jól, ha meg nem trágyázzák. Várj egy kicsit, ha trágyázom meg ezt a lencsét is. Megtrágyázta a lencsét zsírral, beszélgettek erről, arról, különösképpen az ország dolgáról, s bezzeg, hogy ráfordult a beszélgetés sora Mátyás királyra is. Hej, öcsém, mondta Benet úr, kereke földön nincs párja a mi királyunknak. Nem hiába tették a nevéhez, Mátyás az igazságos, mert ő csak ugyan igazságos. Felejteném az én nagy szegénységemet, ha bárcsak egyszer színről színre láthatnám. Ugyan bizony, kérdezte a diákot. Te sok országot, világot bejártál. Láttad-e már Mátyás királyt? Nem csak, hogy láttam, de látom minden nap, amikor Budán vagyok. Felelte a diák. Mert akár hiszi, akár nem, kedves urambátyám, én a király író diákja vagyok. Hát én elhiszem, mondta Benet úr, de ahogy ezt mondta, azon megérződött, hogy bizony nem hiszi. Igen, folytatta a diák. Én csak ugyan Mátyás király író diákja vagyok, s majd, ha Budára jön urambátyám, jöjjön el a királyi palotába, ott megtalál engem. Ihol ez a gyűrű, s azzal lehúzott az ujjáról egy gyűrűt. Fogadja el emlékül, kedves urambátyám, s ha Budára jön, mutassa meg akármelyik cselédnek, majd hozzám kalauzolják, s akkor én szerétejtem, hogy láthassa a királyt. Köszönöm a gyűrűt, kedves öcsém. Ha Isten éltet, el is megyek Budára. Pedig az egy kicsit messzécske van ide. Bizony, egy kicsit messzécske, mosolygott a diák. De csak jöjjön, kedves urambátyám, nálam is majd Istené lesz a szállás, éppen mint kigyelmednél. Másnap reggel tovább ment a diák, Benet úr meg attól kezdve szüntelen készülődött a nagy útra. Amint a kicsi búzácskáját learadta, kicsépelte, s abból nehány arany összekerekedett, nosza, neki készülődött, elindult a nagy útra. Addig ment, bendegélt, hogy egyszer csak ugyan Budára ért. Amint egy kicsit kipihente magát, ment egyenest a királyi palotába, ott a kapuban mutatta a gyűrűt, kérdezte. Ugyan bizony, itt lakik-e még az a diák, aki nekem adta ezt a gyűrűt? Itt bizony, csak menjen fel kigyelmed a Grádicson, mutassa meg ott a gyűrűt az Istrázsának, az majd tovább kalauzolja. No, felment Benet úr a Grádicson, mutatja a gyűrűt az Istrázsának, s még nem is szólhatott, már megnyílt előtte a nagy szárnyas ajtó, azon az Istrázsás betessékelte. Egy sereg csillogó-villogó ruhás ember áldogált a nagy teremben. Azok, ahogy meglátták a kezében a gyűrűt, közrefogták Benet urat, úgy vezették, kísérték teremről teremre. És egyszer csak ott állott Benet úr egy olyan fényes teremben, hogy csak úgy káprázott a szeme a fényességtől, s a fényes teremnek a közepén ott ült aranyos székben Mátyás diák. Hej, édes jó Istenem, bezzeg forgott a világ Benet úrral, hiszen amíg teremről teremre vezették azok a fényes gúnyás urak, már akkor sejtett valamit, hogy az a Mátyás diák, akitől a gyűrűt kapta, valami nagy úr lehet, ha nem is a király. S lám, maga a király volt az, akitől a gyűrűt kapta, akit ő olyan szegényes vacsorával tisztelt meg. Ó, felséges királyom, mondá Benet úr, szinte elsüllyedek szégyenemben, hogy én, amikor vendégül láttam, csak egy tál lencsével tisztelhettem meg, de igaz lelkemre mondom, felséges királyom,
1: Az én szegénységemből több nem telik. Mosolygott a király, mondá, amint következik. Ejnye, Bennet uram, sose mentegesse magát. Akár hiszi, akár nem, sohasem ettem olyan jó vacsorát, mint amilyen a kigyelmed megtrágyázott lencséje volt, mert éreztem, láttam, hogy jó szívvel adta azt, amit adhatott. Ebben a pillanatban lépett be az inas, s jelentette az ebédet. Mátyás király szépen kézen fogta Bennet urat, kivezette az ebédlőbe, maga mellé ültette, szüntelen bíztatta. Egyék, Bennet uram, egyék, szeresse! Mosolyogva mondta ezt a király, szeresse! Mert ugyanezzel a szóval kínálta Bennet úr a megtrágyázott lencsét Mátyás királynak. Mikor aztán vége volt az ebédnek, behozatott a király egy tál aranyat, egy tál ezüstöt, aztán behozatott egy nagy üres tálat. Ebbe az üres tálba beleöntötte az ezüstöt, az ezüst tetejére a tál aranyat, s mondá, íme, Bennet uram, valamiképpen kigyelmed megtrágyázta a lencsét zsírral, én is megtrágyázom az ezüstöt arannyal. Ahogy ezt látták, az ebédnél jelen volt nagyurak, nekik is kedvük kerekedett, hogy Bennet urat valamivel megajándékozzák. Mit gondolt, mit nem egyik nagyúr? Aranyos, gyémántos mentéjét Bennet úr nyaka köré akasztotta. Kérdezte, elbírja-e ezt a mentét Bereckig, Bennet uram? Elén a világ végéig is, mondta Bennet úr. Egy másik nagyúr szintén Bennet úr nyaka köré akasztotta a mentéjét. Hát ezt elbírja-e Bennet uram? Nem csak ezt, de még többet is. Bezzeg, hogy egymás után akasztották Bennet úr nyakába a mentéket. Hát ezt a sok mentét csak ugyan elbírja, Bennet uram? Kérdezte most a király. Elén, felséges királyom! Huncfut, aki visszaveszi! Csak úgy csengett a palota a nagyurak kacagásától, bezzeg, hogy egyik sem vette vissza a mentéjét. Most azonban csendet intett a király, s mondá igen komolyan, amint következik. Ezekhez a mentékhez illik ám a kard is, s egy igen szép kardot adott Bennet úrnak, akinek kicsordult a könny a szeméből, mondván, felséges királyom, köszönöm az aranyat s az ezüstöt, köszönöm a kardot. Az aranyat, ezüstöt hazám javára használom, a karddal pedig hazámért s királyomért harcolok, amíg élek. Azt beszélik Berecken, hogy az aranyból s ezüstből, meg a nagyurak mentéjének aranyából s gyémántjából várat épített Bennet úr, amely tán még ma is látszik.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Gyújtsuk be a fantáziánkat, mondom is a találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy lehet vékony vagy vastag, általában viasz az anyaga. Ha meggyújtják, pici lánggal világít, és lassan olvadni kezd. Szülinapi tortán gyakran láthatod, de áramszünetben is hasznos segítség lehet. Na mi ez? Igen, a gyertya! Én imádom nézni, ahogyan vidáman táncol a kis láng. És mindig mielőtt elfújnám, kívánok valamit nagyon erősen, hát ha teljesül. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
3: Csukás Mese Rádió.
5: Szervusztok, kedves gyerekek! Új Réti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Csukás István, Brum-Brum Bruno, a lovagló művész. Brum-Brum Bruno a tányértalpú bársonybocs előre-hátra lovagolt a hintalovon, és harsányan énekelte a medveindulót. A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok, kedvencem a hársfa méz, bár bársonybocs vagyok. Ha brummogok, hát megremeg, az erdő rengeteg. Nagy hős ez a medve gyerek, de ti ne féljetek. Bizony, brum-brum, gyia-gyia, előre, illetve hátra. Mivel ez egy hintaló, gyakorolni ez is jó, de most már egy igazi lóra vágyom. Brum-brum Bruno, azaz BBB, elindult hát lovat keresni. Viszek magammal egy hosszú kötelet, hát ha vad lesz az a ló, és nem foghatom meg kockacukorral. Ahogy a nagy síkságra ért, meglátott egy gyönyörű paripát. Megszólította, s ahogy illik, bemutatkozott. Hello, te ló! Kössünk barátságot! Én vagyok BBB, a tányértalpú bársonybocs, és mellesleg lovaglóművész. Itt vagyok én, a lovaglóművész, ott vagy te, a ló. Gyere közelebb! De a ló meg sem mozdult. Így is jó, dörmögte Bruno, beszélhetünk másképp is. Brum-brum Brunót elfogta a vadász szenvedély. Ezer üveg málna szörp, brummogta. Most megismered Brum-brum Brunót, a tányértalpú bársonybocsot, a lovagló művészt, plusz a nagy vadászt. Valami azt súgja, hogy kerítselek be, te ló, és hopp! Óvatosan keringett a ló körül, egyszer jobbra, egyszer balra. A ló kíváncsian nézte a lopakodó, settenkedő, tányértalpú bársonybocsot. Fülét hegyezte, sörényét borzolta, farkát csapkodta. De hiába hegyezte, hiába borzolta, hiába csapkodta. Bibi meglengette a kötelet, a kötél megfeszült, a ló nyihogott, Bibi nevetett. Brum brum Bruno felugrott a vadló hátára. Hopp! Égni! Fent vagyok a ló hátán. De még ki sem mondta, már is repült a levegőbe. Mi vagyok én, madár? A tányértalpú bársonyba csak nem szoktak röpködni. Hallod, te ló? Értetted egyáltalán, amit mondtam? Állj egyenesen, hogy ráülhessek a hátadra. Azzal lepottyant a levegőből egyenesen a vadló hátára. Ám a vadló megint kirúgott a hátsó lábával, és feldobta a bocsot. Na ebből elég, mormogta BBB, nem fogom az egész napot a levegőben tölteni. Brum brum Bruno mérgesen szólt le a vadlónak. Te ló, látom már, hogy teljesen el vagy vadulva. Látom már, hogy nem jártál iskolába, vagy ha jártál, megbuktál. Majd én megtanítalak egy-két apróságra. Állj egyenesen, jövök! A vadló azonban iskola kerülő lehetett, vagy megbukott a csikó iskolában, mert ahelyett, hogy megállt volna, elszaladt. BBB a földre huppant, a kalapja is leesett. Dühösen vakargatta a fejét. Lepottyantunk a földre. Én is a kalapom. De ezer üveg málna szörp, ne legyen Brum Brum Bruno a nevem, ha feladom. Megállj te, iskola kerülő. Én leszek a tanárod. Brum Brum Bruno már is megkezdte az oktatást. Első lecke, fel kell ülni a ló hátára. És van is egy pompás ötletem. Rips Robs fölmászott egy fára, annak is egy kiálló ágára. Na, innen már egyszerű, mormogta. Ide kell csalni ezt a kelekótya ütődött, zabropogtató vadlovat. Mégpedig pontosan ide az ág alá. És erre is van egy pompás ötletem. Ki kiabált a levelek közül? Játszunk bújócskát! Fogadjunk egy zsák zabba, hogy nem találsz meg! A vadló gúnyosan nyerített, és a fa alá ügetett. BBB elengedte az ágat, és szépen suhant lefelé. Brum brum Bruno diadalmasan mosolygott, hogy lám, ennyi az egész. Egyszerű ez. Mindjárt befejezzük az első leckét. Le is ért szépen a vadló hátára, de még annyi ideje sem maradt, hogy kifújja magát. Újra a levegőben volt. Na tessék, megint repülök. Nem tudom, kettőnk közül ki nem akarja felfogni, hogy nem repülő leckéket akarok venni, hanem lovagló leckéket akarok adni. Én még ilyen buta lovat nem láttam. És csak bukfencezett a levegőben, és vele bukfencezett a kalapja. Közben tovább dírmegett meg dörmögött. Az ember, illetve a medve kiteszi itt a lelkét, és ez a hála. Amíg Brum Brum Bruno dirmegett meg dörmögött, meg a levegőben hengerbucskázott, vagyis bukfencezett, valaki szigorúan figyelte egy szikla mögül. Barna volt a bundája, tarka toll libegett a fején, íj volt az egyik macskában, nyilvessző a másikban, és nagyon szúrós szemmel nézett. félelmetes szőrmackó volt, és első pillantásra is látszott, hogy indián. Márpedig az indiánok nem tréfálnak, és nem kukoricáznak. Irgum-burgum falapát, két sas szem, né, mit lát? Mit keres itt ez a sápadtarcú városlakó, plusz tányértalpú bársonybocs? Ez az én vadászterületem. A szőrmók indián, mikor már jól kimorogta, meg jól kibámészkodta magát, abba hagyta a fogcsikorgatást, és így suttogott. A tettek mezejére lépek, vagyis a harci ösvényre. A barna bundájú indián szőrmedve ezután némán ráhelyezte a nyílvesszőt az íjhúrjára, behunta a balsas szemét, és célzott. Mégpedig a sápadtarcú Brum-Brum Bruno célozta meg, aki természetesen semmit sem tudott, se a szőrmackó indiánról, se a nyílveszőről. Ez utóbbit tudta meg először. A nyílvesző sűvítve szállt, mégpedig pontosan feléje. Ezer üveg málna szörp! Ennek a felese tréfa. Futás, Bruno! És elfutott. Elől ő, mögötte a nyílvesző. Futott Brum-Brum Bruno, ahogy a lába bírta is közben dörmögött. Elég nagy szégyen mondhatom, hogy a saját talpamon rohanok. Én lovaglóművész vagyok, és nem futóművész, de hol egy ló? És meglátta a vadlovat. Gyorsan arra kanyarodott, futtában így kiabált a lónak. Hé, te ló! Figyelj! A ló mindig várja meg a lovasát, érted? Még jobb lenne, ha a ló futna a lovasához. De elég, ha most csak a felét jegyzed meg. Na, nem vagy te olyan buta. Érzem. És csodák csodája, a vadló ilyen rövid idő alatt megjegyezte, vagyis megvárta Brum-Brum Brunót. Brum-Brum Bruno nekifutásból hopp, felugrott a ló hátára. Ne állj meg, vágtas, és ne nézz hátra! Ne félj, futás közben megtanítalak mindenre, amit egy lovaglóművész lovának tudnia kell. Művészt faragok belőled, ezzel a két kezemmel, meg a két lábammal. Tehetséges tanítványnak látszol, csak ne állj meg! A ló bólogatott, hogy érti. Bébébé tovább suttogott a fülébe. Ne bólogass, mert még leesek, csak vágtass. Esetleg nyeríthetsz is örömödben, hogy ilyen szépen haladsz a tanulásban. A ló nyerített, meg a farkával csapkodott és vágtatott, mint a szélvész. Brum-Brum Bruno örömében hahózott, meg kurjongatott. Ha-ho! Itt száguld a tányértalpú lovaglóművész! Ilyen! Először a vadló vette észre, hogy nincsenek egyedül. Nyihogott, meg a fejével mutogatott. Végre Brum-Brum Bruno is felnézett. Így csak, mondta csodálkozva. Ezer üveg málna szörp. Te meg ne bámészkodj, és ne is integess a fejeddel, hanem vágtass. Közben mindent elmagyarázok. Most magasabb osztályba léphetsz, te ló. Eddig egyszerű volt a lecke, mondhatnám úgy is, hogy sétagalopp. De most más a helyzet. Többen vagyunk, és ha többen vagyunk, el lehet dönteni, hogy ki a legjobb. Akarsz a legjobb lenni? Mert én akarok. Nyomás, minden bele! Vágtattak, suhantak, mint a szélvész, mint az orkán, és nem csoda, hogy mindenkit lehagytak. Egyszer csak egy faluba értek. Az utcán a közönség integetett és éjjelzett. BBB büszkén körülnézett. Világos, hogy minket ünnepelnek. Mosolyog te is, de azért vágtass, oktatta a lovat, amikor az utca végén meglátott valamit. Látod azt a szalagot? Ott a cél! Ott osztják a bizonyítványt! Teljes erőből átszakították a célszalagot, s BBB boldogan felsóhajtott. Elértem életem célját! Éljen Brum-Brum Bruno, a tányértalpú lovaglóművész! No és a lova?
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Grammatika titkai. Titeket is tréfáltak már meg az azonos alakú szavak? Tudjátok, amelyeket ugyanúgy írunk, de teljesen mást jelentenek. Engem igen. Egyszer megbeszéltem Rozival, hogy a fánk mellett találkozunk. Én ott is áldogáltam egy finom csokis fánk mellett, míg Rozi egy nyírfa tövében a kedvenc fánk mellett várt rám. Nye, micsoda kalamajka. De ilyen szó még a fog, ami jelentheti a szátokban ülő fogakat, és azt is, amikor megfogunk valamit. Vagy a szív, vagy a karom. Na, de nem mondok többet, most ti jöttök.
1: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mechler Anna, bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt, a tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürkeruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra mindenében csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap, szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Camilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhőréteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt? Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadta, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkas virág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, a tündérlány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve mint halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körsel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a náthárról, lázról, gyengeségről. csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
2: Csukás Mese Rádió. Adtatok ma már puszit anyának és apának? Ha még nem tettétek meg, ne felejtsétek el! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni. Nyulász Péter, Mi az, ami? Című könyvéből. Folyóban vagy tóban lakó, ollója van, mégsem szabó. Mi az?
4: Ez nem más, mint a rák.
5: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Gárdonyi Géza. Zsendice és a pipája. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
7: Volt egyszer egy ember, meg egy pipa. Az embernek Zsendice volt a neve. Zsendice nem szeretett semmit és senkit annyira a világon, mint a pipáját. Együtt jártak, együtt keltek, de legjobban szerettek együtt feküdni. Derék egészséges cserépipa volt, részkalapot hordott a fején, és sejem bojtott a derekán. A Zsendice megtömte dohánnyal, és lángot tartott rá, a pipa beszívta a lángot, és olyan gyönyörű füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat eregetett, hogy öröm volt nézni. Zsendice nézte is. Egész nap heverészett a subáján, és eregette a füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat a pipából. Szegény ember volt különben ez a Zsendice. Nem volt egyebe, mint egy kis szalmafödelű háza, egy körtefája és egy subája. Egyszer, amint a subáján pipázott, észrevette, hogy a subának szétszakadt egy helyen az öltése. Se baj, szólott, majd megvarrom. Hanem mindig halasztotta a varrást a füstállatok miatt. A lyuk pedig nőtt. Egyik öltés a másik után szakadt. Utoljára szétmállott az egész suba. Akkor Zsendice befeküdt a házába, a szalmaágyra, és ott pipázott. Egyszer, amint egy füstsárkányt látott szépen felszállani a padlás felé, észrevette, hogy az egyik gerenda le van ereszkedve. Se baj, szólt, majd megtámasztom. De annyira elmerült a füstállatok nézegetésében, hogy a gerenda támasztásra nem jutott idő. Leereszkedett az egész padlás, megrogyott az egész ház. Zsendice kiballagott a körtefája alá, és lehasalt a gyöpre. Ez jó fa, szólott. A lombjai olyanok, mint a sátor, a körte pedig lehull a számba. Ott eregette tovább a füstöt, és hol egyik oldalára fordult, hol a másikra. Egyszer észrevette, hogy hernyók sétálnak a körtefán. A hernyó gonosz állat, szólott átkukucskálva egy füstkígyón, amely karika módra szállt az ég felé. Na, de majd leszedem én azokat a hernyókat. Egyik napról a másikra halasztotta a hernyószedést. A hernyók megszaporodtak, és megették virágjában a körtét. Arra megy akkor a földes úr, azt mondja Zsendicének. Szegény Zsendice, de kipusztultál mindenből, gyere hozzám szántani, segíts magadon egy kis pénzzel. Zsendice fejet bólintott, erre bizony jó lesz, köszönte a szívességet. Hanem mielőtt munkába fogott volna, rágyújtott a pipára és nézte, nézegette az égbe szálló füstmadarakat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat. Ez alatt persze más ember ment a földes úrhoz. Elvégezte a szántást, el is tette a pénzt, Zsendice nem kapott semmit. Akkor arra gondolt, hogy meg kellene házasodni. Volt a faluban egy szép leány, akinek pénze is volt, háza is volt. Éppen jó lett volna feleségül Zsendicének. Leült a ház elé, és ott a pipáját meggyújtva gondolkodott, hogyan kérje meg a leányt. A pipa tömérdek füstállatot eregetett ki magából. Míg Zsendice ezeket nézte, más ember jött, és elvitte előle a leányt feleségül. Zsendice a régi szegénységben maradt. A földesúr újra megsajnálta Zsendicét, és így szólt hozzá. Gyere hozzám, kukorica csősznek, nem lesz semmi dolgod, csak a kukorica körül kell sétálnod, hogy el ne hordják. Adok jó fizetést. Zsendice elment csősznek. Mindjárt az első reggelen, amint fölébredt, így szólt magában. Mielőtt elmennék körülnézni, elpipálok egy fél marok dohányt. Azzal megtömte a pipáját, és gyönyörködött a füstállatokban, mint azelőtt szokta. Persze ez alatt hordták a kukoricát. Az uraság észrevette, elcsapta Zsendicét a csőszhivatalból. Zsendice szegény ember maradt. Akkor nagy szomorúságba esett. Leült a háza előtt az árokpartra, megtömte a pipáját és nézte. Nézte, hogyan szállanak az ég felé a csodálatosabbnál csodálatosabb füstállatok. Addig-addig nézte, míg elaludt. Azt álmodta, hogy egy nagy füstmadár száll ki a pipából, és nem oszlik szét a levegőben, hanem megáll előtte, szétterjeszti a két nagy fehér szárnyát, és így szól hozzá. Ülj a hátamra, Zsendice, elviszlek olyan országba, ahol nyakig úszol a tejben, térdig jársz a mézes kalácsban, kolbász hajlik rád a fűszfáról, és farsangi fánkkal van kirakva az országút. Tetszett ez a beszéd Zsendicének. Felült a füstmadár hátára, és szállott a hátán, mérhetetlen magasságba, mérhetetlen messziségbe. Zsendice örömmel látta, hogy a füstmadár után repül az egész állatkaraván. A macskák, kígyók, sárkányok mind mennek egymás után kavarogva, röpködve a hátuk mögött. Egyszer csak valami felhő tetejére értek. A füstmadár letette ott a hátáról. Köréje telepedett az egész állatkaraván. Nézz vissza a földre, szólt a füstmadár, mert sohasem látott többé. Zsendice visszanézett a földre, amely szédítő mélységben feküdt alatta. Megismerte a faluját, a falujában a saját házát a körtefával együtt. Hanem alig tudott hova lenni a nagy csodálkozástól, mikor maga magát pillantotta meg a körtefa alatt. Ő volt valósággal, csak hogy éppen a pipa hiányzott a szájából. Szorgalmasan varta a bundáját, a bunda újra jó volt, épp volt, szép volt. Azután bement a házba, föltámasztotta a gerendát, megigazította a tetőt, bemeszelte a falat. A ház újra állott. Fehér lett a napon, mint a hó. Aztán kiment az ajtón, és figyelmesen nézte a körtefát. Nini, szólott. Hernyókoma, mit keresel a fámon? Talán bizony a körtémen akarsz meghízni. Sietve emelte le a ház oldaláról a létrát, és szorgalmas hernyózásba fogott. A fa gyönyörűen virított, olyan volt, mint egy nagy virágbokréta. Azután, mint egy pillanat alatt nyárrá változott volna a tavasz, körtékké változtak a virágok is. A faágak meghajoltak az édes teher alatt. Jött az uraság, megvette a körtét egy zacskó pénzért. Zsendice akkor ekét vitt ki a házból. Fölszántotta a földjét és belevetette a pénzt. A pénz egy pillanat alatt százszor annyit termett. A Zsendice háza megélénkült. Tarka tehén ivott az udvaron. A tarka tehenet egy fiatal, szép asszony megfejte. A fiatal, szép asszony bevitte a habos, fehér tejet a szobába. Ki az? Kérdezte Zsendice. A te feleséged, felelte a füstmadár. Aztán a füstállatoknak komoly fejbólogatása közben folytatta. Látod azt a szép gazdaságot? Azt mind elpipáztad. Se házad, se pénzed, se feleséged nincsen, csupán egy csomó füstállatod van, amely nézd, így hagy mindig magadra. És a füstállatok kacagva oszlottak szét. Zsendice ilyetten kapaszkodott a felhő csücskébe, azaz, hogy egy keserű lapú szárába, mert fölébredt. Megcsóválta a fejét, és nagyot gondolkozott. Én nem tudom, miket gondolt még, hanem azt láttam, hogy mikor fölkelt, a pipáját széttörte a csizmája sarkával.
6: A Zsendice és a pipája című mesét hallottátok.
4: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
8: Égből pottyant mesehallgatók, nagymamák, édesanyák és gyerekek. Döbrente Ildikó nénye, égből pottyant meséiből hallgassátok meg azt, amelyik Afrikában játszódik. Felolvassuk Ildikó nénye és én, Levente Péter bátyó. Durci!
9: Hol volt, hol nem volt, a messzi Afrika legmélyebb tavában élt csíkos bölcsőszájú anya és 100 porontja. Mind a 100-nak saját kicsi bölcsője volt anya nagy bölcsőszájában.
8: Ha a kicsinyek aludtak a bölcsőkben, csíkos anya is szundikált. Ha a kicsinyek virgonckodtak, anya is mosolygott. Ha a kicsinyek túlságosan is mozgolódtak, anya szelíden megmozgatta az állkapcsát, s azzal helyreállt a rend.
9: Délutánonként csíkos anya kiúszott kicsinyeivel a tó mélyi játszótérre. Kinyitotta bölcsőszáját, mint egy nagy kaput, a porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek. Kergetőztek, bujócskáztak, légbuborékokkal labdáztak. Csíkos anya mosolyogva gyönyörködött gyermekeiben. Csak a legkisebb poronty ellenkezett.
10: Nem kergetőzöm, meg megfogtok. Nem bujócskázom, mert megtaláltok. Nem labdázom, mert a légbuborék csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
9: Nem is játszott vele senki. Este csíkos anya újból kitátotta bölcsőszáját. Ez azt jelentette, hogy ide, ide. A porontyok beözönlöttek rajta, és anya elindult velük hazafelé. A kicsinyek a bölcsőkben is folytatták a játékot. Hol egyik, hol másik bölcsőjébe bújtak, ugráltak, kergetőztek. Csíkos anya mosolyogva tűrte gyermekei símogató hancúrozását. Csak a legkisebb poronty ellenkezett.
10: Az én bölcsőmben ne jöjjön senki! Az én bölcsöm csak az enyém. Nem játszom, nem játszom!
9: Addig ellenkezett, addig durcáskodott, míg a testvérei elnevezték Durcinak.
8: Egy nap csíkos család mellé új család érkezett a játszótérre. Pöttyös anya és porontjai. A két anya kitátotta bölcsőszáját, a csíkos porontyok, pöttyös porontyok kiözönlöttek rajta, és már is játékba kezdtek.
9: A porontyok kergetőztek, bujócskáztak, labdáztak, az anyák tereferéltek, mindenki jól érezte magát. Csak Durci durcáskodott.
10: Ez nem ér, velem nem törődik senki. Nem játszom, elmegyek.
8: Talán el is ment volna, ám ekkor a legsötétebb hínár mögött kavarogni kezdett a víz. Kavargott, kavargott, majd feltűnt egy ragadozó hal. Lassan úszott, a játszadozó kicsinyek felé.
9: Ide, ide! Tátogtak rémülten az anyák. A porontyok villámgyorsan abbahagyták a kergetőzést, és suhantak a védelmet jelentő bölcsőszájakba.
11: Durci is menekült, olyan gyorsan úszott, mint még soha életében. Már bent volt anya szájában, de ilyettében háromszor körbe úszta a gyerekszobát, mire megtalálta a maga helyét. Még soha nem örült így a saját kis bölcsőjének.
10: Enyém a legjobb bölcső. Bemegyek és benne is maradok, gondolta.
9: Ám a bölcsőben már volt valaki.
10: Ez nem ér! Ez az én bölcsőm! Menj innen, nem játszom! Sivította Durci.
9: Jaj, de mókás vagy! Gyere ide mellém, elférj!

0: tőlünk, van itt hely bőven, holnap hazaviszünk. Vigasztalták versengve a pöttyös porontyok. Aztán sorsot húztak, hogy ki mellett aludjon a csíkos csemete.
1: Durci csodálkozva érezte, hogy milyen jó érzés, ha mellé bújik egy másik porontj. Békésen aludt reggelig.
0: Másnap a játszótéren csíkos anya boldogan ölelte magához elveszettnek hitt legkisebb porontját, Durcit. A testvérek is örömmel táncolták körül, ám amikor elkezdődött a játék, óvatosan, tisztes távolságba húzottak tőle.
1: Durci elkapott egy légbuborékot. Repül a labda, kijátszik velem. Kapd el, dobd el, ír a nevem.
0: A csíkos testvérek csodálkozva bámultak legkisebb testvérükre, ám nem sokáig csodálkoztak, inkább akkor a labda csatába kezdtek, amilyet még nem látott a tóméi játszótér.
1: Csíkosok játszottak pöttyösökkel, pöttyösök csíkosokkal, és attól kezdve így ment ez napról napra, délutánról délutánra.
0: Este elköszönt egymástól a pöttyös csapat meg a csíkos csapat, és folytatódott a játék csíkos anya bölcsőszájában. Kergetőztek, hancúroztak bölcsőről bölcsőre a csíkos testvérek, egészen addig, míg csak anya szelíden meg nem mozgatta az állkapcsát. Akkor elnyugodtak, s aludtak reggelig.
1: Aludt Durci is a saját bölcsőjében, vagy egy másikban. Egyedül, vagy egy csíkos testvérkéjével.
0: Aki nem hiszi, szálljon le a távoli Afrika legmélyebb tavának fenekére, és nézze meg, hogy igazat meséltem-e.
1: Így volt?
0: Nem így volt.
2: Égből fottyant mese volt.
3: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, pacs, pacs, pacs. Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, pacs, pacs, pacs.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Itt a nyár, hurrá! A játszóterek, a parkok és a kerékpárutak most tel is tele vannak gyerekekkel, akik száguldoznak a biciklikkel. Kerékpározni igazán szuper dolog. Suhanunk a szélben, száguldunk a parkban, s persze megesik, hogy olykor fel is borulunk. Ezért fontos, hogy mindig óvatosak legyünk, mindig vegyünk fel térd és könyökvédőt, és ne feledkezzünk meg a sisakról sem, hogy a fejünk biztonságban legyen. Érdemes palack tartót is felszerelni, ahová a biciklis kulacsot tehetjük, hiszen jól jön, ha megszomjaznánk. A kerékpározás közben felfedezhetjük a környéket, láthatunk madarakat, fákat, virágokat, és közben mozgunk is, ami nagyon egészséges. Ha a barátainkkal biciklizünk, még izgalmasabb a játék. Vannak, akik még nem tudnak kerékpározni, még túl kicsik hozzá. De ne aggódjatok, nem olyan nehéz megtanulni. S ha már megtanultátok, akkor egy új, izgalmas világ nyílik meg előttetek. Szóval pattanjatok nyerekbe, tekerjetek bátran, de vigyázzatok magatokra is, élvezzétek a szél süvítését, a nap melegét és a nyár minden vidám pillanatát. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Peszteric Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel! Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép kora tavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy újjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt hat pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili! Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat. Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mi ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kéz fejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, három pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrég esett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyha kertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A favágó és a fia. Élt valaha egy apa és a fia, távol a várostól egy kis falu szélén. Az egyke gyermek imádott a fák között csatangolni iskola után. Órákig tudott bóklászni, de olyan észrevétlen, mint egy szellem. A cseperedő rókakőköktől leste el, hogy kell lopakodni, a nyulaktól futni tanult, a mókusoktól fára mászni. Figyelte a természet örök körforgását, ahol minden elmúló élet helyet teremt egy születőnek. Az erdő teljesen befogadta, hagyta, hogy kedvére játszon. Apja ilyenkor messzi földeken dolgozott. Favágó volt, de nem az a régi módi egy szál fejszével. Buldózert vezetett, azzal döntötte ki a fákat, miközben a hatalmas masina falta az olajat és pöfékelte a fekete füstöt. Hogy korán nyugovóra térhessenek, az apa már a vacsora után belekezdett az esti mesébe. Ez volt a nap legjobb pillanata. Erre vártak reggeltől fogva. Soha nem volt elég a meséből. Mondj még egyet, a kedvencemet, szokta kérni a kisfiú.
2: Az túl hosszú, csak az elejére van időnk.
1: Mondd a végét, úgyis az a legjobb rész, unszolta még ilyenkor.
2: Hát legyen a vége. Tehát, nagy háború dúlt a két ország között, és az egyik vesztésre állt. A nyertes hadvezér már a palotában fosztogatott, s végül elfogták magát, a királyt is. Mi az utolsó szavat, kérdezte Gorombán az idegen vezér.
1: Nyertünk. Örömmel halok meg, felelte Kurtán a legyőzött. Erre égtelen haragjában ordítani kezdett a hiú parancsnok.
2: Ne nevettes, hiszen az országod az enyém, alattvalóid pedig mostantól a rabszolgáim.
1: Ám a vesztes király fenséges nyugalommal válaszolt. Mindent akarsz, mert nem tudod, mi a tiéd. Győztünk, szólt az öreg király, aztán elmosolyodott utoljára. Fejezte be a történetet apja helyett a fiú. Miután jó éjszakát kívántak egymásnak, még sokáig visszhangzott a fülükben. Győztünk. Így teltek napjaik dolgos egymás utánban, de minden este külön csodát rejtett. Egy májusi napon, amikor korábban ért véget a tanítás, a fiú repeső szívvel rohant az erdő felé. Be akarta lélegzeni az új hajtások illatát. Már messziről észrevette, hogy valami nincs rendben. Elsápadva rohant, ahogy csak lába bírta, de minél közelebb ért, annál kevésbé hitt a szemének. Az erdő színtelen volt, öreg, korhadó. A fák megkopaszott, mintha egyetlen éjszaka alatt beköszöntött volna a tél. Sírva ült le az első fatövébe, és csak lassan tudott megnyugodni. Megtörölte könnyes arcát, szipogott egy utolsót, és utána végre hallani kezdte a jól ismert csendet, az erdő hangját. Az idő repült, de ő csak ült némán a kopár ágak alatt. Sötétedéskor szó nélkül indult haza. Otthon meghallgatta a mesét, de nem kért folytatást. Másnap iskola helyett ahhoz az erdőszéli fához szökött, megállt előtte, hosszan elnézte, majd kifakadt. Mit tehetek én? Felej, kérlek, könyörgött a fiú. A fa még suhogni sem tudott lombruhája nélkül. De én hozzátok tartozom, nem hagylak magatokra titeket, jelentette ki legnagyobb elszántsággal. Mivel mást nem tehetett, újra lekuporodott a nagy fa tövébe. Addig-addig ült ott, hogy kezdte úgy érezni, lábai földbe gyökereznek, kezei pedig ágként nyúlnak az égbe. Mintha nem is kisfiú lenne, hanem az erdő része.
2: Azon a reggelen az apukát nagy meglepetés várta. Mikor készhez kapta az aznapi feladatát, megrendülten nézte a letarolni szánt terület térképét. A falujuk mellett fekvő erdőt kellett kivágnia. Már vagy 5 perce így áll. Valami baj van? Kérdezte a főnök. De ez az erdő, a fiamé, felelte bizonytalanul a favágó. Minden erdő valakié, attól még nem haladunk. Éhen, dörögte a felettes. Minden erdő valakié, ez visszhangzott az apa fejében, mikor már buldózerén robogott a térképen jelölt cél felé. A visszapillantó tükörben saját arcát látta, amiről nem sikerült lemosni a tegnapi kormot. Amikor felpillantott, meglátta az ismerős tája, addig ismeretlen színeiben. Az alatta zakatoló gép csak haladt tovább rendületlenül. Szívében olyan határtalan hiányt érzett, hogy beleszédült. Ahogy megállíthatatlanul közeledett a gép hadsereg az erdőhöz, valami feltűnőt vett észre a favágó. Egyetlen egy fa, csak egyetlen egy. De az él, virul, virágzik, hogy lehet ez? Állj, mindenki állítsa le a gépeket! Próbálta túlüvölteni a motor berregését, miközben leugrott a masináról, s rohanva indult az erdő irányába. Mi történt? Miért nem zöldek a lombok? Kérdezte döbbenten, miközben rohant az erdő széli fához, az egyetlenhez, amelyik sugárzott az élettől. Oda szaladt hozzá, átölelte a törzsét, s fülét a kérgéhez szorította. A gyökerek mélyéről halkan, de egyre erősödve tört fel egy ismerős hang. Győztünk, győztünk, nem hitt a fülének. Csend legyen, minden gépet leállítani, adta ki a parancsot, hogy jobban hallhassa, mit akar mondani a fa. Győztünk, győztünk. S már nem volt kétsége afelől, hogy kit hall. Fel sem nézett, anélkül is tudta, hogy már nem ő öleli a fát, hanem őt öleli valaki. Őt öleli saját egyetlen gyermeke. A két győztes, apa és fia kézen fogva sétáltak haza. Aznap minden favágónak tiszta maradt az arca. Az apuka otthagyta a munkáját, úgy döntött, inkább kertészként fog dolgozni, és a növényeket fogja védelmezni. Az erdő pedig azóta is ott áll. Minden ősszel elhullatja leveleit, és minden tavasszal újra virágba borul.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van,

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek egy mesét olvasni. Könyves Sára, a Kelekótya lisztes molnár. Egyszer régen, nagyon régen, egy alföldi kerekréten, vagyis annak közelében, egy iciri-piciri falu szélén élt egy kelekótya lisztes molnár, akit Misi Molnárnak hívtak. A molnár igyekezett mindenre odafigyelni, ám ahogy valami megzavarta, már el is kalandozott a gondolata. Ha éppen a malom vitorláit igazgatta, megfeledkezett arról, hogy lisztet citál. Ha a lisztet zsákolta, közben már azon járt az esze, vajon kapott enni Bajusz, a kandúr. Előfordult, hogy a kalapját a lisztes ládára tette, aztán fél napig kereste a fején. Máskor a seprűt a vállára kapta, és úgy indult a faluba, a seprűvel hadonászva, mintha az sétapálca volna. Egyszer még a reggeliét is a magtárban hagyta, a búzás zsákokat pedig majdnem az asztalhoz ültette ebédelni. Annyira elterelte a figyelmét egy arra szálló tarka lepke. Misi nem volt rest vagy hanyag, csak olyan hóbortos álmodozó, akinek a fejében egyszerre zakatolt a malomkő, fütyült a szél, és énekelt a pacsirta. A falubeliek jól ismerték már a furcsaságait. Tudták, hogy néha szétszórt, néha figyelmetlen, de a szíve a helyén van, és ha valamit elront, azt mindig igyekszik jóvá tenni. Ezért aztán senki sem haragudott rá sokáig, csak mosolyogva mondogatták. Ugyan, hiszen a Misi Molnár már csak ilyen bolondos teremtés. A Molnár házatáján, azaz a szélmalom körül mindig nagy volt a sürgésforgás. Főleg a vasárnapi vásár előtt, amikor a falu lakói kivonultak és finomabbnál finomabb portékákat vittek a vásárba, hogy elkápráztassák az ide látogatókat. A pék, a cukrász, a méhész, a sajtkészítő, de még a lekvár főző Borbála néni és a gazda is a legszebb, legjobb árujával készült. Misit mindenki ismerte, hét falura innen sem dolgozott más molnár rajta kívül, így hát akármennyire széllel bélelt volt, mindenki tőle vette a lisztet. Szombaton pontban hajnali 5 órakor először halk, majd egyre hangosabb kopogás ébresztette.
3: Ki lehet az ilyen korán?
2: Dörmögte szemeit dörzsölve. Kinyitotta a malom ajtaját, és álmosan köszöntötte az első vásárlót.
4: Jó reggelt, Misi Molnár! Köszönt vissza jókedvű Kovász Lajos a pék. Ma 10 zsák búzalisztre lesz szükségem. Készülök a holnapi vásárra.
3: Persze, hogy ne, semmi gond,
2: mondta Misi, és nekilátott a munkának. Előhúzta a búzás zsákokat, és a búzaszemeket gondosan átvizsgálta. Kiválogatta közülük a kavicsokat, a szalmaszálakat és mindenféle odatévet piszkot.
4: Tiszta búzából lesz a legfinomabb liszt,
2: tűnyögte elégedetten. Ezután Misi felcipelte a zsákokat a szélmalom felső szintjére, ide kellett beleönteni a gabonát, hogy a szemek lassan a két hatalmas malomkő közé hulljanak. A búzás zsákok mellett sorakozott a rozs és az árpa is, szépen egymás mellé rakva. Jó termés volt abban az évben, a magtár szinte roskadozott a sok gabonától. Misi, nehogy valamit összekeverjen, hangosan mormolni kezdett magának.
4: Ez itt a búza, ez meg a rozs, amaz meg az árpa, búza, rozs, árpa, búza, rozs, árpa.
2: Amekkor Bajusz, a kandúr, hirtelen hegyezni kezdte a fülét. Dorombolt a halkam. A következő pillanatban meglátott egy pimasz kisegeret a zsákok mögött elszaladni. Bajusz egyetlen hatalmas ugrással a búzás zsák tetején termett. Hopp! Az egér besúrant a rozsos zsák mögé. Bajusz azonnal utána vetette magát. Puff! Onnan egyenesen az árpás zsákra ugrott. Aztán vissza a búzára. Puff, puff! A zsákok meginogtak, Misi pedig csak kapkodta a fejét. Búza, vagyis rozs, nem az árpa.
4: Jaj, várjunk csak, búza, árpa, rozs, vagy rozs, búza, árpa?
2: Motyogta egyre zavartabban. Bajusz közben diadalmas nyávogással kergette körbe az egeret a zsákok között. Misi annyira figyelte a macska mutatványait, hogy végül teljesen összekavarodott.
4: Ennyi, Bajusz!
2: Csóválta meg a fejét.
4: Az egérnek ugyan vége lesz, de nekem még a végén a fejemben is összekeveredik a búza a rozzsal meg az árpával.
2: Bajusz azonban csak büszkén felborzolta a bundáját, és hosszasan nyávogott egyet, mintha azt mondaná.
4: Az egerekre vigyázok én, Misi. A zsákokat már számolt te.
2: Kint fújt a szél, a malom vitorlái vidáman forogtak, a fogaskerekek kattogtak, és a felső malomkő őrölni kezdett.
4: A frissen őrölt liszt csak hult, hult, egyenesen a lisztes ládába, ahol Misi egy nagy citával átcitálta, hogy a korpát külön válassza. Amikor a finom lisztet a zsákokba töltötte, észrevette, hogy valami nincs rendben. A tiszta búzából készült liszt fehér színű szokott lenni, ám ez egy kicsit sötétebb volt. Kisvártatva megérkezett Almási Ciprián, a gazda is. Nekem 2 zsák árpaliszt kellene, mondta. Már is készül, felelte Misi, de olyan sietős volt, hogy elfelejtette kisöpörni a garatot és megtisztítani a malomköveket az előző őrlés után. Így aztán a búza után árpa, az árpa után zab került a garatba. A malomkövek serényen összezúzták a szemeket. A liszt lekerült a lisztes ládába, Misi átcitálta, zsákokba töltötte, de a végén már maga sem tudta, melyik zsákban mi lapul.
3: De ez a liszt nem ilyen szokott lenni,
4: vakarta meg a fejét, amikor kijött az első adag.
3: Biztosan jó lesz így is, mindent szabályosan csináltam. Az árpa friss, a szél fúj, ilyenkor a malom mindig remek lisztet őröl.
4: Ahogy sorra érkeztek a vásárlók, Misi egyre többféle gabonát kevert össze. A gazda, aki árpa lisztet akart, búzát kapott. A pék pedig olyan lisztet vitt haza, amit valószínűleg zab is színesített. A végén már Misi maga sem tudta, melyik zsákban mi van. Az új termésből jó a liszt, mondogatta magában. Úgyis mindenből kenyeret sütnek, nem igaz? Másnap a vásárban aztán érdekes dolgok történtek. Kovász Lajos, a pék illatos, ropogós héjú kenyereket, foszlós kalácsokat, mákos és diós beigliket, valamint aranybarnára sült kifliket készített. Habos Hedvig, a cukrász mézes süteményekkel, lekváros buktákkal, fahéjas csigákkal és porcukorral meghintett fánkokkal várta a vásárlókat. A sajtkészítő Juliska néni friss tehén sajtot, gomolyát és fűszeres túrót hozott, míg Almási Ciprián a gazdag kosár számra rakta fel a frissen szedett almát, körtét, hagymát és sárgarépát a szekerére. Döngi Csélő Dénes, a méhész, aranyló, akácmézet, hársmézet, napraforgó mézet, repcemézet és vegyes virágmézet kínált. Mellette a lekvárfőző Borbála néni szilva, sárga barack és csipkebogyó lekvárral megrakott üvegeket sorakoztatott fel. A főtéren egymást érték a színes sátrak és ponyvák. Az egyik helyről sült kolbász és hagymás pecsenye illata szállt, a másikról frissen főtt szilva lekváros dereje gőze kanyargott a levegőbe. A gyerekek mézes kalács szíveket, pörgettyűket és színes talagokat csodáltak, a zenészek pedig vidám muzsikával csalogatták a nézelődőket, akik kóstolgattak, válogattak.
3: Miért ropog ez a kenyér?
4: Kérdezte egy vásárló a pék standjánál.
3: Valószínűleg egy kis árpa került bele,
4: mentegetőzött a pék,
3: de van benne búza is. És ez a süti? Miért olyan lapos?
4: Csodálkozott a cukrás standja előtt álló kisfiú.
3: Talán zab is került a lisztbe,
4: sóhajtott a cukrász. A gazda egy asztalnál palacsintát sütött, azt árulta, de a tészta úgy pattogott, mint a gumilabda. Mindenki nevetve találgatta, vajon mit keverhetett Misi Molnár a lisztjükbe. Amikor Misi meghallotta, hogy az egész vásár rajta nevet, a fejéhez kapott.
3: Te jó ég! Kiáltotta. Valamit nagyon elrontottam. Hát persze! Nem csak a zsákokat kevertem össze, hanem a garatot sem tisztítottam ki, a malomköveket sem sepertem le rendesen, és a lisztet sem válogattam szét, mielőtt bezsákoltam volna. És a macska, az a rusnya macska, ő is csak összezavart.
4: Gyorsan odasietett az árusokhoz, és így szólt.
3: Drága falubeliek, bevallom, kelekkótya voltam, és mindent összekevertem, de ha megbocsátotok, ígérem, kiavítom a hibát.
4: Innentől kezdve Soma táblákat tett minden zsákra. Búza, árpa, zab. Bajuszt, a malom macskáját kinevezte zsákőrnek, és megtanította vele, hogy többé ne borítsa fel a gabonát. Bár a falubeliek a vásár forgatagában csak nevettek a különleges meglepetés lisztjein, azért örültek, hogy mostantól tudják, miből sütik nekik a kenyeret. És hogy Misi Molnár se szomorkodjon, a falusiak vicces neveket adtak a különleges liszteknek. Kelekótya kenyérliszt, galibás palacsintaliszt, roppanós sütiliszt. Így aztán mindenki jó ízűen nevetett és falatozott. És ezentúl Misi nem keverte össze a búzát az árpával, vagy legalábbis nem minden nap.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, itt Réka! Készen álltok egy újabb izgalmas rejtvényre? Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges eszköz mindig az orrodon ül, ha a világot élesebben szeretnéd látni. Két üvegből áll, és sokféle formában létezik. Segít, hogy jobban olvashass, vagy hogy tisztábban láthass mindent körülötted, akár közelre, akár távolra tekintesz. Nagyon divatos. Vannak nagyobbak, kisebbek,
1: szélesebbek,
0: keskenyebbek. Sokan azt mondják, hogy a jó öltöztet. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha tudjátok a választ, mondjátok ki. Igen, ez a szemüveg. Remélem élveztétek a találós kérdéseket. Képzeljétek, én is szemüveges vagyok. Én nagyon szeretem, és nem mellesleg, így ha integetnek a barátaim az utcán, fel is ismerem őket, mert a szemüvegen nélkül csak integető pacákat látok. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Kormos István, a kevés kis kakas. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
4: Hol volt, hol nem volt, volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kuton

0: szemecske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kis kakas, meglátta egy tyúkocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas, meglátta egy kis kacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas tarajas, nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinkét, szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kis kakas? Hát a kevés kis kakas, tarkatollas tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habokba? Egy kevés kis kakast, tarkatollas tarajast, kényes, fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kis kakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez oda kapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj, mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta, volt, nincs, hova lett, a gyöngyöcske oda lett. Kukurikú csibekas, megjárta a kis kakas.
1: A kevés kis kakas című mesét hallottátok.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó! Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

Mesemese Rádió. Szeretitek a gyümölcsöket? A gyümölcsök nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. Tele vannak vitaminnal, ami segít, hogy erősek és vidámak legyünk. Mindenkinek van kedvenc gyümölcse, még süsűnek is. Ő bizony a vadkörtét szereti. Na és ti? Nektek melyik a kedvencetek? Tudtátok, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek több nevük is van? Az epret például sok helyen szamócának hívják, az egrest pedig közmétének is nevezik. Milyen érdekes, igaz? Nyáron rengeteg finom gyümölcs érik. Ilyenkor szedhetünk cseresznyét, medgyet, sárga barackot, málnát és ribizlit. És persze ott van a finom lédús dinnye is, ami a melegben igazán jól esik. Ha van kertetek, ahol gyümölcsfák vagy bokrok nőnek, akkor igazán szerencsések vagytok. Nincs is jobb, mint frissen leszedni egy-egy szem gyümölcsöt, és rögtön meg is kóstolni. A gyümölcsöket sokféleképpen ehetjük. Magukban, gyümölcssalátában, joghurtba keverve, vagy akár ízletes turmixot is készíthetünk belőlük. Nagyon fontos, hogy mielőtt megeszitek a gyümölcsöt, mindig mossátok meg őket. A nyári gyümölcsök igazi ajándékok a természetből. Kóstoljatok meg minél többet, fedezzétek fel az ízeket, és élvezzétek a nyár minden finom falatját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A jaguár és az eső. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá. Faágakra akasztották a függőágyakat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látta, hogy az emberek kint alszanak a függőágyakban, a kunyhó ablaka, ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel. Mi áradban vagy, jaguárkoma? Kérdezte tőle az eső. Ráijesztek az emberekre. Esőkoma, válaszolta büszkén a jaguár. Nem félnek ám tőled az emberek, mosolygott az eső. Nem-e? Húzta félre az orrát a jaguár. Menj szépen, és bújj el a kunyhójuk mögött, majd meghallod, hogy mennyire félnek. Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban. A jaguár meg tele szívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függő ágyakban, és így beszélgettek. Hallod, mondta az egyik. Hallom, felelte a másik. Jaguár. Holnap elejtjük, mondta ismét az egyik. Jó prém lesz belőle a tarisznyánkra, válaszolta a másik. Aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában. Visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meghallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt-fult mérgében, de az eső így szólt hozzá. Most bújj el te, jaguárkoma. Miért bújnék? Kérdezte értetlenül a jaguár. Majd meglátod, mondta az eső, és már el is tűnt a jaguár szeme elől. A jaguárnak erősen furdalta az oldalát a kíváncsiság, oda lopakodott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azon nyomban feltámadt erre a szél, dörögni kezdett, cikázott a villám, a zápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg se tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső, visszaparancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az évzengést. A jaguár meg, amint csapzott, vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már, hiszen ő is megijedt az esőtől.
0: A jaguár és az eső című mesét hallottátok.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Na, leges, legutoljára, hogy az egész világnak a könyökén jöjjön ki, hogy Kendervászon, Lenvászon ezt a hegyet

0: nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem együtt daloltatok.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, anyukám szokott nekem olvasni, de most én olvasok nektek, úgyhogy hallgassátok sok szeretettel Kovács Attila Zoltántól a Nevető Erdély kötetből a kút nevét. Kovács Attila Zoltán, a Nevető Erdély, a kút neve. Két magyar ember ásták a vizes gödröt. Arra járt egy szász. Megkérdezte a bácsiktól, hogy hát mit dolgoznak. Azt mondják, vizes gödröt ásunk. A német nem értette jól, megint megkérdezte. Mit dolgoznak? Vizes gödröt ásunk. Gút, gút, mondja a szász. Na hát, a kút, akkor hát legyen kút, mondja a magyar ember, s azóta nevezik a vizes gödröt kútnak.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrud és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
2: Revicki Gábor vagyok, egy mesét fogok nektek elmondani, ami tulajdonképpen nem mese, mert hisz a kutyáról és az ember kapcsolatáról szól. Nevezetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy minden állatot sokkal jobban meg kell becsülnünk, tisztelnünk, mert elképesztő dolgokra képesek, például az állatok gondolkodnak. És erre az ember nagyon nehezen jön rá, vagy esetleg egész életében nem is jön rá. De aki szereti az állatot és kapcsolatban van vele, az megtapasztalja. Ennek tükrében egy Kocsis Gábor mesét fogok nektek felolvasni, a címe Nincs harag. Nehéz a múlt, nem cipeljük magunkkal. Ebben a fejezetben Gréta mesél arról a napról, amikor hirtelen megromlott a kapcsolata Gertruddal. Kiderül, mit csinál ekkor apa, és az is, hogy mit tanultak meg Lordtól a kutyalányok. De vajon hogyan változott meg a két testvér kapcsolata? Hamarosan ezt is megtudjátok. Sosem hittem volna, hogy valaha is összeveszünk Gertruddal. Annyi mindenen mentünk már keresztül együtt. Elszakítottak minket az anyukánktól. Aztán kidobtak egy puszta közepébe, ahol csak egymásra számíthattunk. Új otthonunk lett, ahol együtt tanultuk meg, mit jelent az igazi szeretet. Együtt költöztünk el onnan, és együtt tanultuk meg az élet fontos dolgait Lordtól és apától. Sokszor még botot is együtt cipelünk, amikor valamelyikünk felkap egyet a földről. Sokáig úgy éreztem, hogy mi elválaszthatatlanok vagyunk. Aztán történt valami, ami végleg megváltoztatta a kapcsolatunkat. Azon a napon, amikor megtörtént a szörnyűség, reggel még vidáman bújtam oda apához, amikor felébredt. Gertrud eközben nyújtózkodott egy nagyot, aztán horkantott egyet, és visszaaludt. Lord is békésen szuszogott a szoba másik felében, mert tudta, hogy ilyenkor van még bőven időnk, mielőtt apa elkészül, és végre indulhatunk sétálni. Ám ezúttal máshogy alakult a reggel. Már is megyünk sétálni? Néztem rá Lordra, mert apa már öltözött is. Nem lesz most igazi séta, válaszolta Lord továbbra is az oldalán feküdve. Honnan tudod? Kérdeztem vissza kíváncsian. Apa már a kulcsot is a kezébe vette. Papucsban van, mondta Lord változatlan nyugalommal. Csak a ház elé megyünk ki. Gyors, pisi, aztán jöhet a reggeli. Szólalt meg ekkor apa, és már nyitotta is az ajtót, amire Gertrud úgy felpattant, mintha nem is horkolt volna még az előző pillanatban. Lord is felállt, és kényelmesen az ajtóhoz sétált. Tényleg nem voltunk kint sokat. Hamarosan már vissza is értünk, és megkaptuk a reggelinket apától. Tudtuk, hogy hosszú útra megyünk, mert olyankor nem séta után reggelizünk, ahogy szoktunk, hanem még indulás előtt. A reggelit hosszú pihenő követte, mert apa egyszer elmagyarázta, hogy ha futkározunk vagy ugrálunk, amikor tele van a gyomrunk, akkor óriási bajba kerülhetünk. Azt mondta, hogy nekünk kutyáknak ez akár végzetes is lehet. Ezért kaja után mindig pihenünk egy nagyot, és azon a bizonyos napon is ezt tettük. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy apa készíti a nagy táskát, ami csak egy dolgot jelenthet. Megyünk két lábút keresni, súgtam oda Gertrúdnak, de ő még békésen szunyókált. Lord felé fordultam, ám még mielőtt megszólaltam volna, már meg is előzött. Igen, jó móka lesz. Tényleg jó móka lett belőle, egy nagyon kedves kutyabarátunkkal, Barnival találkoztunk, akinek a kétlábú apukája egymás után mindhármunk elől elbújt. Én kezdtem a játékot, és ezúttal egész könnyen megtaláltam Barni apukáját. Aztán Gertrúd következett, majd Lord, végül pedig Barni elől bújt el apa. Nagyon szeretjük ezt a játékot, de ki is szoktunk fáradni tőle, mert folyamatosan szimatolunk közben, és minden pillanatban rengeteg szak közül választjuk ki azt, amelyik az elbújt két lábúhoz tartozik. A két lábú keresős játék után pihentünk egy rövid ideig, aztán jó nagyot kirándultunk Barniékkal. Szaladgáltunk, hegyre másztunk, hatalmas mezőkön szagláztunk, felfedeztünk egy barlangot, és még kergetőztünk is egyet Barnival a fák között. Mire hazaértünk, már besötétedett, és tudtuk, hogy közeleg a vacsora ideje. Ekkor történt meg a baj. Ez a vacsi még sehol sincs, gondoltam magamban, miközben reménykedve kinéztem a konyhába. Hát jó, akkor várok még egy kicsit. Visszamentem a szobába, és egy nagy sóhaj kíséretében leheveredtem a földre. Jól van, Grétuka, jön majd a vacsi, nézett rám apa mosolyogva. Izgalmas napunk volt, még én is nagyon elfáradtam, pedig ez nem olyan gyakran fordul elő. De annyira azért nem voltam fáradt, hogy elaludjak, úgyhogy arra gondoltam, átmegyek a másik szobába, megkeresem a piros csipogó gumicsontomat, és oda viszem apának, hogy dobja el nekem. Miközben átsétáltam Gertrúd mellett is elhaladtam, aki már hanyat feküdve égnek álló lábakkal aludt. Ő is nagyon elfáradhatott. Ott a csont csillant fel a szemem a másik szobába érve, és néhány pillanattal később már el is indultam visszafelé, hogy apát játszani hívjam. De ahogy megint Gertrúd közelébe értem, megálltam, és arra gondoltam, hogy nem is tudom, mire gondoltam, csak megálltam, és elengedtem a gumicsontot, ami pont Gertrúd fején landolt. És ami ekkor történt, az szörnyen megrémisztett. Gertrúd egyetlen pillanat alatt felpattant, és morogva, hörögve rám rontott. Hé, mit csináltok? Kiáltotta el magát apa egyből, és már ott is termett, hogy szétválasszon minket. De nem kellett. Egyikünk sem akart verekedni, csak mérgesen meredtünk egymás szemébe. Mi volt ez? Kérdezte apa. De éreztük, hogy valójában nem is kérdést kaptunk. Ilyen többet elő ne forduljon. Még mindig dühösen figyeltük egymást Gertrúddal, ám apa nem hagyta, hogy így maradjunk. Gyertek, béküljetek ki, aztán figyeljetek oda jobban egymásra, mondta, miközben mindkettőnk fejét megsimogatta. A veszekedésnek ezzel vége lett, én viszont még mindig haragudtam a tesómra, és éreztem rajta, hogy ő is mérges rám. Csak játszani akartam vele, szólítottam meg Lordot, miután odébb jöttem Gertrúdtól. Ő nem akart játszani. Kaptam tőle a szokásos rövid, de tartalmas választ, miközben felemelte a fejét a földről. De hát csak, néztem rá kérdőn, nincs de. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Én nagyon szerettem Gertrúdot, de azért most haragszom rá, amiért így rám förmett. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Ismételte meg Lord határozottan. De hát, Gréti! Jó, értem. Láttam be végül, hogy hibáztam. Akkor nem haragszom rá, de akkor ő se haragudjon rám. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Ismételte el megint Lord, mert még mindig nem értettem a lényeget. Lord, hogy ne haragudjak rá, ha ő is haragszik rám? És ha ő ugyanezt gondolja, kérdezett vissza Lord, amin elgondolkodtam. Azt hiszem értem, amit mondasz. Ne várjak rá, hogy ne haragudjon, hanem kezdjek el én nem haragudni. Mormogtam, mire Lord elmosolyodott, és újra letette a fejét a földre. Így történt, hogy elkezdtem nem haragudni Gertrúdra, és nagy meglepetésemre ezzel egy időre Gertrúd is elkezdett nem haragudni rám. Lehet, hogy ő is beszélt Lorddal? Minden esetre a vacsoránkat már újra együtt ettük, utána pedig csóváló farokkal ugráltunk egymás körül, és örültünk, hogy újra nincs harag. Tudjátok, kaja után nem ugrálunk, mert veszélyes, szólt ránk kedvesen apa, de azért annak nagyon örült, hogy újra egymásra találtunk a tesómmal. Beláttuk, hogy egyikünk sem akart rosszat, én csak játszani szerettem volna, ő pedig megijedt, amikor álmából felriasztotta a fejére pottyanó gumicsont, ezért egyből védekezni kezdett. Azon a napon végleg megváltozott a kapcsolatunk Gertrúddal. Attól fogva sokkal jobban odafigyeltünk egymásra, és már egy mérges nézés sem kellett ahhoz, hogy egyből érezzük, mi nem jó a másiknak. Néha azért féltem elmenni mellette, amikor egy szűkebb helyre feküdt be, és Gertrúd ugyanilyen óvatos volt, amikor mellettem szeretett volna eljönni. De apa megmutatta nekünk, hogy ha csak csendben elmegyünk a másik mellett, és nem zavarjuk őt, akkor minden rendben van. És még valami nagyon fontosat megtanultam Lordtól. Mi lesz, ha valami miatt újra összeveszünk Gertrúddal? Kérdeztem tőle másnap reggel. Kibékültök, érkezett az egyszerű válasz, de nekem nem tetszett. De én nem szeretnék újra veszekedni, erősködtem tovább. Akkor ne veszekedj! Nem olyan könnyű ez, tiltakoztam. Te sosem veszekszel, Lord? Néha előfordul, nézett rám. Néha bárkivel előfordul. A veszekedést nem mindig tudod elkerülni, de utána mindig ki tudsz békülni. Azt hiszem értelek, mondtam, miközben leheveredtem a földre. Nem kell cipelnem magammal a rossz érzéseket. Minek cipelnéd azokat? Nagyon nehezek. Azóta tudom, hogy Gertruddal tényleg elválaszthatatlanok vagyunk. És már azt is tudom, hogy nem attól vagyunk elválaszthatatlanok, hogy sosincs köztünk konfliktus, hanem attól, hogy odafigyelünk egymásra, és bármi is történik köztünk, együtt megoldjuk. Beszélgessünk. Mire tanít Gréta? Miért veszett össze Gertrúd és Gréta látszólag, és mi volt a valódi ok? Mit tanultak meg Lordtól, ami segített rendezni a kapcsolatukat? Mit tanított meg Grétának Lord a veszekedésről? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a magyar nyelv tele van nagyon kifejező szólásokkal, kifejezésekkel? Az én egyik kedvenc mondásom, a tartja benne a lelket. Ezt a kifejezést akkor használjuk, amikor valaki segít a másiknak átvészelni egy nehéz helyzetet. Beszél hozzá, bíztatja, foglalkozik az érzéseivel. Egy szóval, tartja benne a lelket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és világba borul a medgy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piroslik a bokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görög dinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolája is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy újévkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs, szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszaltszilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon. Vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mondd.
1: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az óvónéni is nagyon büszke volt rá.
2: Azta! És tényleg ő rajzolta?
1: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
2: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
1: Más tollával? Mint a madarak?
2: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
1: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
2: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
3: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a tejáskanna. Élt egyszer egy igen hiú tejáskanna. Egy híres porcelánkészítő műhelyben született, és amióta csak az eszét tudta, imádta, hogy az emberek megcsodálják a karcsú csőrét, a különleges csavart fülét, és a csodálatos, kézzel festett virágokkal borított formás testét. A tejáskanna egy előkelő házhoz került, és kedvenc elfoglaltsága lett, hogy naphosszat a tálalón áldogáló ezüst tálcában gyönyörködjön a saját tükörképében. Ám volt valami, ami nem hagyta nyugodni. A hibás fedője. Még fiatal korában történt, hogy a szobalány véletlenül elejtette a tálcát a tejáskannával, és a tejáskanna fedője bánta a dolgot. Egy darab letört belőle. S habár a szolgálón és a tejáskannán kívül senki sem vette észre, a tejáskannát mégis nagyon bántotta a dolog. Ez kissé elkedvetlenítette, szentül meg volt róla győződve, hogy a cukortartó és a csészék a háta mögött mind kinevetik, és mindig a hibáját emlegetik. Hiszen mindenkinek vannak hibái, tűnődött magában. Én legalább látom a sajátomat. Na persze a hibák mellett érdemei is vannak mindenkinek. Vegyük például a csészéket, nekik íves fülük van. A cukortartónak pedig csak fedele van, de nekem? Nekem van mindkettő. S ráadásul a csinos testemhez még egy karcsú csőr is párosul. Hiába akármilyen szerény is vagyok, meg kell hagyni, én vagyok a teásasztal királynője, a többiek mind elbújhatnak mellettem. Ha én nem lennék, az emberek nem tudnának teját inni. Nyugtázta elégedetten a tejáskanna. Ám a tejáskanna fényűző életének egy napon vége szakadt. A házban születésnapi ünnepséget rendeztek a kisfiú számára, és a tejáskanna nagyon boldog volt, mert végre rengeteg vendég előtt díszelekedett a szépen megterített asztalon. A tejáskanna még sosem érezte ilyen pompásan magát. A szolgálók a házat ünnepi díszbe öltöztették, a bútorokat kifényesítették, elővették a legszebb terítőket, az asztal közepére pedig a tejáskannát állították. Amikor elkezdődött az ünneplés, a tejáskanna boldogan illegette magát az asztalon. Ám kisvártatva szörnyű dolog történt. Az ünnepelt izgatottan bontogatta az ajándékokat, mikor az egyik csomagból egy pöttyös labdát húzott elő. Ezt azonnal ki kell próbálnom, kiáltott fel a fiú. Majd édesanyja tiltásának ellenére a fiúk dobálni kezdték egymásnak a szobában a labdát. A tejáskanna félelemmel telve figyelte az eseményeket, és mindig rettegett, mikor a labda mellette suhant el. Aztán a következő hajításnál megtörtént a baj. Az egyik fiú elvétette a dobást, és a labda éppen a tejáskannát vette célba. Akkora volt a lendülete, hogy egy szempillantás alatt lesöpörte az asztalról az ijedt tejáskannát. Óriási csörömpölés közepette, a tejáskanna földet ért, mindjárt el is vesztette az eszméletét. Mikor magához tért, meglátta, hogy a füle és a csőre darabokban hevernek mellette, a forró víz pedig kifolyt belőle. Bizony óriási csapás volt ez a hiú tejáskannának, akinek mindennél fontosabb volt a jó megjelenés és az elegáns külső. És a legrosszabb az volt, hogy úgy érezte, mindenki rajta nevet. A baleset után a tejáskannát rokkantnak nyilvánították, és a tálaló előkelő polca helyett a konyha szekrény egyik eldugott sarkába került. Attól fogva ott tengette eseménytelen életét a közönséges tányérok és poharak szomszédságában. Aztán egy nap egy koldusasszony kopogtatott be a házhoz, hogy egy kis ennivalót kérjen.
A szolgáló lánynak pedig épp nem akadt más a keze ügyébe, csak a törött tejáskanna. Így abban mérte ki a cukrot a néninek. Így került a tejáskanna az öreg anyó egyszobás szegényes hajlékába. Itt nem voltak drága bútorok, finom terítők, különleges porcelánok. Csak egy aprócska ágy, egy kopottas asztal egy székkel, és egy magányos asztali lámpa. A tejáskanna először elkeseredett. Nem volt hozzászokva a szegénységhez, ám az anyóka olyan nagy becsben tartotta a törött porcelán tejáskannát, hogy mikor ismét ő lett a szoba dísze, elkezdte egyre jobban érezni magát. Majd egy nap az anyóka egy tulipánhagymával tért haza. A tejáskanna legnagyobb meglepetésére az anyóka a kannába szórta a földet, és abba ültette el a hagymát. A tejáskanna kissé megilletődött. A port sosem szerette, hát még a piszkos barna földet. Származásomhoz méltatlan, hogy egyszerű virágcserépként tengessem az életemet. Méltatlankodott magában. S az sem tetszett neki, hogy az anyuka milyen gondosan nevelgeti a hagymát, öntözi, becézgeti, s néha még énekel is hozzá. De hamarosan a hagyma mocorogni kezdett, és növekedésnek indult a földben. A tejáskannát akkor számára ismeretlen érzés kerítette hatalmába. Maga sem értette, hogy mi történik, de a virághagyma jelenléte hirtelen jó érzéssel töltötte el. Bizony időbe telt, mire a tejáskanna megértette, hogy az anyóka nem véletlenül őt választotta virágos cserépnek, hisz az ő teste elég erős, hogy megvédje és megerősítse a gyenge tulipánhagymát. Akkor végre jó barátságot kötöttek, és a gondoskodásnak hála a tulipánhagyma kihajtott, és hamarosan egy csodaszép, cirmos színű rózsaszín tulipánná fejlődött. A tejáskanna pedig olyan büszke volt a virágra, hogy többé nem is gondolt magára, csak a tulipánra.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Marék Veronika, a kalóz nagypapa. Elmondja Csőre Gábor. Nagypapa egyedül maradt. Magányosan élt a kertes házban. Tett, vett reggeltől estig, de nem volt senki, aki szólt volna hozzá. Egyre rosszabb lett a kedve. Úgy határozott, eladja a kertes házat, és oda költözik a lányához, Evejéhez, unokájához, az új lakótelepre. Zsolti büszkén újságolta Andrisnak a homokozóban. Hozzánk költözik a nagyapám. Anyu és apu már be is rendezte neki a harmadik szobát. És tudod, mi a nagyapám? Kalózkapitány. Csak áruhában jár, de ez titok. Ne mondd el senkinek. Andris irigykedve bámult Zsoltira. Nagypapa oda költözött, de a kedve szomorú, borongós maradt. Nem volt egyedül, de egyre jobban hiányzott a kert, a sok apró tennivaló. Úgy érezte felesleges itt. Csak az vidította fel, ha délutánonként Zsoltival sétált a kis erdőben. Esténként sokáig mesélt neki. Ő maga talált ki meséket a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Andris egy napon észrevette, hogy Zsolti valamit szorongat a markában. Mutasd meg! Zsolti lassan szétnyitotta az ujjait. Puha fából faragott hajó volt a kezében, nem nagy, akkora, mint egy őszi barackmag. Nagyapa faragta nekem. Képzeld, faragni is tud. Ez a kalózok hajója. Andris könyörögni kezdett. Kérd meg, hogy faragjon nekem is, kérd meg! Jó, jó, majd szólok neki, ígérte nagylelkűen Zsolti. Hazaszaladt és keresni kezdte nagypapát. Ilyenkor ebéd után mindig otthon szokott lenni, hiszen mi más tehetne? Szunyókál, rádiót hallgat. Most nem volt sehol. Zsolti töprengeni kezdett. Talán lement a térre. Igazán szép meleg tavaszi idő van. Leszaladt a térre. Kereste a nagypapát a sakkozóknál. Nem volt ott. A presszóba is benézett. Ott sem találta. Körbe szaladta a kis erdőt. Hiába. Beült a homokozóba, és töprengve szórta a homokot egyik tenyeréből a másikba. Andris odaszaladt hozzá, és orra alá dugta összeszorított markát. Talált ki, mi van benne? Katica. Nem. Kavics. Nem. Akkor szabad a gazda. Andris kinyitotta a markát. A tenyerén parányi hajó feküdt, épp olyan, mint Zsoltié.

0: olyan szótlan, sápat.
1: Csak nem bujkál benne valami betegség.
2: Vacsora után Zsolti ágyba bújt, és a fal felé fordult. Nem nézett fel akkor sem, amikor meghallotta az ismerős köhentést. Nagyapja jött be, hogy esti mesét mondjon neki a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról.
0: Zsolti, alszol?
3: Nem,
0: válaszolta Zsolti, és végre sírva fakadt, úgy zokogott, hogy nagyapa csak nehezen értette meg, mi is a baja.
3: Miért? Miért faragtál hajót minden gyereknek? És miért mondtad el a kalózokat nekik, amikor te az én nagypapám vagy?
0: Nagyapa az ágy szélére ült. Persze, hogy a tiéd vagyok. De tudod, ültem a téren, és épp egy delfint farigcsáltam, amikor gyűlni kezdtek körém a gyerekek. Néztek, bámultak szótlanul. Aztán az egyikük megkérdezte, kinek csinálom a delfint. Mondtam, a kalózoknak. Erre megkérdezték, kik azok a kalózok. Elmondtam nekik.
3: Az én meséimet, az én kalózaimat,
0: szipogta Zsolti. Ne irigykedj rájuk. Ezeknek a gyerekeknek sosem mesél senki. És amiket elmondtam, azok mind régi mesék. Neked mindig újat mondok. A legeslegújabbat. Mert te vagy az én unokám. Zsolti szeme fölcsillant a sötétben.
3: Jó, akkor kezd is el a mait.
2: Másnap a téren Zsolti büszkén figyelte a nagyapját. Ott ült egy padon, hajót faragott, és közben mesélt. Gyerekek szorongtak körülötte. Egyszerre 25 unokája lett. És az volt a legjobb, hogy a kalóz nagypapa arcán nyoma sem volt már a szomorúságnak.
4: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, ifjem Varzsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy most fogadjátok szeretettel Mikola Péter Bátorság próba című könyvéből a Szúnyog csípés szépség versenyt. Sokszor csíptek már meg szúnyogok, de ennyi helyen még soha. Olyan zümmögés támadt körülöttünk, hogy szinte csak azt lehetett hallani. Az elemlámpa fénye is hozzánk csalogatta a sötétből támadó vérszívókat, ezért lekapcsoltuk a lámpát, és kézenfogva egymást figyelmeztetve a gödrökre, gyökerekre, lépteinket szaporázva haladtunk vissza a tábor felé. Egy egész szúnyog sereg intézett támadást ellenünk. Annyi helyről támadtak, annyi helyen csíptek, hogy nem tudtam eldönteni. Védjem-e magam, vagy vakarózzak, s ha vakarózom, hol tegyem, hol viszket jobban, melyik csípés helyét részesítsem előnyben a többivel szemben. Ezzel nem csak én voltam így, hanem Pajkos Bocs, Szökkenő Szarvas és Surranó Manó is. Surranó Manó éppen arcon ütötte magát, nagy áú kiáltással, mert ott érezte a szúnyog szemtelenkedését. Ne bántsd magad, nem ezt érdemled, évődött vele Pajkos Bocs. Bánj kedvesebben az arcoddal. Ne szórakozz velem, pont az arcomon csípett meg az egyik szemtelen. Benneteket nem eszegetnek? Kérdezte. Dehogy nem. Most is itt zizeg egy a fülem mellett, válaszoltam, és jól fültövön vágtam magam, ami fájt egy kicsit, de enyhítette a fájdalmam, hogy eltaláltam a támadót. Pajkos Bocs olyan mókás vakarózó táncba kezdett, amit nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Annyira gyorsan váltogatta a csapkodásait, vakarásait, hogy akaratán kívül egy bolondos táncot lejtett előttünk. Ógrándozott egyik lábáról a másikra, össze-vissza csapkodott mindkét kezével. Nagyon vicces volt. Meg tudnád ismételni ezt a táncot szúnyogok nélkül is? Kérdeztem tőle kuncogva. Nagyon egyéni. Megtanítod nekem? Nem kell azt tanulni, jön az magától, válaszolta a még mindig mókásan rángatózó, szúnyogokat csapkodó Pajkos Bocs. A szúnyogos táncot a vicc kedvéért, és mert egyre gyarapodtak rajtunk a szúnyogcsípések, mindannyian elkezdtük járni. Még a felnőtt indiánok is. Megérkezve a táborunkba, csapkodva, rángatózva, vihogva rontottunk be a ház ajtaján, menedéket remélve a szúnyog rajtól. Mindenki vakarózott, mindenki panaszkodott.

0: Aszi szél és melegítő tűz nem győzték hallgatni. Egymás szavába vágva, egyre jobban színezve magyaráztuk a szúnyograj támadásának részleteit, és hogy milyen szörnyen viszketnek a csípések helyei. Tavaszi szél vetett véget a panasz áradatnak. Ha már így alakult, viseljétek hősiesen a kialakult helyzetet. Ne ríjatok, hős indiánok! Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legtöbb szúnyog csípése. Mit szóltok hozzá? A győztes megválaszthatja, milyen palacsinta legyen holnap a hazaindulás előtti utolsó indián menüben. Sőt, repetát is kaphat. De elő minden csípéssel ám, egy sem maradjon rejtve, mindet látni akarom. Több se kellett, mindenki felhúzta a pólóját, nadrágszárát, hogy ő legyen a győztes. Lelkesen számoltuk a piros dudarakat. A felnőtt indiánok lettek a zsűri tagjai. Tavaszi szél a zsűri elnöke, mert ő találta ki a versenyt. Egy csípés sem maradt megtekintés nélkül. Volt buci nagy és picinke, hegyes és dombos, bugyi rózsaszín és eperszínű is. Ahány szúnyog csípés, annyiféle. Egy idő után szökkenő szarvas és pajkos bocs maradt csak a versenyben. Surranó Manu és én 8-8 csípéssel kiestünk a végső versenyből. Szeretek nyerni, de most nem zavart, hogy nem leszek a győztesek között. Ebben a versenyben furcsa módon a vesztes is nyertes, mert kevesebb a vakarnivalója, mint a győztesnek. Nem maradt más hátra, drukkoltam az öcsémnek, hogy ővé legyen az első hely. Fej-fej mellett haladtak a csípések számában, végül az én nagyon tehetséges öcsikém 15 szúnyog csípéssel megelőzte a 12 csípést szerzett vetétársát, ezzel megszerezve a szúnyogok kedvence címet és a palacsinta választás és a repeta jogát is. Megtapsoltuk és megéjjeneztük őt, amitől meg is hatódott egy kicsit. Ilyen versenyt nem nyerhet minden nap az ember. Ha azt gondolod, hogy ezzel véget ért a program, akkor tévedsz. Golyóstól meghirdette a szúnyog csípés szépségversenyt. Újra néztük a csípéseket, de csak azokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy pályázzanak a legszebb csípés címére. Ebben a versenyben Pajkos Bocs és én jutottunk a döntőbe. Az ő csípését a fenekén lehetett megtekinteni, sokkal nagyobb volt, mint az enyém, viszont az én csípésem a karomon formásabb és pirosabb volt. Annyira nagy volt az a popon pirosoló dudor, hogy azt gondoltam, én már csak a második lehetek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Szavazzunk, szólított fel minden jelenlévőt, sörhasas Sas. Ki szavaz arra, hogy Pajkos Bocsi a legszebb csípés, kezeket fel! Megállapítom, hogy Pajkos Bocs 3 szavazatot kapott. Ki szavaz Hajnalcsillag csípésére, kezeket fel, rám is 3 szavaztak. Megállapítom, hogy a verseny döntetlen lett, így 2 győztesünk van, hurrá! Ők indulhatnak majd a nemzetközi szúnyogcsípés szépségversenyen a magyar színekben. Taps, éjjelzés! Ők fagyiban kapják meg majd holnap a megérdemelt díjukat. A legszebb csípéseket lefényképeztük, és elhatároztuk, hogy a képeket fel fogjuk tűzni az élmény falra a többi emlék közé. Be kell valljam, nagyon büszke voltam magamra, hogy holtversenyben első helyezést értem el életem első szépségversenyén. A szúnyogcsípés versenyt és a napot Pajkos Bocs csapkodós, rángatózós szúnyogtáncával búcsúztattuk, amihez még a felnőtt indiánok is örömmel csatlakoztak. A tánc végeztével az indián anyukák hűsítő krémmel kenték be viszkető helyeinket, közben arról beszélgettünk, milyen kár, hogy holnap vége az indián életnek. Nem gondoltam, hogy ilyen kalandos élmény indiánnak lenni.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A gólya, aki lusta volt elköltözni. Amióta világ a világ, a gólyák költöző madarak. Ősszel, amikor elkezdenek hullani a fákról az aranyló levelek, készülődnek, összecsomagolják a holmiukat, és melegebb helyre repülnek. Itthon hagyják a magas fákra, erős kéményekre épített tágas fészkeiket, a vastag jégpáncél alá bújó folyókat és a téli álmot alvó természetet, hogy nyaraljanak egy kicsit. Minden kis gólya megtanulja, hogyan kell hamar összekapni az utazáshoz szükséges holmikat, és már az első repülési órán az a lecke, hogy minél messzebb tudjanak repülni. Nem különbözött ebben a többi gólyától az a gólya sem, akiről ez a mese szól. Amikor kicsi volt, Minden évben megtette a hosszú utat a szüleivel, oda és vissza, oda és vissza, oda és vissza. De minden évben egyre nehezebben és egyre kedvetlenebbül vágott neki az útnak. Egyre jobban fájt a szíve, hogy itt kell hagynia a sok ismerős fát, folyót és házat, és minden évben egyre hamarabb szeretett volna hazaindulni. Amikor már akkora gólya lett, hogy kirepülhetett az otthoni fészekből, és a szomszéd kéményen épített magának sajátot, nyár végén azt mondta a szüleinek. Tudom, hogy mi a szokás, de én idén nem repülök délre. Az anyukája menten a szívéhez kapott, az apukája pedig kicsit beljebb húzta hosszú nyakát, és majdnem félrenyelt egy békát. Jól meggondoltad ezt, fiam? Kérdezte tőle. Jól bizony, válaszolta komolyan a gólya. Értem én, hogy a gólyáknak költözni kell, de valahogy nem érzem magam kellemesen máshol, csak itt. Idén maradni szeretnék, mondta komolyan. Az anyukája és az apukája egymásra néztek, és fejcsóválva, kelepelve próbálták meg jobb belátásra bírni, de hasztalan. A gólya mit sem törődött a kérlelésünkkel. A gólyák között hamar híre ment, mire készül a különc gólya, és sokat pletykáltak a háta mögött. Szerintem csak a szárnya nem bírja a hosszú utat, suttogta valaki. Szerintem csak lusta, vágta rá erre egy másik. Ugyan már, lehet, hogy csak a meleget nem bírja, találgatta a harmadik, de a mi gólyánk erre oda sem figyelt, mert ennél sokkal komolyabb és fontosabb dolga akadt. A gólyák ugyanis a meleget szeretik, ezért a fészkét is jó melegre kellett csinálnia, különben megfagyott volna télen. Ezért a legjobbhoz fordult, akitől csak tanácsot kérhetett. Felkereste a bölcs és öreg baglyot, hogy segítsen neki. A bagoly először összehúzott szemmel méregette a gólyát, aki nem akart költözni. Aztán megenyhült.
3: Jól van, segítek, mondta neki. Mert ritka az ilyen költöző madár, aki maradni akar. Elárulok neked egy nagy titkot a fészkedről, amit egyik gólya sem tud, aki nincs itt télen. Gyere közelebb, hogy a füledbe súgjam.
2: A gólya kíváncsian hajolt közelebb a bagolyhoz, aki megosztotta vele a várva várt titkot.
3: Nem kell csinálnod semmit a fészekkel, mert egy kéményem van. Ha fűtenek az emberek, fűtik a te fészkedet is.
2: A gólya nagyon megköszönte a segítséget, de alig bírta ki, hogy el ne árulja a többieknek. Végül csak nem mondta el senkinek, ahogy a bagoly kérte. De a tél előtt még volt egy fontos dolga. Valahogy meg kellett oldania, hogy ő maga ne fázzon. Fel is kereste az egyik kedves barátját, a bárányt, hogy segítsen neki. A bárány szívesen segített a gólyának, adott neki egy nagy gombolyag fonalat, ami a saját szőréből készült, és azt tanácsolta neki, hogy a szép, hosszú csőrével kössön belőle magának pulóvert. A gólya neki is nagyon hálás volt, és már úgy érezte, hogy teljesen felkészült a térre, amikor hirtelen eszébe jutott valami. Az ennivaló. A fészke már meleg, ruhája lesz, de mégis mit fog enni? A családja és a többi gólya már javában cihelődött, készültek a nagy útra, és ő csak arra tudott gondolni, hogy nem lesz majd mit ennie. Nehéz szívvel integetett a többi gólyának, mikor azok elindultak. Le is ült nagy magányában a folyópartra, és már majdnem búskomorságra adta volna a fejét, amikor arra jött egy kacsa.
3: Hát te miért búsulsz, gólya? Miért nem mentél a többiekkel?
2: Kérdezte. Mert nem akartam, válaszolta szomorúan. De most jöttem rá, hogy bár a fészkemet melegítik, pulóvert meg kötöttem magamnak, ennem viszont nem lesz mit.
3: egyet se félj, mondta neki a kacsa. Én aztán tudom, hol vannak a téli falatok.
1: Azzal elvezette a gólyát a folyó kis öbléhez, ahol a fagyott víz tel is tele volt ebihalakkal. A gólya nagyon megörült, és nagyon hálás volt a kacsának, aki csak mosolyogva csóválta a fejét. Így történt, hogy a gólya, aki nem akart költözni, szépen lassan beletanult a téli életbe. És azóta sem megy sehova, mert neki otthon a legjobb.

0: akarsz jó napot?
1: Részter utca, fogadom. Mit kerülöd, mit fordulod az én házam tájékkel?
0: Azt kerülöm, azt fordulom a házat tájékkel. Nagyon megszerettem legszebbik lányodat, Rebeka.
1: Lipítem lapát.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodza bokrokon először gyönyörű fehér színű bodza virág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodza szörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.
2: A király nyulai népmese. Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény asszony, és ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal reárántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet míg a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának: édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Sütött is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy mendegél országvilág ellen, hegyen völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, eléveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejébe szökik egy kis egérke, s azt mondja: hallod-e te legény, adj egy falást abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincogna nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elejébe, s ott vár rá a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga, meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi: mi járatban vagy te, szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király: gyere csak, bélegény, van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de ezek bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100-100 felé futott. Haj, megszontyolodott a legény, még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszélte otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Elé áll erre a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét, s erőst köpte a tenyerét, hogy ő, tudom Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapá a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó nagy taligakerék, s ezzel elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki Isten nevében egy falás pogácsát, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke, úgyis talán megsegít a jó Isten, hogy nem kell ebből a pogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérkes, azt mondja: no te szegény legény, jót étel helyébe, jót várj! Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítette meg az Isten egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudok én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondá az egérke, s akármi veszedelembe légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elé mondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondá a király. Van 100 nyulam, ezeknek ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból. Jól van, a legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, Szűz Mária, Szent József, kiállt a legény, mit csináljak most már? Eszibe jut a kürt, elirántja, belefuvint, s hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint meg annyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét, semmiképpen el nem tudá gondolni, hogy miféle ördöngős praktikával gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolá magában, azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem, egyéb próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony az Isten nevében sem áld, mert neki az a feladata, hogy egytől egyig vigyázzon a nyulakra. De így, de úgy, mondja a leány, vendégség lesz a háznál. Amint így vitatkoznak, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd reám! A legény hallgat az egérke szavára, fülinél fog egy nyulat nagy hirtelen, bedugja a zsákba, s a lány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafutott a többihez, mint a szemét vették volna ki. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, bétereli a 100 nyulat a nagy kapun, hát jő elejébe a király, káromkodik, hogy rengbe lé az udvar. Jere csak, jere te semmire kellő, mit küldöttél te nekem a zsákba? Az Isten Istenem ne legyen, ha nem nyulat felséges királyom. Hívják a szolgálót, hát mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem bizony, felséges királyom, életem halálom a kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király, még ilyen sem ettem világ életemben, hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jött ki. No hallod-e te szegény legény, mondá a király, még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék. Hát mit kívánsz? Csak egy kád pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsákpénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza, de bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színeződ Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filztollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon. Ideje készülődni! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Az igazi ágy. Német mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a kicsi ágyát, s bizony talán jobban is a kelleténél, mert minden áldott nap egy kicsit tovább szeretett volna a meleg paplan alatt megbújni, amikor eljött a felkelés ideje. Történt azonban, hogy a kisfiú egyszer látogatóba volt egy pajtásánál, s annak sokkal nagyobb ágya volt, mint neki, és nem szalmazsák volt benne, hanem puha matrac. Ettől a naptól kezdve a kisfiú már nem szerette az ágyát, s bizony estéről estére sírva aludt el a szalmazsákos kicsi ágyon, a meleg paplan alatt. Addig sírt, amíg a sírását meg nem hallotta az álomtündér, s el nem határozta, hogy segít rajta. Így történt, hogy amikor egy este a kisfiú elálmosodott, az ágya helyén aranyos bölcsőt pillantott meg, olyan cifrát, olyan szépet, hogy eleinte hozzáérni is alig mert. Végre azért mégis belefeküdt, hanem alig húzta magára a paplant, amikor az aranybölcső elkezdte ringatni, és ringott, ringott, még az álmában is ringatta. A ringatástól azt álmodta, hogy hajón van, kinn a nagy viharos tengeren, s a hajó addig inog és bugdácsol alatta, amíg végül felborul, ő meg belepottyan a hideg vízbe. Erre aztán ilyettében felébredt, s bizony igen rosszul érezte magát a cifra bölcsőben. Az álomtündér mindjárt észrevette, hogy ez a bölcső nem az igazi. Hát másnap estére olyan ágyat varázsolt a helyébe, hogy a kis királyoké se volt különb. Hatalmas selyem sátor borult fölé, a függönyén aranybojtok csüngtek, az ágy négy sarkán négy csodaszép faragott oszlop tartotta az aranyozott mennyezetet, s a piros bársony függönyök között nagy-nagy csönd volt. A kisfiúnak először ez az ágy is nagyon tetszett, de utóbb a sok függöny alatt megfüllett a levegő, és megint csak felébredt. Ki is szállt volna az ágyból, de akárhová nyúlt, mindenütt csak a súlyos függönyökbe ütközött, mintha valami bársony ketrecbe zárták volna. Az álomtündér másodszor is észrevette, hogy rossz ágyat varázsolt a régi helyébe, így aztán harmadnap ismét más ágy várta a kisfiút. Ez aztán igazán egyszerű ágy volt, olyan, mint akármelyik kisfiújé. Csak hogy valamivel mégis jobb legyen, az álomtündér beletett három derékaljat, öt párnát, meg egy akkora pocakos vastag dunyhát, mint egy hegy. A sok párnától olyan magas lett az ágy, hogy létrán kellett felmászni a párnák tetejére, de olyan puha is lett, hogy amikor a kisfiú belefeküdt, valósággal elmerült benne. Nem látszott ki már a párnák közül csak az orrahegye. És bizony ebben az ágyban sem aludt jól. A sok derékaj és dunyha között csuromvizesre izzadt, forgolódott, reggel elcsigázottan ébredt fel, és már csak is a régi ágya járt az eszében. Az álomtündér erre mit tehetett egyebet? Visszavarázsolt a helyére a régi ágyat, benne a szalmazsákkal. A kisfiú pedig olyan jól aludt benne, mint még soha életében, s úgy érezte, hogy az ő egyszerű kis ágya többet ér nem csak a pajtás a széles puha ágyánál, hanem a világ minden ágyánál is.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Hajtogatós. Ma azt tanultam, a lepedőnek nem lóghat ki a sarka, és akkor szép, ha sima. A tésztelt ellenben össze-vissza lehet dögönyözni, sőt, muszáj, mert minél többet gyűrögetjük, annál szebb lesz, ha megsül. Ezért az ágynemőt sarkosra hajtjuk, a pogácsát meg levelesre. Nem hiába hajtogatja a nagymami, hogy az élet milyen bonyolult.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Egész pici koromban majdnem 7 évig hegedültem. Nagyon sokat kellett gyakorolni, és rendkívül szigorú volt a tanár. Így aztán, amikor vége lett annak az iskolának, ahol hegedűt tanultam, úgy döntöttem, hogy egy kis szünetet tartok. Pár év múlva harsonás lettem. Ez a mese, amit most mondok, a hegedűről szól. Hallgassátok szeretettel! Grimm testvérek, a csodálatos hegedűs. Elmeséli Gőz László. Volt egyszer réges-régen egy csodálatos hegedűs. Szerte bolyongott a világban, és mindig egyes egyedül járt. Hol erre gondolt, hol meg arra, vagy a felhők játékát nézte az égen, vagy a napsugarok táncát a folyó tükrén. Sosem unatkozott, mindig volt látnivalója. Vándorlása során egyszer egy rengeteg nagy erdőbe tévedt. Ki tudja, mióta bolyongott már magányosan a fák közt. A levelek közt csak nagy néha kék lett át az ég, a lomb olyan sűrű volt, hogy csak ritkán tűzött át rajta a napsugár. A hegedűsnek ide-oda kószáltak a gondolatai, hanem aztán végül mégiscsak elunta magát. Ideje, hogy pajtást kerítsek magamnak, mondta. Fogta a hegedűjét, húzott egyet-kettőt a vonóval, és a húróval egyszerűen olyan szép csengő dallam szállt a magasba, hogy nincs ez a fülemüle, amelyik gyönyörűségesebben tudna énekelni. A hang csapongva szárnyalt a rengetegben, édesen, ezüstösen szólt, majd epekedve, majd pedig vidáman. Egyszer csak megrebbent a bozót, egy farkas ügetett elő a sűrűből. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, gondolta magában a hegedűs. A farkas odament hozzá és megszólította. E szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled. Ha csak ez a kívánságot, felelte a hegedűs, a szót fogadsz, egy-kettőre elleseted a titkát, de figyelmeztetek rá, amit mondok neked, azt azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, fogadkozott a farkas, és a hegedűs nyomába szegődött. Mentek, mendegéltek, és a farkas már alig várta, hogy megkezdődjék a zenetanítás. A hegedűs azonban ügyet sem vetett rá, amíg egy terebélyes tölgyfához nem értek, akkor hirtelen visszafordult. Látod azt a repedést ennek a tölgynek a törzsén, farkaskoma? Látom. No, ha meg akarsz tanulni hegedülni, dugd a két előső lábadat a résbe. A farkas egy kicsit furcsálotta ugyan a dolgot, de nem mert ellenkezni, nehogy füstbe menjen a hegedű tanulás terve. Felágaskodott, és beledugta két mancsát a repedésbe. A hegedűs fölkapott a földről egy követ, és úgy beékelte vele az ordas lábát, hogy az moccani sem tudott többé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök érted, mondta neki a hegedűs, és paképnél hagyta. Ment egy darabig, de megint csak nagyon egyedül érezte magát, azt gondolta. Nem jól van ez így, pajtást kell kerítenem magamnak. Álla alá szorította a hangszerét, és elkezdett hegedülni. Soha senki nem hallott még olyan gyönyörű muzsikát. Talán egy perc sem telt belé, elő is jött rá a fák közül egy róka. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, mondta magában a hegedűs, és kedvetlenül leengedte a vonóját. A róka azonban odaóvakodott hozzá, leült, félrefordította kisé a fejét, és esengbe mámult rá a vörös képével. De szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled, ha csak ez a kívánságod. De előre figyelmeztetlek rá, szót kell fogadnod, és amit mondok, azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. A róka elvigyorodott örömében. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, ígérte. Elindultak elől a hegedűs, nyomában a róka, mentek, mendegéltek, míg egy gyalogösvényhez nem értek. Két oldalt nyurga, mogyorós övény szegélyezte az utat. A hegedűs jobbról is, balról is földig hajtott egy-egy cserjét, s rájuk lépett egyik lábával az egyikre, a másikkal a másikra. Na, róka koma, kezdődik a lecke, mondta a hegedűs. Add csak ide a balvancsodat. A róka már nyújtotta is készségesen, hogy ne nyújtotta volna, előre örült neki, hamarosan milyen nagy művész lesz belőle, mennyi ércét tud majd terítékre csalni a muzsikájával. A hegedűs hozzákötötte rókakum a ballábát a baloldali bokorhoz. Most add ide a jobbikat, mondta. Adta a róka azt is, igaz ugyan, hogy már egy kicsit kevésbé szívesen, a hegedűs pedig odakötözte a jobboldali magyarófa legerősebb veszélyéhez. Megvizsgálta, elég szorosak el a csomók, aztán elengedte a két bokrot. Az ágak suhogva csapódtak a magasba, és felrántották a rókát, ott lebegett, rugdalózott. Most aztán bár így szépen, amíg visszajövök, érted, mondta a hegedűs, és ott hagyta. Ment megint egy darabig, de mintha nagy súlynál nehezedett volna a szívére a magányosság. Hiába gondolta, pajtást kell kerítenem magamnak, és megint elkezdett hegedülni. Abban a pillanatban, ahogy az erdő némaságába belecsendült a zene, előugrott a csalitból egy nyúl. Nézd csak egy nyuszi, mondta a hegedűs, ilyen pajtást sem kívántam. A tapsi füles odaügetett elé. De szépen húzott, kedves mester, szólt, szívesen eltanulnám tőled. Nem olyan ördöngös mesterség, felelte a hegedűs, szófogadás dolga az egész. Megint meg kell tenned, amit mondok neked, akkor viszed valamire. Meglátod, nem lesz nálam engedelmesebb tanítványod, bólogatott a nyúl, és a nyomába szögődött. Csak hamar kiértek egy tisztásra, súdár nyárfa állt a közepén. A hegedűs jó hosszú pányát vett elő a zsebéből, egyik végét a nyúl lábára hurkolta, a másikat a fa tövére kötötte. Kezdődik a lecke, nyulacska, mondta. Lássuk, mit tudsz. Először is szaladt körül 20-szor ezt a nyárfát. A nyúl boldogan loholni kezdett a fa körül, örült neki, hogy ilyen könnyű dolog a hegedű tanulás. Körülfutotta 20-szor a fát, hanem a pányba is rátekeredett 20-szor a fa derekára. A szerencsétlen plótás fogva maradt, hiába húzta, hiába ráncigálta a kötelet, csak a lába fájdult belé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök, érted, mondta a hegedűs, és ment tovább az erdőbe. Közben a pórulját farkas addig kapálozott, addig rágta marta a követ, míg végül is kirántotta a mancsát, és nagy nehezen kiszabadult a résből. Dűtől tajtékozva vetette magát a hegedűs után, megfogadta magában, hogyha utoléri, irgalmatlanul megbünteti. A róka még mindig ott rukkapált a gyalogösvény fölött. Meglátta a farkast, elkezdett torka szakadtából ólítani. Farkas testvér, gyere, segíts rajtam, rászedett a hegedűs. A farkas lehajlította a bokrokat, elrágta a kötelet és megszabadította a rókát. Most már ketten loholtak a hegedűs után. Ahogy a nyomát szimatolva ügettek, ráakadtak a kikötött nyúlra. Hát te veled mi történt? Kérdezte a farkas. Jaj, farkas gazda, könyörgös szabadíts meg, rászedett a hegedűs, siránkozott a nyúl. Most az egyszer sem a farkasnak, sem a rókának nem jutott eszébe, hogy nyúl pecsenyét egyék. Eloldozták az ilyet tapsifülest, és most már háromsban vetették magukat a közös ellenség után. A hegedűs pedig, ahogy ment, mendegélt az erdőben, megint nagyon magányosnak érezte magát, megállt egy terebélyes bükkfa alatt, álla alá szorította a hangszerét, és muzsikálni kezdett. Soha még ilyen szép hangokat nem csalt elő a húrokból a vonója, benne volt ebben a hegedűszóban a szíve minden szomorúsága. Egy szegény pavágó dolgozott nem messze az erdőben. Meghallotta a muzsikát, és abban a pillanatban, hogy meghallotta, akár tetszett neki, akár nem, abba kellett hagyni a munkáját, és el kellett indulni arrafelé, ahonnét a csodálatos zeneszó hívogatta. Vállára vette a fejszét, s ment a fák és bokrok közt, hajlítgatta sorra az ágakat, hárítgatta maga elől a vesszőket, alig várta, hogy odaérjen a hegedűshöz, és közvetlen közelből hallgathassa a muzsikálását. A hegedűs, amit meglátta, nagyon megörült, s azt gondolta. Végre! Igazi jó pajtást találtam. Embert kerestem én, nem állatokat. Eddig is szépen játszott, de most örömében olyan kedvesen, olyan gyönyörűségesen zendített rá, hogy a szegény favágó csak hallgatta, ámultan, mintha elvarázsolták volna. Sosem hittem volna, hogy ilyen tündéri zeneszó is lehet a földön, gondolta. Éppen ekkor ért oda a farkas, a róka meg a nyúl. A favágon nyomban látta rajtuk, hogy valami rosszban törik a fejüket. Fölemelte villogó fejszéjét, s odaállt hatalmasan, elszántan a hegedűs elé, mintha azt mondaná. Vigyázzatok, mert aki hozzá mer nyúlni, annak velem gyűlik meg a baja. Az állatoknak egyszerűen inokba szállt a bátorságuk, és hanyat homlok bemenekültek a sűrűbe. A hegedűs pedig csak játszott, játszott, nyőrködtette a szegény favágót varázslatos dallamaival. Aztán búcsút intett neki, és eltűnt az erdőben. Később megkereste a farkast, a rókát és a nyulat, mindannyiuktól bocsánatot kért. Mai napig zenél az új barátainak, ha még meg nem unták.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Tapsal indul a csúcsúá.

0: Tu-tu-wa, tu-tu-wa, tu-tu-wa, la va. Elle se tistelait.
1: Tu-tu-wa, tu-tu-wa, tu-tu-wa, va, va. Tu-tu-wa, tu-tu-wa, tu-tu-wa, va, va.
0: Elle se tistelait. Előre két kezed.
1: Tu-tu-wa, tu-tu-wa, tu-tu-wa, va, va. Tu-tu-wa, tu-tu-wa, tu-tu-wa, va, va.
0: Először tisztelek, előre két kezed, szorítod.

először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít. Először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít. Gyerünk, ne lazsálj! Először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít, és pohóckodik.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek! Trepkapitány vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Lipták Gábor, mese a nagyot mondó kiskacsáról. Élt egyszer nagyon régen a Balatonpart egyik kis zsombékos nádas szigetén egy tarkatollú vadkacsa. Rengeteg lakója volt a környező nádi birodalomnak, s kacsa is akadt közöttük töménytelen. A mi fényes tollú kiskacsánk is éppen olyan volt, mint vízen ringatózó társai, de talán éppen ez nem tetszett neki, mert váltig azt akarta elhitetni, hogy ő különb, mint a többi. Vagyis hát, afféle nagyra vágyó, sokbeszédű kis madár volt, aki addig mesélt, amíg maga is elhitte, hogy igazat szól. Így történt azon a tavaszi napon is, amikor a bakony felől érkező illatos, lágy szellők meghozták a hírt, hogy itt a fészek rakás ideje. A mi kiskacsánk messze elhúzódott többi társától a kis zsombékos szigetre, amelyből ugyan szintén töménytelen sok volt a nádasban, de mégis azt állította, hogy az ő saját külön birodalma. Ebben még mindig nem lett volna semmi különös, hiszen a legtöbb madár elhúzódik ilyenkor a többiektől, de a mi kiskacsánk csodálatos dolgokat tudott mesélni az ő szem nem látta fészkéről. Azt hirdette nagy büszkén, hogy ő bizony gyönyörűséges piros tojásokkal rakta meg. Azt hallotta egy fecsegő gólyától, hogy ilyenkor tavasszal az emberek rettentő nagy becsben tartják a piros tojást. Először a nádirigónak hencegett el az ő piros tojásával. Az éppen nagy gonddal kötözgette két nátszál közé új fészkét, s csak félig figyelt oda, de amikor meghallotta, hogy milyen tojásokat keltett az ő kis barátja, bizony majdnem hanyat esett a vízben csodálkozásában. Gyorsan terjedt a hír a tóparti nádas lakói között, de hát mindenki csak fejcsóválva bólintott rá, hitte is, meg nem is. Jól ismerték ugyan a kiskacsa nagyot mondó természetét, de azért tagadni sem merte a hírt senki. Mert hát ki tudja, mi minden lehetséges az ilyen rejtelmes és áttekinthetetlen vízi birodalomban. A nádirigó minden esetre másnap reggel elmondta a dolgot a parti mocsaras réten vadászgató gólyamadárnak, aki még a csőrében tartott békát is elfelejtette lenyelni csodálkozásában. És mivel köztudott dolog, hogy a madarak közül a gólya van a legbizalmasabb viszonyban az emberekkel, hiszen a fészkét is a kéményükre meri rakni, a hegyoldal

folytár, mert ő volt a legcsintalanabb s leggyorsabb gyerek a faluban, utána pedig asszony, lány, gyerek, vegyesen. A legelsők között futott fújtatva, lihegve a totyakos boltos is, aki már gondolatban azt is hallani vélte, hogy miként csilingel az a sok pénz a zsebében. Futott targoncával a hordár, leveses táskájával a póstás, nagy kosárral a hentes, hálóval, varsával rohantak a halászok. A sok kabzsi ember még a józanabbakat is megkeverte, s nem sokára már az is futott, aki azt sem tudta, miért és hová rohannak, megbojdult az egész falu. Egymás hegyén hátán futottak a gyerekek, s mögöttük az asszonyok, kötényükből szakajtót kötve a sok piros tojásnak. S a hosszú sor legvégén ott szaladt sírva Évike is, a legkisebb és legszegényebb kislánya faluban, hiszen már úgy szeretett volna legalább egyszer húsvétra piros tojást kapni. És az egész hajrázó csapat felett ott repült szárnyait csattogtatva Gólyamama, a hírhozó. Jó szerencse, hogy a nádirigó már messziről észrevette a szatyrokkal, kosarakkal rohanó lármás csapatot, s még előbb a feletük szálló Gólyamamát. Egyszeriben megértett mindent, s már szállt is a nádasokon át, gyorsabban, mint a kilőtt nyíl, mindenütt riasztva a vizek lakóit. Meneküljön, aki tudom erre lát! A rigó vészjelét átvették a sirályok, s víjogva, rikoltozva úgy keringtek a vizek felett, mint amikor derült égből készül vihar lecsapni a Balatonra. Akkor aztán már a parti nádasok minden őre riasztotta a vizek népét. Dobosgén dobolta, harkály kopácsolta, s minden madár adta tovább a vészjelt. Jön a veszedelem! A sok fészkét rakó éhes madár ijetten menekült. Legjobban azonban a nagyhangú kiskacsa rémült meg. Jaj, mi lesz velem? Kiáltozta még most is lódítva. Mi lesz a szép piros tojásaimmal? Feldújják a fészkemet. Jaj, nekem szegény fejem, talán még meg is sütnek. De megám, ripakodott rá egy terebélyes kacsanéni. Ha soká itt jajgatsz, ostoba, addig rikácsolsz, ameddig magadra hozod a veszedelmet. Nosza, erre elhallgatott a kiskacsa, gyorsan elrejtette tojásait a zsombékba, s menekült ki a vízre a többi után. A piros tojásokról meg úgy megfeledkezett, mintha nem is ő találta volna ki azokat. A nádirigó, aki ott örködött felettük, egyedül tudta, hogy minden bajt a kis hencegőnek köszönhetnek. De hát jó szíve volt, s látta a kismadár riadalmát is. Megvonta hát a szárnyát, és nem szólt semmit. Ez se fog többet hencegni, mondta magában, s talán az is eszébe jutott, hogyha ő nem fecseg a Gólyamamának, akkor most nem közeledne feléjük a veszedelem. Mindenképpen jobb hallgatni, gondolta bölcsen, s maga is elszállt a többi után. Mire a falu béli sereg leért a vízhez, üres volt a nádas. Akárhogy keresték, kutatták, összegázolva a zsombékokat, feldúlva frissen rakott fészkeket, nemhogy piros, de még egy fia fehér tojást sem találtak sehol. Hála a nádirigó éberségének, minden madár ilyettében elrejtette tojásait a veszedelem elől, s még a békák is beljebb húzódtak a vízre, nehogy megtapossák őket a nagy keresés közben. Végül aztán csalódottan, lógó orral fordult vissza a bősz vadász csapat. Szitták Marcit, a kanászbojtárt, aki legelő szaladt, a boltost, aki felnőtt létére utána ment, s általában mindenki szitta a másikat. A legjobban azonban mégis a Gólyamamát szitták, aki becsapta őket, de az addigra már úgy elbújt fészkébe, hogy csak a hegyes orra látszott ki belőle, de az is alig-alig. A tóparton csak az innen is elkésett szegény kis Évike maradt, aki előbb hüppögve, sírdogálva, később megbékélve, felcsillanó szemmel szedte tele kiskötőjét sárga kankalinnal, kék ne felejts el.
és amikor a friss zöld fűben még egy szép pettyes madár tojás

0: állást is talált, hangosan, boldogan felkacagott. Büszke diadallal vitte haza a piros helyet.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? Egy, kettő, három, négy...

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Bátori Irén, Cérna szál vígan járj, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Évi elhatározta, hogy új ruhát varra babájának. Édesanyjától babaruhának valót kért. Kapott is. Egy kockás, egy pöttyös, meg egy virágos babaruhának valót. A varródobozból kikeresett egy szép fényes tűt, és a összehajtott kockás szövetet öltögetni kezdte. Igen ám, de hiába öltögette, mert nem volt a tűben cérna. Igaz is jutott eszébe, cérna nélkül nem lehet varni. Szaladt a varródobozhoz, kikereste a fehér cérnát, és egy hosszú szálat letépett belőle. Újból öltögetni kezdett. De bizony a cérna minduntalan kiszaladt a szövetből. Mikor Évi édesanyja meglátta, mit csinál a kislány, odament hozzá, és azt mondta. Várj csak, kislányom, megmutatom, hogyan kell varni. Azzal csomót kötött a cérna végére, és áthúzta a tűt a szöveten. Most már nem szaladt ki a cérna, lehetett varni. Így, mondta édesanyja Évinek. Még gyűszűt is adott neki, hogy a tűfoka ne szúrja az ujjahegyét. Aztán elment a piacra vásárolni. Most már csak szépen öltögetni kellett, hogy elkészüljön a kis ruhácska. Igen ám, de a cérna összegubancolódott, Évi meg rángatta, míg végre elszakadt. Azután meg úgy meghúzta a cérna egyik végét, hogy a másik vége kiszaladt a tűből. Hogyan is kell csak, töprengett magában. Aztán eszébe jutott szép sorjában. A cérna végét megsodrom, tűbe befűzöm, csomót kötök rája. Akkor jó lesz. Így is tett. De alig, hogy varni kezdett, a cérna megint összegubancolódott. Évi mérges lett, rángatta a cérnát, s az újból elszakadt. Ahányszor hozzáfokott, mindig ez lett a vége. Most már nagyon elkeseredett. Szomorúan nézett a varnivalóra. Nem lesz ebből soha ruhácska. Úgy neki szomorodott, majdnem sírva fakadt. De ebben a pillanatban valaki vállára tette a kezét. Évi megfordult, és egy hófehér hajú, ráncos arcú, töpörödött anyukát látott az ágya mellett állni. Ki vagy te? Kérdezte Évi csodálkozva. Ilyen öreg asszonyt még soha életében nem látott. Mellette még nagyanyú is fiatalnak látszott. Én a varrószerszámok nagyanyúja vagyok. Tű, cérna, olló, nekem engedelmeskednek, mióta világ a világ.
2: Jaj, de jókor jöttél, drága öreganyú! Parancsold meg a cérnának, hogy ne gubancolódjon össze, és a tűnek, hogy varjon.
1: Az öreganyuka nem kérette magát, így szólt. Varró tű szaporán, öltést öltés után, cérna szál vígan járj a tű foka után. Alig mondta ki az utolsó szót, a tű varni kezdett, szaporodtak a szép egyforma öltések a varnivalón. Évi ámulva nézte. De amikor a serényen öltögető tűről az öreg anyukára pillantott volna, az már nem volt sehol. Eltűnt, mintha ott se lett volna. Amint az öreg anyuka eltűnt, a tű abba hagyta a varrás.
2: Miért nem varsz? Kiáltotta tűre Évi.
1: De a tű nem mozdult többet.
2: Jaj, mit csináljon? Évi azt hitte, ezután már csak elő kell venni a szebbnél szebb ruhaanyagot, és a tű magától megvarja. Törte a fejét, hogy is volt az a vers, amire a tű varni kezdett. Addig-addig töprengett, míg eszébe jutott.
1: El is mondta azon melegiben, varró tű szaporán, öltés-öltés után, cérna szál vígan járj, a tű foka után. De bizony a tű meg sem moccant. Anyu ekkor érkezett haza a piacról. Amint meglátta a szép öltéseket a kockás kelmén, megdicsérte kislánya ügyességét. Évi csak hallgatott. Aztán szó nélkül eltette a babaruhának valót. Másnap, mikor édesanyja elment, megint elővette. Letette maga mellé az asztalra, s várta, hogy a tű varni kezdjen. De bizony az meg sem moccant. Akkor elkezdte mondani a varázsverset. Varró tű, szaporán, öltést öltés után.
2: De hiába mondta végig a verset, a varró tűrá se hederített.
1: Bánatos lett Évi, hát hogy ne lett volna?
2: Hiába tudja a varázsverset, nincs a tű fölött hatalma.
1: Bizony szégyen ide, szégyen oda, sírva fakadt, bánatában is, meg mérgében is.
2: Amint sírt, sírdogált,
1: valaki vállára tette a kezét. Fölnézett, hát az öreg anyuka állt előtte.
2: Miért sírsz, kislány? Hogy ne sírnék, mikor nem fogadtott nekem se a tű, se a cérna?
1: Hát nem láttad, milyen szépen vart tegnap?
2: Látni láttam, de amint te eltűntél, rögtön abba hagyta.
1: Hát miért nem folytattad te?
2: Minek folytattam volna, hiszen ez a tű magától is tud varni.
1: Ó, mondta az öreg anyóka, hát ilyen lusta kislány vagy te. Azt szeretnéd, ha a sült galamba szádba repülne? Tanuld meg, a szerszámok csak akkor engedelmeskednek, ha magunk is megtanulunk velük dolgozni. Ezt mondva, az öreg anyuka eltűnt. Évi hoppon maradt.
2: Mit fog mondani édesanyának, ha megkérdezi, készen van-e a ruhácska, hiszen egy öltéssel sincs több rajta, mint tegnap.
1: Szerencsére anyu elfeledkezett róla. Ebéd után Évi szokás szerint lefeküdt aludni, ruháit szépen összehajtogatva a székkarfájára tette, azután elaludt. Nem sokára Évi nagymamája nyitott a szobába. Amint meglátta unokája ruháit a székkarfáján, eszébe jutott, hogy a kötött kabátkáról majdnem leesik a gomb, s hogy a varrás kifeslett a kabátujjon. Föltette a pápa szemét, leült az asztal mellé, és a varródobozkából tűt, cérnát vett elő. Évi arra ébredt, hogy valaki halkan énekel a szobában. Azt énekelte.

0: után. Évi megdörzsölte a szemét, s látta, hogy nagyanyó vígan öltöget a tűvel, s jókedvel húzogatja a hosszú cérnaszálat, hogy az szinte röpköd a levegőben. Most vette csak észre, mennyire hasonlít nagyanyó arra ráncos arcú töpörödött kis öreg anyukára, akinek a tű cérna olló azóta engedelmeskedik, mióta világ a világ. Elszégyelte magát, s még aznap türelmesen hozzáfogott a munkához. Elővette a tűt, cérnát, s szépen végig gondolta, hogyan is kell elkezdeni. A cérna végét megsodrom, tűbe fűzöm, csomót kötök rája. Úgy is tett. Szép lassan húzta a tűt, eligazította a cérnát, s lám az nem gubancolódott össze, addig-addig próbálgatta, míg csak egészen jól meg nem tanulta. Nem sokára vart is a babájának három gyönyörű szép ruhát, egy kockásat, egy pöttyösset és egy virágosat.
1: A Cérnaszál vígan jár című mesét hallottátok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A tenger csodája. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy fiatal királyfi, akinek kisfiúkora óta az egyik napszámos fia volt a legjobb barátja. Mindig együtt játszottak, együtt törtek borsot a palota lakóinak az orra alá, és később is elválaszthatatlanok maradtak. Történt egy nap, hogy a királyfi barátjával kilovagolt a vásárba, és a nagy felfordulás közepette feldöntötte egy cserépárus sátrán. A királyfiból hirtelen előbújt a kis ördög, és ahelyett, hogy segített volna neki, lovával még össze is taposta a portékákat. Micsoda gonosz királyfi vagy! Megbánod te még, hogy így viselkedtél velem. Azt kívánom, hogy addig meg ne házasodj, míg a tenger csodájának tündérlányát el nem veszed. Szólta rá az átkot a vénasszony, de a királyfi csak kinevette. Aztán egy nap az öreg király magához hívatta a fiát. Egyre vénebb és vénebb leszek. Többé nem tudom egyedül elvezetni a népemet. Ezért hát úgy döntöttem, átadom neked a birodalom irányítását. De csak egy feltétellel. Találj magadnak feleséget. Királyfi el is indult, sorra járta a szomszéd birodalmak palotáit, de egy király kisasszony sem akadt, aki megtetszett volna neki. Aztán a barátja így szólt hozzá. Emlékszel még az öreg kofa szavaira? A tenger csodája tündérlányát kell feleségül venned. Igazad van, induljunk már is, egy percig se késlekedjünk, szólt izgatottan a királyfi, és másnap elindultak a tenger csodája felé. Csak épp azt nem tudták, merre kell keresni. Mentek, mendegéltek, amerre a lovuk vitte őket, és egyszer csak egy rozog a viskó előtt találták magukat. Bekopogtak az ajtón, s pár perc múlva egy vénséges vén nagyanyó kukucskált ki.
1: Miben segíthetek, fiatal urak?
0: Egyen Isten, jó anyám! A tenger csodája tündérlányt keressük. Tudja, merre találjuk? Kérdezte a királyfi.
1: Még csak a nevét sem hallottam soha. De talán a fiam, a nap, tudja, merre van. Gyertek csak be, várjátok meg velem.
0: Tessékelte be őket a néni a kunyhóba. Aztán, amikor besötétedett, a nap is megérkezett.
1: Tudod-e, fiam, hol lakik a tenger csodája tündérleány? Egész nap az égen figyelsz, biztosan hallottál már róla.
0: Mondta neki az anyuka.
2: Én soha nem hallottam ezt a nevet. Talán próbáljátok meg a holdat, felelte a nap.
0: Azzal az öreg asszony útba igazította őket, és nem sokára a két legény ott találta magát a hold kunyhója előtt.
2: Mondjátok csak, miben segíthetek nektek idegenek?
1: A tenger csodájának a lányát keressük. Talán te tudod, merre menjünk.
2: Bárcsak segíthetnék, de még a hírét sem hallottam a kisasszonynak. Esetleg próbáljátok meg húgomat, a szelet. Ő már sokfelé járt a világon, talán a tündérlánnyal is találkozott már.
0: Felelt a hold, és elbúcsúzott a fiúktól. Tovább mentek hát, s végül hosszú vándorút után elérkeztek a szél hajlékához. Bekopogtattak, s a nagy erejű szél nyitott ajtót.
1: Már vártalak titeket, barátaim! Ha jól hallottam, a híres tenger csodája tündérlányt keresitek!
2: Ő bizony! Tudod, hol találjuk?
1: Ó, hogy ne tudnám! Menjetek csak tovább, míg el nem értek a végtelen tengerig! Ott forduljatok jobbra! A kerek erdő közepén egy odvas fában megtaláljátok a tündérlányt! Na, de nem ilyen egyszerű ám a dolog! A tündért kis kell csalogatnotok!
0: Figyelmeztette őket a szél, s ellátta őket néhány tanáccsal. Királyfi meg a barátja elköszöntek a széltől, és elindultak a végtelen tenger felé. Habár az út hosszú volt és viszontagságos, a fiúk kitartóan meneteltek előre, míg el nem értek a tenger partjára. Ott aztán jobbra fordultak, és megpillantották a kerekerdőt. Megkeresték a közepén az odvas fát, és ahogy a szél tanácsolta, barkácsoltak egy faládát. odarakták a ládát az odó alá, majd előhúzták hangszereiket. A királyfi cimbalmon játszott, a barátja pedig a hegedűjét húzta. És egyszerében olyan csodaszép dallamot kezdtek játszani, hogy a tündérlány kidugta a fejét a nyíláson. Ám ekkor a fiúk hirtelen abba hagyták a muzsikát. Kérlek szépen, játszatok még, szólt édes hangján a tündérlány.
1: Nem tudok, beleesett az ütőm a ládába, válaszolta a királyfi.
0: A lány gyorsan lehajolt az ütőért, ám ekkor a királyfi rázárta a láda tetejét, és foggyul ejtette a tündérlányt.
2: A ládát hozzákötözték a királyfi lovához, és így baktattak hazafelé. Mikor a szélházához értek, bekukkantottak, hogy köszönetet mondjanak a jó tanácsért.
1: Látom, sikerrel jártatok! Sok szerencsét kívánok a tündérlányhoz!
2: Intett nekik a szél. Mikor a hold kunyhójához értek, oda is beköszöntek.
1: Nézd csak! Meglátjuk a tündérlányt!
2: Gratulálok a zsákmányhoz, ám egyet ne feledjetek! Amit ígértek, azt mindig tartsátok meg. Tanácsolta útra valóul a hold. Aztán, mikor a napháza elé értek, őt is meglepték a jó hírrel.
1: Elkaptuk a tündérlányt!
2: Kiáltozták vidáman.
0: Csak ne olyan hevesen, királyfi.
2: A tenger csodája tündérlány akkor lesz tiéd, ha a gazdagok helyett a szegényeket segíted. A királyfi hallotta a bölcs nap tanácsát, de csak legyintett rá, és tovább folytatták útjukat a palota felé. Mikor megérkeztek a király udvarba, kinyitották a ládát, és előbújt belőle a világszép tündérlány. A királyfi teljesen megigézte a szépsége. Kedves tenger csodája tündérlány, feleségül jössz hozzám?
3: Igen, de csak is egy feltétellel.
1: Mondd meg, mi az, megteszek bármit, fogadkozott a királyfi.
3: 100 aranyat kell adnod minden szegény embernek, akit valaha megbántottál, vagy megaláztál életedben. Akik pedig a szegényeken uralkodtak eddig, menjenek ki a földekre, és ezentúl dolgozzanak ők, vágta rá a lány.
2: A királyfi elgondolkozott.
1: Ha minden szegénynek adnék 100 aranyat, nekem már egy fityingem sem maradna. A főurak pedig bizonyosan meglincselnek, ha dolgozni küldöm őket. Ej, nem jó ez itt sehogy se,
2: gondolta, és szégyenében inkább elbújdosott. A jóságos tündérlány pedig hozzáment a cserépárus fiához, akinek a királyfi összetaposta a portékáját. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Csukás István, hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Második rész. Settenkedő Tódor a környék réme volt. Tejföl lopásaival megkeserítette a háziasszonyok és a nagymamám életét is. Húslopásaival búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét, sőt, majdnem börtönbe is juttatta, vagy ami még ennél is rosszabb, az elmegyógyintézetbe. Mert egyszer a hentes azt találta mondani az ellenőröknek, akik szóros szemmel firtatták a húshiányt, hogy ő nem tehet róla, a húslopásban settenkedő Tódor lába van benne. Az ellenőrök összenéztek, és gyorsan kihátráltak a boltból, közben olyan szélesen mosolyogtak, hogy fülig ért a szájuk. Persze, persze, mondták a húsbolt vezetőjének, csak ne izgassa fel magát. De settenkedő Tódor bűnlajstroma, vagyis annak a sok gaztettnek az összessége, amit elkövetett olyan hosszú, hogy sose érnék a végére. Csak egyet emelek ki a sok közül, hogy jobban megértsétek a nagy helyzetet. Úgy éjféltájban történt. Tavasszal, amit azért kell megemlíteni, mert nyitva voltak az ablakok végig a csendes Nadragúja utcában. Virágoztak a fák, és a töménytelen virágillat dőlt befelé az ablakokon a szobákba. A Nadragúja utcának valahogy olyan fekvése van, hogy a környék összes virágillata ide dőlt tavasszal, még a távoli hegyekről is. Olyan jó szag van, mint egy kölni gyárban. Egy szóra, gyertek el egyszer tavasszal, és ti is érezni fogjátok. No, egy szóval nyitva vannak az ablakok. A virágillat meg dől befele, de olyan töményen, hogy a lakók mosolyognak álmukban tőle. Mosolyog az utca közepén lakó trafikosné, mosolyog Karcsi bácsi, a nagybajuszú postás, még a nyelvét is kidugja álmában, mint aki mézet nyal. Mosolyog Rezső, az artista, aki beteg szabadságot tölti itthon a Nadragúja utcában, mert eltört a lába. És mosolyog a húsbolt vezetője. És ne higgyétek, hogy ezt csak úgy kitaláltam. Másnap minden szépen lenyomoztam, akit tudtam, szóra bírtam, hogy mit csinált éppen akkor, mikor az a bizonyos esemény történt. Azért tudom ilyen pontosan. Azt is tudom, én mit csináltam, és azt is, hogy a bátyám mit csinált, bár ő később letagadta. Én éppen álmodtam, azt álmodtam, hogy egy csodálatos kertben sétáltam, ahol csupa diófa állt. S a diófákon csupa zöld dió lógott. De nem ám csak úgy csupaszon, hanem szépen megcukrozva, kis befőttes üvegekben. A bátyám pedig, hát egy szóval a bátyám azt csinálta, és én meg is értem, hogy letagadjam, de hát megesik ez mindenkivel, és én elhatároztam, hogy csak az igazat fogom írni, még ha egyesek meg is sértődnek, mint például a bátyám. De hát a két szememmel láttam, amikor felriadt, hogy a hüvelykujja a szájában volt. Olyan formán, mint a csecsemőknek a cumi. Vagyis nem az orrát vakarta, nem is a szájába keresett egy betévet legyet, ahogy állította dühösen, hanem igenis egy szóval a szájában volt. Ez a szintiszta igazság. Azután, mikor látta, hogy én nem hiszem el, sem az orrvakarás, sem a legyet, megfogadtatta velem becsület szavamra, hogy nem mondom el senkinek. Még azt is hozzátette, hogy megnyúsz, ha elmondom. Én meg is fogadtam, és nem is szegtem meg a szavamat. Mert az írásról még nem esett szó, a bátyám fejében meg sem fordult, hogy az írást is megemlítse. De az is lehet, hogy megzavarta az a rettenetes nyávogás, fülrepesztő nyivákolás, amelyre felriadtunk az éjszaka kellős közepén. De nem csak mi, hanem az egész Nadragúja utca. Ezt onnan tudom, mert kihajoltam az ablakon, és láttam, hogy sorra kihajol mindenki a Nadragúja utcában, és dühösen Karcsi bácsi a nagybajuszú postás házának a tetejére néz. Mi is oda néztünk. Settenkedő kereskedő Tódor, suttogta a bátyám. Igen, ő volt ott a nagy bajuszú postás házának a tetején. Jól látszott a holdfényben. Meggörbítette a hátát, mintha holdat akarná utánozni, és tele torokból nyávogott. A szeme meg villogott, mint a fénytávíró. Egyáltalán nem zavarta, hogy mindenki őt bámulja. Sőt, mintha egyenesen tetszett volna neki, mert újult erővel nyivákolt. Károly bácsi, nagybajuszú postás is kinézett az ablakon természetesen, és először zavarba jött, mert azt hitte, hogy őt bámulják. Zavarában felrakta a postás sapkáját, és visszabámult Halloweenben meg sapkában. Azután rájött, hogy az ő háza tetején koncertezik. Settenkedő Tódor, és azt nézi mindenki, de akkor már nem vette le a sapkát. A rémséges nyivákolás betöltötte a Nadragúja utcát, és mintha még a virágok is becsukódtak volna, mert a virágillat helyébe kellemetlen macskaszak terjengett. Álltunk az ablakban, és hallgattunk. A koncert pedig nem akart abba maradni. Settenkedő Tódor tombolt, forgatta a fejét, izgett, mozgott a háztetőt. Talán azért, hogy mindenki jól hallja, és nyávogott, és ordított, és hörgött, és visított, és csuklott, és sziszegett, és bőgött, mint egy világhírű operaénekes. Először Karcsi bácsi, a nagybajuszú postás szólalt meg. Átkiáltott Rezsőnek, aki a szomszédja volt. Csináljon már valamit, maga az artista! Rezső szomorkáson mosolygott, és széttárt a karját tehetetlenül. Mit csinálj? Eltört a lábam. Azután a húsbolt vezetője kiáltott Karcsi bácsinak. Dobja meg a sapkával! Ezt nyilván csak dühében mondta, ami nagyon rossz tanácsadó, mert a sapka fennakadt a kéményen, de a koncert nem maradt abban. Karcsi bácsi egy ideig még várt, hogy hát ha visszaesik a sapka. De a sapka úgy ült a kéményen, mintha rászapták volna. Settenkedő Tódor félszemmel megnézte és elröhögte magát. De a nyávogást nem hagyta abba egy pillanatra sem. Azután a trafikos néninek támadt szerintem egy zseniális ötlete. Vékony hangon átkiáltott a húsbolt vezetőjének. Ugasson kérem, attól majd megijed! A húsbolt vezetője megrökönyödve válaszolt. Én ugassak?
2: Igen.
1: Bólintott kedvesen a trafikos néni. A húsbolt vezetője szégyenlősen nézett körül, de minden ablakból bíztatták, bólogattak, integettek neki, hogy csak ugasson bátran, egymás közt vagyunk. Erre beadta a derekát, megkeszörülte a torkát, krákogott egyet-kettőt, majd kihajolva az ablakon ugatni kezdett.
3: Wow, wow!
1: Félelmetes, öblös kutyaugatás volt a húsbolt vezetője, egészen belevörösödött. Ami igaz, igaz, settenkedő Tódor hegyezte a fülét, lenézett a lilafejű húsbolt vezetőre, és akkor átröhintett, hogy majd legurult a háztetőről. Megkapaszkodott a kéményben, amelynek tetején a nagybajuszú postás sapkája ült, és nyávogott tovább. A húsbolt vezetője abba hagyta az ugatást, mérgesen körülnézett, és becsukta az ablakot. Mindenki megdermett. Részint azért, mert nem értették, hogy miért dühödött meg a húsbolt vezetője, mikor egészen jól ugatott. Részint azért, mert a nyávogás már elviselhetetlen volt. Valamit tenni kell, dünnyögte a bátyám. Settenkedő Tódor túlfeszítette a húrt. Szaporán bólongattam, mert nekem is ez volt a véleményem. Gyorsan cselekedtem. A fiókhoz léptem, elővettem a csuzlimat, belefogtam egy jól repülő sima kavicsot, megcéloztam settenkedő Tódort, és lőttem. Én nem tudom, hogyan történt, de valahogy gellert kaphatott a kavics. Tudjátok jól, hogy ez mit jelent, mikor nem arra megy, amerre az ember lövi, hanem egészen másfelé. Az én kavicsom kicsit jobbra ment, és lejjebb is. Egy szóval a húsbolt vezetőjének becsukott ablaka nagy csörömpöléssel kitört. Azt trafáltam el. A húsbolt vezetőjének a feje már nem is lila volt, hanem olyan sötétvörös, mint a pecsétviasz, mikor kidugta a fejét az üvegdarabok között. Igyekeztem nyájasan nézni rá, hogy valahogy enyhítsem a helyzetet, hiszen csak jót akartam. Furcsa, de a húsbolt vezetője nem is én rám nézett, hanem settenkedő tódorra, mintha ő csúzliszta volna ki az ablakát. És ekkor settenkedő tódor abbahagyta a nyávogást. Talán megrémült a húsbolt vezetőjének pecsét viaszszínű fejétől, mert Lábujjhegyen némán lesettenkedett a háztetőről. Mindenki annyira meglepődött, hogy kikerültem a figyelem középpontjából. A bátyám oldalba bökött, és így sziszegett. Ne vigyorogj te, még elárulod magad. Abba hagytam a nyájas mosolygást, nem vigyorgást, és csodálkozó szemmel néztem ki a csendes Nadragúja utcára. A fejek eltűntek az ablakból, míg a húsbolt vezetőjének pecsét viaszszínű feje is, aki annyira meglepődhetett, hogy még a kitört ablakot is elfelejtette. Én nem felejtettem el, még ott az ablakban elhatároztam, hogy leszámolok settenkedő tótorral. Betelt a pohár. Szigorúan néztem a kémére, amelynek tetején a nagybajuszú postás sapkája csücsült, és fogadalmat tettem. Megfogadtam, jóvá teszem a kicsúzizott ablakot azzal, hogy megszabadítom a környéket settenkedő tódortól. Addig nem eszem zöldiót, reszkes settenkedő tódor, mert ez nem vicc. Megkönnyebbülve nagyot szívtam a virágillatos levegőből, és lefeküdtem. A bátyám már aludt. A bal kezével azt a hüvelykujját markolta, amelyik különben a szájában szokott lenni. Micsoda jellem, gondoltam büszkén, mert mégiscsak az én bátyám. És mély álomba zuhantam.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
2: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Csukás István pompom legújabb meséi közül a mágneskörmű szög kihúzó történetét szeretném nektek elmondani. Mágneskörmű szög kihúzó. Pompom ült az ágon, egy szép zöldellő ágon, s föl lehintázott, mivel egy szellő lebegtette az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Elmerengve nézte a kibújó pici leveleket, a kipattanó rügyeket, a tarka színekben virító virágokat, olyan gyönyörű volt, mint egy új ruha. Elmerengett ezen is, és boldogan suttogta. Új ruhába öltözött a természet. Megnézte fentről, megcsodálta lentről, és megbámulta középről, ahogy lassan hintázott az ágon. Annyira elbámészkodott, hogy alig vette észre Picúrt. Pedig Picúr lassan jött, illegetve lépkedett, kecsesen kiúzta magát, táncos lábbal perdült, fordult, mivel új ruha volt rajta, és azt akarta, hogy mindenki észrevegye. Pompom felriadt a mélázásból, és gyorsan köszöntötte. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Az iskolába, de egyáltalán nem rohanok. Egészen más csinálok. Mit csinálsz? Kérdezte Pompom kicsit bambán. Picúr türelmetlenül toppantott. Hát, illegek meg billegek. Pompom még mindig nem értette. És miért illegsz, és miért billegsz? Picúr sértődötten nézett rá. Hát nem látod? Hát egyáltalán nem látod? Pompom tétován motyogott. Látom, látom, mit nem látok? Hát az új ruhámat. Ma van rajtam először. Pompom végre magához tért, megdörzsölte a szemét, hogy jobban lásson, és lelkendezve és békítően hadarta. Ó, én milyen vak vagyok, de már látom, ó, begyönyörű, ó, beszép, és micsoda színek, és micsoda szabás, olyan, mintha rádöntötték volna, és milyen jól áll, és nagyon illik rád, és te is, olyan nagyon szép vagy benne. Picúr megbékélt, boldogan fogadta a bókokat, a dicséreteket, a lelkendezést, felmosolygott Pompomra. Na, örülök, hogy tetszik. Pompom is mosolygott, hogy sikerült kiköszörülni a csorbát, vagyis, hogy megint szent a béke. Veled mehetek? Kérdezte. Velem jöhetsz, mondta Picúr, és illegve-billegve, és táncos léptekkel elindult. Pompom vidáman dúdolt, ritmusra bólogatott. Milyen jó napom pom van, jó napom pom pom. Hát, ahogy illegtek és billegtek, Picúr szoknyája beleakadt valamibe, és elszakadt. Egy rozsdás szögbe akadt bele, amely kiállt a padból. Picúr ilyetten megtorpant, és sírva nézte a szakadást. Jaj, elszakadt a szép ruhám, jaj, ez a legkedvesebb és legszebb ruhám, és most elszakadt, jaj, jaj, jaj. Pompom dühöngött meg morgott, szitta a szöget, fennhangon átkozódott. Az a nyavajás szög, a nyavaja álljon a nyavajás szögbe, a frász törje ki ezt a vacag, rozsdás szöget, a mennykő csapjon bele ebbe az alattomos szögbe, hogy alattomosan kiáll és elszaggat mindent. Amikor az első mérgét kiadta, lepislogott a szakadásra, vigasztaló szavakat motyogott tétován. Nem is olyan nagy. Akarom mondani, mi lenne, ha óvatosan odafognád? Picúr szomorúan suttogta, bánatosan rázta a fejét. Hiába fogom oda, attól még nem forr össze. Pompom is bánatosan ingatta a fejét. Sóhajtozva mondta, hát ez az ajjaj, mágnes körmű szögkihúzó kellene ide. Ő majd kihúzgálná az összes kiálló nyavajás szöget, és akkor ilyen vacak nem szakítaná el a békés járókelők ruháját. Picúr felpillantott, abbahagyta a siránkozást, a kíváncsiság kezdte legyőzni a rossz kedvet. Mágnes körmű? És kihúzza a szögeket? Pompom szaporán bólintott, és gyorsan folytatta, hogy elterelje a szomorúságot és a bánatot. De ki ám, sics, sutty! Oda tartja a körmét, és zutty! Kint is a szög, elmeséljem! Picúr hálásan bólintott, és Pompom belefogott a mesébe. És ne hidd, hogy csak a szögeket tudja kihúzni. Az csak úgy félkézzel csinálja, kedvtelésből, hogy pineljön a gyakorlatból. De azért persze egyetlen vacak szög sem kerüli el a figyelmét. Benne van a nevében, hogy szög kihúzó, és igen büszke a nevére. Nem bújhat el előle egy navajás szög sem. Egyszer is egy kutyaól előtt sétált, csak úgy szórakozottan végig simította. A deszkából kijött az összes szög. A kutyaól összedőlt, mint a kártyavár. A kutya mérgesen felébredt, s írtó dühösen csaholt ki a romok alól. Hé, te vakarcs! Te voltál? Mit csináltál? Te mérges vagy! Csirizes csizmadia legyek, ha most rögtön nem szabom meg a nadrágodat. Tejfelnyalogató macska legyek, ha nem harapok a lábrikrádba. Csak mássza ki a deszkák alól. Mágnes körmű szögkihúzó futtában visszadobta a marék szöget. Nesze! Itt a vacak szöged, edd meg vacsorára! És aztán elkocogott. Kocogás közben ide-oda járt a szeme, kereste az újabb zsákmányt. mert nem csak szögeket húzgált, hanem minden odaragadt a körméhez, ami vasból volt. Lett is nagy felfordulás meg riadalom a városban, ami nem is csoda, hiszen már nem is lehetett egy fazekat a tűzhelyre rakni, mert sitty kihúzta a körmével. Nem lehetett egy kanalat az asztalra tenni, mert sitty azt is kihúzta. A szakácsok óbégattak, a pincérek dühöngtek, és teljesen megbénult a közlekedés. A síneket felgörbítette a villamosok előtt. Az autókat visszafele húzta. A villamosok rémülten csöngettek. Az autók veszettül dudáltak, és nem csak a földön garázdálkodott, hanem a levegőben is. Felnyújtotta mágneses körmét, és lehúzott egy helikoptert. A helikopter egy kéményre pottyant, és dühösen kattogott. A pilóta meg a fogát csikorgatta. Mi ez? Hol vagyok? Mi vagyok én? Gólya? A pohár akkor telt be, ahogy mondani szokták, amikor Gombóc Artúr rollerét elrontotta. Gombóc Artúr ugyanis elhatározta, hogy megtanul rollerezni, mivel repülni már régen nem tudott. A gyaloglást meg már unta. Szép új rollere volt. Most ki akarta próbálni. Ez olyan, mintha repülnék, és mégis a földön vagyok, mondta. De nem tudta kipróbálni, mert a rollert felkapták, és össze-vissza gyűrték. Gombóc Artúr rettentő mérges lett. Betelt a pohár, kiáltotta. Elég volt, te enyveskezű, mágneskörmű szökkihúzó! A kiabálásra oda rohant mindenki, és tanakodtak, hogy mit csináljanak mágnes körmű szögkihúzóval. Festék tüsszentő Habci Benő szólalt meg először. Befestem zöldre, vagy hupikékre. Gombóc Artúr legyintett. A festés nem elég, nem ér kutya fülét se. Attól még mágneses marad a körme. Durbelebum felfújt képpel javasolta. Jól beledurrantok hátulról a fülébe! Gombóc Artúr a fejét ingott. Ez se jó. Lehet, hogy cseng a füle, de a körme, attól még a régi marad. Lesből támadó, ruhaszárító kötél suhogva mondta. Bekerítem, köré csavarodok, csapdába ejtem, és elkapom. Sihi, suhi! Gombóc Artúr elgondolkozott a javaslaton. Igen, igen. Ebben valami mozog, illetve nem mozog. Ha elkapják. És ha már elkapták, mit csináljunk vele? Hát ez a nagy kérdés. Egylábú esernyő madár szerényen köhintett, meg halkan krákogott. Gombóc Artúr kíváncsian fordult felé. Mondani akartál valamit, vagy csak megfáztál? Egylábú esernyő madár zavartan elpirult. Az igaz, hogy megfáztam, de mondani is akartam valamit. Azt akartam mondani, hogy miért nem visel az ilyen kesztyűt? Gombóc Artúr azonnal felfogta, hogy ez nagy ötlet. Ez a zseniális ötlet. Ez az. Éljen az esernyő madár. Hát ő megmondta a legokosabbat. Elrohant a kesztyűboltba, a válla fölött visszakiáltott. Ti kapjátok el, én hozom a kesztyűket! Lesből támadó ruhaszárító kötél felsuhant a levegőbe, kanyarodott, tekergett, lecsapott, és sihi-suhi elkapta mágneskörmű szökkihúzót. Közben megérkezett Gombóc Artúr egy csomó kesztyűvel, és így szólt a gúzsba kötött mágneskörmű szökkihúzóhoz. Na ide figyelj, te utcaréme! Elegünk van belőled. Addig nem engedünk el, amíg meg nem ígéred, hogy kesztyűt húzol és állandóan viseled. Tessék, válasz! Van itt nyári, téli, bunda és lukacsos, kötött és horgolt egyújjas és tűzálló kesztyű. Na, melyiket akarod? Mágnes körmű szökkihúzó durcásan kérdezte. Ólombetétes nincs? Gombóc Artúr bólintott. Szerencséd van. Tessék! Itt egy ólommal bélet, viseld egészséggel. Mágnes körmű szökkihúzó felhúzta az ólombéléses kesztyűt, és megszűnt a mágnesesség. Meg is szerette mindenki, mert egészen jámbor lett, csak ő sóhajtozott folyton. Unatkozom, háj, rettenetesen unatkozom. Történt egyszer, hogy Gombóc Artúr bent ragadt a liftben, mert éppen áramszünet lett. Se föl, se le. A lift meg megállt két emelet között. Gombóc Artúr nem esett kétségbe, mert eszébe jutott valaki, aki tudna segíteni. Hívjátok ide gyorsan Mágnes körmű szökkihúzót! Mágnes körmű szökkihúzó rögtön meg is érkezett. Lekiáltott az emeletről. Itt vagyok! Te hol vagy? És miért hívtál? A liftben vagyok! Húzd le a kesztyűt, aztán mindent bele! Mágnes körmű szökkihúzó levette a kesztyűt, és könnyedén fölrántotta a liftet. Gombóc Artúr hálálkodott, meg hümmögött. Köszönöm! Lehet, hogy tévedtünk a múltkor. Kár lenne véka alá elrejteni, illetve kesztyűbe dugni egy ilyen tehetséget. Elintézem, hogy te legyél a lift felhúzó félállásban, amikor áramszünet van. Jaj, de jó, örvendezett mágnes körmű szökkihúzó, már majdnem meghaltam az unalomtól, éljen az áramszünet! Mindenki nagyon megörült, mindenki nagyon boldog volt, de a legboldogabb mágnes körmű szökkihúzó volt. Mert hát ilyen sűrűn volt áramszünet, és akkor lehúzhatta a kesztyűjét, és zamek bedobta a mágneses erejét. Pompom lenézett Picurra, és te? Ha? Hogy van a szakadásod? Picur nevetve legyintett. Á, semmiség, majd otthon megvarrom. Jaj, rohanjunk, elkések az iskolából. Lihegtek, rohantak. Az ajtóban Pompom lágyan megkérdezte. Picur, megvárhatlak? Picur mosolyogva intett vissza. Megvárhatsz.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen mióta két kislányom felcseperedett, nekik is fontosnak tartottam, hogy olyan hős történeteket osszak meg állatokról, vagy növényekről, akiknek igenis van személyiségük. Hogy miből lett a csoda, hogy emberek aztán milyen mondákat kerítettek ezekről, vagy a kígyónak miért nincs hangja. Vagy például az áfonya miért kék, és az áfonya valójában egy elvarázsolt királykisasszony lenne? Egy szépség, akit a gonosz fagy megátkozott? Csillagok esti mesefényben. Erdők, mezők, népmeséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától.
2: Férhez adod-e a lányodat, napfény?
1: Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt.
2: Nem adom én senkinek, nem adom senkinek.
1: Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába hét jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte.
3: Hozzám adod-e a lányodat, napfény?
2: Nem adom senkinek, felelte Amosz.
1: Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta.
3: Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény!
1: Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében.
2: Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz.
1: Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt.
4: Eredj innen, legyőzhetetlen fagy! Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban.
1: Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta.
2: Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat

0: szép szerével, akkor erőszakkal ragadom el. Ezt süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermedt minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt.
1: Mit tehetek? Te vagy az erősebb. Hozzád kell adnom a lányomat.
0: Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a hét jeges medve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel, jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka. Bárhol is légy, megfagyasztalak, gőgös teremtés! Süvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermedt körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, levelei tojás alakúak, virágai rózsaszínes zöldesek, áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó ízletes, gömb alakú, sötétkék, már-már feketés.
2: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na, mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Prézli.
4: Wow, wow! Valami kippent, koppant a fejemen. Valaki jöjjön, értem. Vigyen haza, segítsen rajtam, mert ázok, fázok.
3: A kuka mellett egy dobozban icike-picike zsemleszínű kiskutya nyűszített. Talán 8 hetes lehetett.
4: Addig-addig izgett, mozgott jobbra-balra, míg nem megbillent a doboz, és kigurult belőle az icike-picike szőrmó gombolyag. Wow, wow, hol vagyok?
3: Nézett körül csodálkozva. Jé, már nem csittek-csattog az a valami ott fent, de mi ez a locspocs alattam? Se baj, ugrabugrálok benne egy kicsit. És így is tett. Amikor már csupa latyak meg sár volt, abba hagyta. Úgy nézett ki, mint egy kis malac. És aztán elszomorodott. Itt vagyok egyedül. Köröttem az a sok-sok égig érő, jószagú valami az orrom csiklandozza. A nagy tüsszentéstől gurulni kezdett az icike-picike szőrmó gombolyag az erdő szélén. Gurult, gurult, egyenes neki egy farönknek. Az megállította, feje fölött aprócska csillagok keringtek. Amikor magához tért, újra szomorkodni kezdett.
4: Wow, wow, mi történhetett? Hol vagyok? Hol van az anyukám? Hol vannak a testvéreim? Hol van a családom? Wow, wow!
3: Ekkor, szinte a semmiből, 2 aprócska gyermek jelent meg mellette.
4: De aranyos kutyus! Kiáltott fel a kisfiú.
3: Hogy kerülhetett ide? Csodálkozott a kislány.
4: Szegény, biztosan fázik, jelentette ki a fiúcska.
3: Lehet, hogy fél, közölte a leányka.
4: Vigyük haza, itt nem maradhat, mondta a kisfiú.
3: Vajon szabad? Megengedik a szüleink? Kérdezte a kislány.
4: Igen, mert pont a minap említették, hogy jó lenne még egy kölyök kutya, felelte a fiú.
3: A kertünk is nagy, van hely benne bőven, csacsogta a lány.
4: A kisfiú ölbe kapta icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Hazavisszük, jelentette ki. Jó, kiáltott fel a kislány mosolyogva.
3: Mit szólnál hozzá, ha Prézli lenne a neve? Végül is olyan a színe, kacagott fel a fiú.
4: Pillanatok alatt hazaértek az új jövevénnyel,
3: Érdeklődve szaladt feléjük 6 négylábú, s körbe szaglázták őket farkcsóválva.
5: Édesanyja, édesapa, fosztunk valamit?
3: Kiabálták. Kíváncsian siettek elébük a szülők. Mi van nálatok? Kérdezte az édesanyjuk.
1: Ó, egy icike-picike zsemleszínű kiskutya!
3: Kiáltott fel csodálkozva az édesapjuk. Az erdő szélén találtuk, egyedül volt. Félt, fázott és nagyon sírt. Ezért hazahoztuk. Ugye nem baj? Tette fel a kérdést a kisfiú.
5: Ne baj, dehogy baj. Ahol elfér 6 kutyus, ott elfér a 7. is, jelentette ki az édesapjuk vidáman.
3: De jó, köszönjük szépen. Róla is ugyanúgy fogunk gondoskodni, mint a többiről, fogadkozott a kislány. Bele is sokat fogunk játszani, foglalkozni, mondta a kisfiú. Rendszeresen adunk neki enni és inni, csicseregte a lányka. Vigyázni fogunk rá, és nagyon fogjuk szeretni. Ugyanúgy, mint a többit, mondta mindkét kicsi, és sorra simogatta meg az összes kutyát, akik lelkesen, szeretettel fogadták be az icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Prézli ettől kezdve nagyon boldog volt. Olyan családba került, ahol vigyázták, szerették és megbecsülték.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Adjunk hálát az Istennek, nincsen szarva az egérnek. Ha az egérnek szarva volna, minden kazlat széjjel szórna.
0: Mesés estét, itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Még egy mese.
1: Mese a tündérfeleségről. Székely népmese. Mesélő Novodomszki Éva. Székelyföldön van egy kerekhegy. A kerekhegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tó vize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tó vize, ott éjszakánként meg-megjelenik egy szépséges tündér, a tó fenekén lakó zöld szakállú unkkirály egyik aranyhajú lánya. A környező tanyákból éjszakánként odajártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta unkkirály aranyhajú lányát, a szíve örökre a tündérnél maradt. Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztorfiú is, János volt a neve, elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édes kedves felesége. Nem hagyom el víz alatti palotámat, mondta a tündérlány. Ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba. Kristálypalota az én otthonom, csigahéje zsindeje, klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János! A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja. Hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit? Búsan hazaballagott hát, de azon túl minden éjszaka elment, hogy beszélgethessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furúja lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Unk király szépséges lánya is megszerette a pásztorfiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból, szíves örömest lenne hűséges felesége, de Unk király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek. Ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tó fenekére rántanák mindkettőjüket a zöld szakálú király szolgái. Ne félj, édes mátkám, biztatta János a szomorú tündérlány. Majd megmutatom én a zöld szakálú unkirálynak, hogy erősebb vagyok nála. Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva 12 bivaját, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerekhegy tetejére. Alig, hogy belefújt jávorfa sípjába, menten megjelent a szépséges tündérlány. Fogd meg a kezemet, édes mátkám, mondta neki János. Fogd meg, és szorítsd jó erősen! A tündérlány megfogta János kezét, János meg elkiáltotta magát. Hajhó, hajsz, derék bivajaim! Húzták a bivajok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöld szakálú unkirály észbe kapott, addigra az aranyhajú már János karjába simult. Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint a páros gerlék az erdőben. Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta sem látott tündért senki emberfia. A zöld szakálú unkirály aligha nem megtiltotta a lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a víz színére szállva hallgassák a jávorfa furúja szavát.
0: Csukásmese rádió. Készüljetek a vacsorára! És számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Szerbusztok, gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Sebők Éva, gyümölcs. Nyár volt, és a nyár tele van gyümölccsel. Jól lehet lakni az édes ízekkel, szagokkal. Gyuszi nagyon szereti a cseresznyét, de talán még annál is jobban a fanyar, szomjoltó, fürtös medgyet. Jaj, meg a sárga barackot, azt a nagy húsost, meg a későbbieket is, a kövér, csorgós vadkörtét, óriás szemű szőlőt, ropogós almát. Hát még a hámlóhéjú rózsaszín ezer jószagú őszi barackot, meg a kékzöld duzzadó szilvát. Sokszor hallja Gyuszi azt is, hogy almafa, azt is, hogy körtefa, vagy szilvafa, meg barackfa, meg minden, meg azt is, hogy gyümölcsfa. Gyuszi azt is megtudja, mi az, hogy gyümölcs. Hát a körte, alma, megy, és mind a többi együtt az a gyümölcs. De akkor a gyümölcsfán minden megterem együtt. Ó, milyen lehet a gyümölcsfa! És Gyuszi lerajzolja a gyümölcsfát. Nagy lombos ágain össze-vissza piroslott, kéklet, sárgálott, himbálózott és ringott a mindenféle gyümölcsök incsiklandó sokasága. Alma, körte, szilva, őszi barack. Épp oly szép békességben megfértek itt a fán, akár a nagy, kerek, üveggyümölcsös tálon. Ha nagy leszek, sok gyümölcsfát ültetek a kertembe, mondta, és mindenki komolyan bólogatott rá, mert ebben nem volt semmi hihetetlen. Azt persze senki nem tudta, hogy Gyuszi olyan kertet akar csinálni, amilyen sehol nem létezik.

A herceg most így szól, mondd, hogy szólíthatlak. Gyere velem, és én bemutatlak az udvarnak.

0: Csak mi ketten tudjuk, hogy te vagy az a lány.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátai!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgassd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
1: Csukás István. Süsüt kitagadják. Hol volt, hol nem volt, a vadüren földön túl, de a bogáncsos réten innen, ott annál az írdatlan magas hegynél, onnan már a madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosabban senki se tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár a sárkányok között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lángot ogádó szörnyetegek közé. De hogy arra fele van valahol, azt mindenki tudja. Ha máshonnan nem, a nagy ordítozásból, bömbölésből, morgásból, tűzfújásból a sárkányok királya az írdatlan hegy legbelsejében lakott 9 gyerekével. A királynak 3 feje volt, a gyerek sárkányoknak szintén, kivéve a legkisebbet. Annak bizony már csak egy feje volt. Csúfolták is eleget ezt az egyfejű legkisebbiket, akit pedig ezért Süsűnek hívtak. Meg talán azért is hívták Süsűnek, mert egyéb másban is elütött a testvéreitől. Szelíd volt, mint a bárány. Félénk volt, mint egy kecskegida. Jámbor volt, mint egy kolduló barát. Amúgy persze külsőre pontosan olyan behemót nagy volt ő is, mint a többi sárkány. De csak külsőre. Belül meg, mint egy kisegér. Morgott is eleget az apa sárkány, meg dirmegett, meg dörmögött a 3 fejével. Micsoda szégyen, meg hogy hajjaj, ilyen gyáva nyulat kilátott, meg az, hogy mintha nem is az én fiam lenne. Mikor már eleget hormogott, meg dirmegett, meg dörmögött, meg már a szemét is bántott a legkisebb gyerekének az egy feje, mert hiába hunyt be 6 szeme közül 3-at, akkor is csak egy fejet látott. Nos, mikor már mindezt nagyon megunta, elküldte Süsüt, régi sárkány szokás szerint, hogy számoljon le az ellenségével, elmagyarázta neki az irány. El se tévedhetsz, mindig csak előre, és csak egyszer kell jobbra térned a húzatos völgynél. Ott lakik rögtön az ellenségem. Aztán azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csináljon vele. El se tévesztheted, addig ütöd, megdögönyözöd, míg van benne szusz. Harmadik fejével csak mordult egyet. Na, lódulj már! De ez éppen 3 hónapja volt, már kezdték is elfelejteni Süsüt. Az apa sárkány is leszokott a szemhunyorgatásról, vidáman nézegette többi gyerek 3 fejét, úgy gyönyörködött bennük. Az ám, de egyszer csak nagy énekszó hallatszott az országútról. A sárkány gyerekek kitódultak a kapuba, Az öreg sárkány meg az irdatlan hegy legmélyén hallgatózott magába. Süsű énekelt. Szállt-szállt a hangja a hegyek felé. Ó, a rózsa bimbó lehetné, rám szállnának szépen a lepké. Kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba. Ezt a vágyam senki se érti, se gyerek, se nő és se férfi, senki itt a világon. Mi is az én titkos nagy álmom, jaj! A sárkány gyerekek, mikor megpillantották Süsüt, visszatódultak az irdatlan egy belsejébe, s egymás szavába vágva kiáltoztak. Megjött Süsü, itt van Süsü. Hallom, mordult rájuk az apa sárkány, nem vagyok süket. A sárkány gyerekek elhallgattak, s kíváncsian nyújtogatták a nyakukat. Süsü abba hagyta az éneklést, letörölte a lábát a barlang bejáratánál, s vidáman köszöntötte a testvéreit. Szervusztok! Hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok! Szia, válaszoltak a testvérek vihogva. Majd mikor Süsü az apa sárkány elé ért, elhallgattak, s kíváncsian várták, hogy mi is lesz. Süsü mosolyogva állt az apja elé, egy feje vidáman ragyogott, meg piroslott, mint egy alma. Majd így szólt. Megjöttem. Látom, morgott az apa sárkány első feje. Mit csináltál az ellenségemmel? Dirmegett a második feje. Há? Dörmögött a harmadik feje, mivel egy kicsit nagyot hallott. Ez is csak át is mosolygott. Az apa sárkányba rettenetes gyanú ébredezett. Megnyústad? Morgott az első feje. Porrá törted a csontját? Dirmegett a második feje. Há? Dörmögött a harmadik feje. Süsü a fejét rázta minden kérdésre, majd összeszedte a bátorságát, és megmondta az igazat. Gyógyfüvet szedtem neki, vizes borogatást raktam rá. Az apa sárkány nem hitt a fülének. Mi? Kérdezte mind a három fejével. Beteg volt, védekezett Süsü. Influenza, csak nem hagyhattam ott betegen. De most már meggyógyult. Az apa sárkány rettenetes dühbe jött. Fújta a tüzet mind a három fejével, mint valami óriási kovács fújtató. Tűnj el a szemem elől, ne is lássalak, fordította az első feje. Te sárkányok szégyene, te elfajzott egyfejű korcs, kitagadlak, bömbölte a második feje. Brr, brr, brr, berregte a harmadik feje. Süsü behúzta a nyakát, fülig piros lett a szégyentől, s lassan hátrált kifelé. A testvérei vihogtak, rötyögtek, viharáztak és röhögtek, ujjal mutogattak a kifelé és hátráló Süsüre, nagyot csíptek a karjába, hatalmasokat ütöttek a hátába. Ha-ha, bruhaha, nézd, hogy lóg a taraja, mondta az egyik testvér. Süsü sóhajtott, s így dünnyögött. Elbújdosok, de hova? A másik testvér így folytatta. Ilyen gyáva, ilyen rút, nézd, hogy iszkol, nézd, hogy fut. Süsü tovább sóhajtozott. Majd akad egy gyalogút. A harmadik testvér így csúfolódott. Egy fejébe oda néz, alig pislákol az ész. Süsü megadóan bólintott. Sose voltam nagy vitéz. A negyedik testvér Süsü fülébe suttogott. Gúnyosan. Hé, te lüke, féle szűke lekótya, Süsü. Süsü is sóhajtott egyet. Haj, nem terem nekem hű. Az ötödik hatodik, hetedik és nyolcadik testvér már csak ezt kiáltotta süsű után, hogy ha-ha-ha, ha-ha-ha, bruha-ha, ne is lássunk már soha. Mivel közben süsű kiért az irdatlan hegyből, s bánatosan battyogott az országúton, lepke, lepke, kis lepke! Egy szamárkóró bólogatott, hajlongott a szélben, lehöl, lehöl. Aztán már nem hajlongott, hanem csodálkozva hasalt a földre. Süsű lépett rá, majd döngő léptekkel tovább ment, dam, dam, dam. Ismeretlen helyen járt, csodálkozva forgatta a fejét jobbra-balra. Gyönyörködött a piros, sárga, kék virágokban, lassan a szíve is megkönnyebbült. Nem fájt már neki annyira, hogy kitagadták. A sárkány király dörgő hangját sem hallotta, s a testvérek gúnyos nevetését is elvitte a szél.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, műsorvezető. Most egy olyan mesével készültem, ami az ételekről szól, legalábbis azokról az ételekről, amelyeket nem biztos, hogy szeretünk, lehet, hogy meg sem merünk kóstolni. Hát nekem ilyen volt a finom főzelék, amit egyáltalán nem szerettem, megkóstoltam, de akkor sem ízlett, és tulajdonképpen azóta sem szerettem meg. Viszont a legnagyobb kedvencem az természetesen a tejbegríz volt kakaóval. Hát hallgassátok meg szeretettel a következő történetet. Vadadi Adrián, leszel a barátom? Nem szeretem. Minden gyereknek megvan a maga rigolyája. Dani azt szereti, ha szorosra van bekötve a cipője. Zsófi azt, ha sorban mindig ő az első. Györgyi csak a kengurujával szeret aludni, és ha véletlenül otthon felejti, az anyukájának haza kell szaladnia érte, mert különben egész nap nyafog miatta. De a legtöbb vacakolás mégis az evés körül van. Senki nem szereti megenni a kenyér héját, ha pedig olyan étel kerül az asztalra, amit nem ismernek, hozzá se érnek, az orrukat facsargatják. És amióta Lea kijelentette, hogy a tojáslevesben, amit addig megevett, bogarak vannak, a gyerekek meg sem kóstolják. Az óvónéni hiába mondja, hogy a kenyérhéjától erősödnek a fogak, hogy mindent először meg kell kóstolni, és csak azután mondjuk rá, hogy nem szeretem, a tojáslevesben pedig nem bogarak, hanem köménymag van. Bezzeg a tejbegríz az utolsó cseppig, a vajas kenyér, persze a héja kivételével, az utolsó morzsáig elfogy. A dadus néni mindig morog, amikor a gyerekek kiszaladgálnak a konyhába, hogy ők a kőrözöttes vagy a szilvalekváros kenyeret nem szeretik, legyen szíves kenjen nekik vajasat. Nem lehet csak vajas kenyéren élni, úgy nem szeretem, hogy folyton válogattok, mondja, de mivel az sem szereti, ha a gyerekek éhesek maradnak, már vajazza is a következő adagot. Egyedül Peti étvágyával nincs baj, ő mindent megeszik, amit eléraknak. Csak hát Peti érzékeny a tojásra, nem azt teszi, amit a többi gyerek. Nem mondhatja az óvónéni, hogy nézzétek Petit, ő ezt is, meg azt is megette. Mert a gyerekek úgyis azt válaszolnák, hogy persze, hogy megette, mert az övé finom volt. Ezért valami más furfangot kellett kitalálni. Ma reggel, amikor Lea, Torci és Maja az asztalhoz ültek, hogy a nagy babázás után igyanak egy bögre citromos teát, az óvó néni melléjük telepedett. Elvett a tálcáról egy szelet tejfölös túrós kenyeret, és késsel 6 egyforma darabkára vágta. Aztán a 6 egyforma darabkát addig rakosgatta a tányérján, amíg pont úgy nem álltak, mint a dobókocka 6-os oldalán a pöttyök. Akkor bekapott egyet, és megint áttologatta a falatokat. Most a tányéron lévő falatkák a dobókocka 5-ös oldalához hasonlítottak. A lányok szürcsölgették a forró teát, közben pedig az óvónénit figyelték. – Mit csinálsz? – érdeklődött Maja. – Dobókockásat játszom – felelte az óvónéni, és megint bekapott egyet a kenyérből, de hogy a négyes megmaradjon, a maradékot érintetlenül hagyta. Ha akarjátok, ti is kipróbálhatjátok, vetette oda a lányoknak csak úgy mellékesen. Maja felugrott a székéről és a tálcához lépett. Nézegette a tejfölös túróval megkent kenyereket, először nem is tudta, melyiket válassza. Aztán kivette a legnagyobbat, leült az óvónéni mellé és oda nyújtotta a tányérját. Légy szív, vágd fel nekem is! Inkább odaadom a kést, te is fel tudod vágni, csak arra ügyelj, hogy a végén 6 darabkád legyen, válaszolta az óvónéni. Maja fűrészelni kezdte a késsel a kenyeret. A tejfölös túró folyton az ujjára ragadt, de nem törődött vele, gyorsan lenyalta és már szeletelt is tovább. Nem sok idő kellett, hogy a többiek is köréjük gyűjjenek. Amíg Maja a késsel vesződött, ők mögött álltak és szurkoltak. Aztán, amikor majszolta a falatokat, vele együtt számoltak, és amikor már bekapta az egyest is, szaladtak a tárcához, hogy ki ne maradjanak a dobókockás játékból. Csak Lea ült még mindig a teája felett, előtte még nem volt tányér. Te nem próbálod ki a dobókockás játékot? Kérdezte tőle az óvónéni. Lea fintorogva nézett a kenyérre, aztán rámutatott. Mi ez rajta? Ez? Húzta fel a szemöldökét az óvónéni. Ez macska farkapástétom, válaszolta. Lea nagyot nevetett, aztán ő is vett egyet, de amikor az ujjára ragadta tejfölös túró és megnyalta a nyelve hegyével, határozottan kijelentette, hogy ő ezt nem szereti. És kiszaladt a Dadus nénihez vajas kenyérért.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Miért haragszik egymásra a tigris és a macska? Réges-régen a tigris és a macska nagyon jó barátságban voltak. Olyan jó pajtások voltak, hogy még együtt is laktak egy barlangban az erdő közepén. A macska vezette a háztartást, főzött, mosott, takarított, fát hordott, cserébe a tigris megvédte őket a betolakodóktól. Aztán egy hideg téli napon a tigris így szólt a macskához. Nagyon fázom, miau. Menj, hozz egy kis fát az erdőből, és gyújtsunk be a kandallót. A macska húzta a száját, de mivel a tigris erősebb volt nála, nem mert ellenkezni. Gyorsan magára kapta a kabátját és a csizmáját, felkapta a fejszét, és elindult a fák közé. Brrr, rég volt már ilyen hideg, vacogott a kis macska, miközben egy jeges fuvallat majdnem felkapta. Annyira fázott szegény círmos, hogy mikor az erdő mélyén egy kis házikóra bukkant, oda ment, hogy bekéreckedjen. Egy kedves apóka nyitott ajtót. Szervusz, kis cica! Gyere csak be gyorsan, nehogy megfázz ebben a farkasordító hidegben. A macska egy ugrással bent termett, és levetette magát a tűzhely elé, hogy megmelegedjen. Mondj csak, megkínálhatlak egy kis meleg tejjel és finom halacskával? Kérdezte a nagyapó. A círmos szívesen elfogadta a vacsorát, s miközben falatozott, elbeszélgettek az apókával. Lefekvés előtt az apó csupa kedves történetet olvasott a macskának, s ő közben a lábánál dorombolt. A macskának annyira tetszett a törődés, olyan jól érezte magát az erdei házban, hogy másnap így szólt a nagyapóhoz. Kérlek, engedd meg, hogy itt maradjak veled. Cserébe szívesen rendben tartom a házat, és még az egereket is megfogom. Nagyapónak is tetszett az ötlet, hogy végre nem egyedül kell éldegélnie, és megegyeztek a macskával. A círmos elvégezte a házi munkát, cserébe az apóka pedig szeretettel és mindenféle finomsággal halmozta el. A macska szívesen dolgozott a háznál, az öreg ember pedig olyan jól tartotta, hogy a nyurga macska nem sokára úgy elhízott, hogy már csak gurulni tudott. Eközben a tigris majdnem megfagyott a jéghideg barlangban, és mikor hetekig nem jött vissza a macska, elindult a keresésére. Éppen az erdőben bóklászott, amikor megpillantotta a macskát, amint bogyókat szedett az erdőben. Jó reggelt, barátom! Látom, igazán jól tartanak, gúnyolódott a tigris a kövér macskán, az pedig ilyettében meg sem mert mokkanni. Csak nem félsz tőlem? Jól is teszed, miau, mindjárt felfallak, morgott a tigris. Én a helyedben várnék még egy kicsit, ebéd után sokkal finomabb a húsom, mondta a macska, hogy egy kis időt nyerjen. A buta tigris beleegyezett, és leheveredett az apóka háza elé, hogy ott megvárja a círmost. Ő pedig közben az ablakból figyelte. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a tigrist elnyomta az álom. A macska óvatosan kinyitotta az ajtót, és kiosont a házból. Ám amikor a tigris mellett lopakodott, véletlenül rálépett egy faágra, mire a nagy macska nagyot mordult, a círmos futni kezdett, a tigris meg utána eredt. Aztán a macska egyszer csak megpillantott egy űrge lyukat, és egy szempillantás alatt eltűnt benne. A tigris még éppen látta, mint a macska beleugrik a lyukba, ám amikor odaért, összezavarodott. Két lyuk volt a földben, és nem tudta, melyikbe nyúljon. Egy keveset habozott, majd bedugta a mancsát a lyukba.
ordított fel a fájdalomtól. Ugyanis a lyukban a macska helyett egy tüskés sünt talált. Még egy ideig jajgatott, végül szégyenében elsomfordált. Másnap a tigris újra próbálkozott. A cirmos éppen palántákat ültetett, amikor a tigris odasettenkedett a nagyapó házához. Hanem a macskát nem tudta rászedni. Éles szemével rögtön észrevette a tigrist. A kis macska ijedtében eldobta az ásót, és szaladni kezdett az erdő sűrűje felé.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kis csacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi, szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kis csacsinak. Indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kis csacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetején. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott. A kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába. De aztán eszébe jutott Mirmur. Hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kis csacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kis csacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kis csacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővette egy gombos tűt, s beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirbur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kis csacsitól. A kis csacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: A kerek kő. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malactúr, volt egy szegény halászember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem. Hiába kelt szegény halász kakas szóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyában kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig, át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mind egyformán kedves én nekem, egytől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falatjuk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jő, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a vízpartjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akadt belé, mint a kis ujjam. Már be is esteredett, s kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondta magában a halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az. Egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ. Belenyomta ismét a vízbe a hálót. S hát amikor kiemelinté, megint csak az a kerek kő van benne. Nos már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bedobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász. De nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a vízpartjára, s aztán nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték, mit hozott édesapám? Egy kerekkövet, fiaim, semmi egyebet. Nem esztek, játszatok vele, s felejtsétek a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, de a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belemelegedtek a karikázásba. Gurították a kerekkövet föl és le a szobában, s nagyokat sikoltottak örömükben, mert a kő mind fényesebb, fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégis megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjetek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ. Szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csuda kő. Úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt? Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten, jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony, mi szél vetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak.
3: Hát, ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdi a király nagy álmélkodással.
2: Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben.
3: Hát, te szegény asszony, add nekem ezt a követ. Adok érte 1000 pengőforintot.
2: Mert úgy tudd meg, hogy
3: igazi gyémántkő ez?
2: A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett.
3: Azt hitte a király, hogy nem elég neki az 1000 pengőforint.
2: Szavát sem várta, mondta a király.
3: Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et.
2: A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni.
3: De hogy kevesen lette az 1000 pengőt.
2: Hanem a király megint azt hitte, hogy keveselli. Azt mondta hát a szegény asszonynak.
3: Hallod-e, te szegény asszony, nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért?
2: Akkor már az asszony sem köhintett, hanem biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, még szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is, mert már gazdagok voltak, nem éheztek többet.
3: Hanem hallod-e, feleség, mondja a halász, meg kérne mérnünk az aranyat, hány véka lehet?
2: Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de véka nem volt a háznál. Nosza, átszalasztanak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért.
4: Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdi a gazdag ember csúfondárosan.
2: Édesapám pénzt akar mérni, mondta a fiú.
4: Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember.
3: Nesze, fiam, itt a véka. Majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést.
2: Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól.
3: Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóban, kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém?
2: Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magában a halász.
3: Most megtréfálnak.
2: Mondja a halász.
3: Ezt nekem a király adta 3 macskáért.
2: Hát ez hogy lehet, édesöcsém?
3: Bizony úgy, édesbátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér van. De annyi, hogy a király s felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem vacsorálni. Hallottam ezt én jártomban keltemben, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba.
2: Ha látta volna kigyelmet, de megörült a király 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, és megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért.
3: Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, és mondja a feleségének, hogy mit hallott.
4: Na bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt, 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal.
3: Én is amondó vagyok, feleség.
2: Azzal utcú neki végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is. És ami macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogadott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostor pattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, és köszön illendőséggel.
0: Adjon Isten jó napot, felséges királyom!
2: Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide? Mondja a gazdag ember.
0: Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséged.
2: Jól van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál?
0: Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt.
2: Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába.
3: Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát.
2: No, jött is a gazdag ember, és ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot.
4: Hé, uram Istenem, mi lesz most?
3: az a tenger sok macska, ahány annyi felé szaladt. Nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokra, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok mindent. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt. Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember sem tátotta el a száját. Kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, s szaladt világgá. Ha meg nem állt, talán még most is szalad.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: A varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép íbetűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinyke-picinyke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszeriben kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon? Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka. Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik. Varázsigét, csapta össze a tenyerét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól. Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz, ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatoll elromlik. Talán örökre. Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp, pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék I betű szomorkodott. Hogy is hol csak? Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázs igét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mütyür Manó. Peti legjobb barátját Mütyür Manónak hívták. Egy cipős dobozban lakott Peti ágya felett. Peti nagyon szeretett vele játszani. Egész nap együtt építettek, autóztak, kártyáztak és rajzoltak. Mütyür Manó mindenhová elkísérte Petit. Kivéve a konyhába. Mert Mütyür Manó egyáltalán nem szeretett enni. Reggelizzünk együtt, mondta Peti. Töltök neked kis csészébe kakaót.
2: Nem vagyok szomjas,
1: vigyeztette a száját Mütyür Manó. Akkor legalább a legváros kiflimet kóstold meg, kérlelte Peti.
2: Nem vagyok éhes,
1: legyintett Mütyür Manó, és beszaladt a szobába könyvet nézegetni, amíg Peti reggelizett. Mütyür Manónak ebédelni és vacsorázni sem volt kedve. Soha nem kért egy falatot sem. Gyenge leszel, figyelmeztette Peti.
2: Nem baj,
1: válaszolta Mütyür Manó.
2: A manók úgyse szoktak verekedni.
1: Egy nap Peti és Mütyür Manó a kertben fociztak. Vagyis Peti focizott, a Manó pedig egy bokorágán hintázgatott. Egy ügyes csel után Peti véletlenül túl nagyot rúgott. Akkorát, hogy a labda átrepült a szomszéd bácsi kertjébe. A szomszéd bácsi éppen nem volt otthon, így Peti nem tudta visszakérni tőle. Mütyür Manó, menj át érte, kérte Peti. Éppen átférsz a kerítésen, könnyen visszadobhatod. Mütyür Manó át is mászott a lyukon, de olyan gyenge volt, hogy meg sem tudta mozdítani a labdát. Peti szomorkodott. Másnap hatalmas szél kerekedett, amikor Peti és Mütyür Manó sétálni indult. A Manó Peti vállán ücsörgött, de a szél hirtelen felkapta és magával repítette.
2: Peti, segíts!
1: Kiabált Mütyür Manó, de hiába. A zúgó szél úgy szállt vele, mintha egy könnyű őszi falevelet sodorna magával. A szél egészen az erdő közepéig röpítette a Manót. Ott aztán lepottyantotta egy mély gödörbe, amelyben csak kövek és ágak voltak. Mütyür Manó megpróbált kikapaszkodni a gödörből, de az olyan mély volt, hogy hiába erőlködött. Keserves sírásra fakadt szegény. Meghallotta ezt egy mókus meg egy sűn. Rögtön a gödörhöz siettek, de hiába is próbálkoztak, ők sem tudták kihúzni a Manót.
3: Majd csak kitalálunk valamit,
1: dünnyögött a sűn.
3: De addig is jobban tennéd, ha majszolnál valamit, nehogy egészen legyengülj.
1: Azzal begurított a gödörbe egy körtét, egy vadalmát és néhány szem szedret, amiket épp a tüskéin szállított. A mókus mogyorót és diót dobált Mütyür Manó lába elé. A Manó egy darabig csak a fejét ingatta, de végül nagy bánatában elropogtatta a földön heverő finomságokat. A dióra és mogyoróra alaposan megszomjazott, jól esett hát a lédús körte, a savanykás alma és az ízes, puha szeder. Amikor az utolsó falatot is eltüntette, szokatlan gondolata támadt. Ha a gödör mélyén heverő nagy köveket egymásra hordaná, kikapaszkodhatna rajtuk. Aztán rögtön el is szomorodott.
2: Hiszen én gyenge vagyok, úgysem bírom el őket.
1: Végül azért mégis megpróbálta. Csodák csodájára az izmai megfeszültek, és nagy szuszogással ugyan, de tornyot épített a kövekből. A torony tetejéről már elérte a mókus farkát, azon felkapaszkodott, a gödör pereménél pedig a sűn kirántotta. Boldogan búcsúzott két segítőjétől, s elindult, hogy megkeresse Petit. Útközben valahányszor elfáradt, bekapott valami finomságot. Elmajszolt 5 marék szamócát, 29 szedret, 13 áfonyát és 2 jókora őzlábgombát. Egy kis madár ringlót szedett neki, egy egérke pedig feltört 3 diót. Ám ekkor újra feltámadt a szél, és belekapott Mütyür Manó kabátjába. Hanem a Manó a sok jó falattól úgy erőre kapott, hogy a szél nem bírt vele. Akárhogy ráncigálta, tépte, Mütyür Manó erősen kapaszkodott egy bokorágába, és nem hagyta magát elcibálni. A szél végül bosszúsan odébb állt. Mütyür Manu folytatta útját. Másnap ebédre haza is ért. Peti körbe táncolta az asztalt örömében. Mütyür Manu most nem sietett könyvet nézegetni, mert a hosszú úton bizony újra megéhezett. Egy kis tányérba ő is kért fasírtott főzeléket. Az ebéd utáni sütit is megkóstolta. Amikor délután a kertben játszottak, Mütyür Manu is beállt focizni. Csak hogy Peti megint túl nagyot rúgott, és a labda, amit a szomszéd bácsi este visszaadott, újra átrepült a kerítésen.
4: Jaj, kiáltott Peti, most nem tudunk játszani.
2: Dehogy nem,
1: nevetett Mütyür Manu. Átmászott a kerítésen, és egy hatalmas rúgással visszalőtte Petinek a labdát.
2: Mostantól én is nagyon erős leszek,
1: kiabálta.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én most egy nagyon tanulságos mesét fogok nektek olvasni. A címe: Mese a búzaszemről és az életről. Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincses láda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony, őt is utolérte. Nagy bajában, öregségében csak a legkisebb fia ápolta. A másik kettő ez alatt élte világát. Szép feleséget, jó cimborákat szereztek. Mégis mielőtt meghalt volna a gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja. Szép tornyos házát, 100 hordó borát a középsőnek ajándékozta. A legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet egyetlen búzaszemnél. Alig, hogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket. Na, te ugyan elmehetsz az örökségeddel. Hiába kedveskedtél, hízelektél az apánknak. Mégis minket szeretett jobban. Azzal el is kergették a háztól. Futott szegény fiú, amíg csak látott, és estére egy rozogat csőszkunyhóban húzta meg magát. Fájó szívvel gondolt az apjára. Sehogy sem tudta megérteni, miért bánt vele így. Mihez kezdjen ezzel a búzaszemmel? Keserűségében el is hajította, s elhatározta, hogy másnap világgá megy. Hát, amint reggel felébred, észreveszi ám, hogy a búzaszem kikelt az éjjel. És szemlátomást nő a szára. Úgy nőtt, ahogy nézte, mire a nap delelőre ért, gyönyörű dús kalász ringott a szélben. Ennek felesett tréfa, gondolta a fiú, és leakasztotta a válláról a vándortarisznyát. Kalászból a tenyerébe pergette a magokat, és mindegy szemig újra elvetette. Másnap virradóra azok is kikeltek, szárba szöktek, délre gazdag kalászokat hoztak. A fiú akkorát füttyentett örömében, hogy a rigó is elcsodálkozott a fán. Most már annyi búzája volt, hogy vetett is, maradt is. A maradékot két kő között megőrölte, és kicsi cipót sütött belőle. Éppen bele akart harapni, amikor arra jött egy vándor, de olyan fáradtan, hogy már alig tudott menni. Ennek nagyobb szüksége van a kenyérre, mint nekem, gondolta a fiú, és jó szívvel odaadta a cipót az öregnek. Igaz, ő maga éhes maradt, de a csodálatos búzaszemek másnap még több termést hoztak, és kétszer akkora cipót süthetett magának. Ez így ment napról napra. Egyre több dolga lett a fiúnak, de szomorúsága elmúlt, arca jókedvtől pirosodott. Minek is szaporítsam a szót. Hamarosan jó módú ember lett belőle. Mindig annyit vetett és annyit aratott, hogy mindenkinek adhatott a kenyeréből. Meg is szerették hetet-hét országban. Esztendők múltak el, míg egyszer egy zimankós estén egy rongyos ember kopogtatott be az ajtaján. Könyörülj meg rajtam egy falat kenyérrel, mert éhen halok, kérlelte panaszosan. A fiú mindjárt az asztalához ültette. Alig ettek, egy másik didergő vándor is bezörgetett éjjeli szállásért. Azt is megvendégelte és megkérdezte tőlük. Milyen nagy szerencsétlenség ért benneteket, hogy így kell a világban vándorolnotok? Felsóhajtott az első. Volt nekem sok aranyom, de mind elköltöttem. Elköltöttem minden földi dologra. Elfogyott az arany. A másik lehorgasztotta a fejét, és nagy búsan mondta. Volt szép házam. 100 hordó piros mustom. A sok mustot megittuk. A tornyos ház meg öregségében összedőlt. Én pedig csak a búzaszemmel kezdtem, mondta csendesen a házigazda. Elkerekedett erre a szeme a két idegennek. Felugráltak az asztaltól. Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk. Hát nem mentél világgá bánatodban? Nem bizony, mondta boldogan a legkisebb fiú. És most már mindent értek. Te édes bátyám, csak aranyokat kaptál, te másik bátyám. Elmálló követ. De nekem egyetlen búzaszemben örökül hagyta apám a megújuló életet, a munka örömét, a másokon való segítés boldogságát. Most már tudom, hogy az apám nagyon szeretett engem.
0: Csukásmeserádió. Egy utolsó mese.

A nap házassága. Élt egyszer egy indián törzsfőnök, akinek két lánya messze földön híres volt szépségéről. Sorban álltak a kérők a törzsfőnök sátra előtt, mindenki őket akarta feleségül venni a vidéken. Ám a lányok mindenkit visszautasítottak. Senki nem volt elég jó nekik. Látva ezt a nap az égen, így szólt húgához, a csillaghoz. Nincs ez így jól. A törzsfőnök lányai mindenkit kikosaraznak. Öltsünk emberi alakot, és menjünk le a földre. Tegyük rendbe a dolgokat. Csillag egyetértett testvérével, és bólogatva helyeselt. Megvárták, míg leszállt az éj, majd a nap és a csillag leereszkedtek a földre. Találtak az indián falu határában egy rozoga viskót, és beköltöztek. Csillag egy görnyet öregasszony képét vette fel, a nap pedig egy beteg sánta kisfiújét. Ez alatt a törzsfőnök is döntésre jutott. Elég a lányaim gőgösségéből. Holnap céllövő versenyt fogok rendezni, s aki megnyeri, ahhoz adom a lányaim. Másnap ki is hirdette a versenyt. Egy fán ülő sasmadarat kellett eltalálni. A nap is hallott a versenyről, megkérte hát csillagot, készítsen neki íjat és nyilat. Ugyan minek, hiszen még sohasem próbáltad, kételkedett csillag. De a nap egyre csak unszolta, s látva testvére elszántságát, végül beadta a derekát. Fűzfa vesszőből íjat készített neki. Másnap már kora hajnalban sorakoztak a bátor ifjak. De akárhogy próbálkoztak, egy sem tudta eltalálni a sast. Már éppen befejezték volna a versenyt, mikor a semmiből érkezett egy nyilvessző, és egyenesen a sasmadár szívét találta el. A préri farkas nagyon szerette volna elnyerni a lányok kezét. Ezért úgy tett, mintha ő lőtte volna a nyilakat. Büszkén kihúzta magát, és a törzsfőnök elé lépett. Ám csillag közbeszólt. A versenyt az unokám nyerte, őt illeti a lányok keze. A törzsfőnök nem örült a fordulatnak. Még hogy az ő lányai egy szegény nyomorult fiú feleségei legyenek. Ezért úgy döntött, újabb versenyt rendez, és most olyan kihívást hirdet, amin a fiú biztosan nem nyerhet. Holnap újabb próbát kell kiállnotok. Menjetek fel a hegyre, állítsatok csapdát, s akinek sikerül két fekete menyétet zsákmányolnia, annak adom a lányaimat, mondta, majd visszatért a sátrába. A nap ismét húga segítségét kérte, hogy segítsen neki a csapda készítésben. Csillag most sem helyeselte az ötletet, de mivel mindennél jobban szerette testvérét, segített neki, és fűzfából csapdákat eszkábált. Mikor elkészült velük, a nap kérésére a kunyhó elé tette le őket. Csillag igazán nem értette a dolgot, hisz az indiánok mind a hegyen próbáltak menyéteket fogni. Elképzelni sem tudta, hogy fog működni a csapda. Aztán másnap reggel üres kézzel tértek haza a vadászok. Ha volt is, aki fogott valamit, két fekete menyétet egyiküknek sem sikerült. Csalódottak voltak mindannyian, de a törzsfőnök is. Ki ez adja most a lányaim? Tanakodott magában. Ám akkor megjelent csillag nagyanyó, a kezében két elejtett fekete menyéttel. Íme a két menyét, az unokám fogta. A törzsfőnök először elképett, majd elkeseredett, hisz a szavát mégsem szekhette meg. Legyen így, az unokát hozadom a lányaim, mondta csalódottan. A lányok pedig a legszebb ruhájukba és ékszereikbe öltöztek, majd elindultak a rozoga viskóhoz. Ám amikor a hollóháza előtt sétáltak el, éles kacaj ütötte meg a fülüket. A holló ifjak bizony rajtuk nevettek, hogy a pökhendiségük miatt most egy szegény fiú felesége lesznek.
akkor az idősebb lány meggondolta magát. Nekem nem kell az a beteges sánta férj. Inkább megyek az egyik holló fiúhoz feleségül, mondta húgának, és eltűnt a házban. A kisebbik lány azonban betartotta ígéretét, tovább ment a kunyhóhoz, és a szegény beteg fiú felesége lett. Csillag, az öreg anyó csak arra kérte, hogy segítsen neki, és minden nap jöjjön el ápolni férjét. De nem kell velük élnie. A lány pedig beleegyezett, minden nap meglátogatta férjét, és segített Csillagnak a ház körül. Az egész falu kinevette. Leginkább a hollók és a nővére. De ő ügyet sem vetett rájuk, csak tette szorgosan a dolgát. Aztán néhány hét múlva a nap azt mondta Csillagnak, ma éjszaka átváltozunk, a legfényesebb ruhánkat öltjük fel. Így is lett. Amikor leszállt az éj, a viskó csodaszép házzá változott, s benne minden bútor, edény fényesen csillogott. Nagyanyóból gyönyörű, magas asszony lett. Aranyos ruhájának csillogása mindent beragyogott. A fiú pedig egészséges, jóképű férfivá lett, szőke haja és sárgarész ruhája pedig éppen olyan fényesen izzott, mint a nap. Másnap, mikor a feleség a ház közelébe ért, nem hitt a szemének. Hát még mikor az ajtón belépett. A ház úgy fény lett, hogy mérföldekről látni lehetett. A szoba közepén pedig ott állt két ismeretlen, aranyszínű, csillogó ruhába öltözött idegen. Gyere, ne félj tőlünk! Nyújtotta felé a kezét Csillag. És akkor a lány felismerte bennük az öreg asszonyt és beteg unokáját. Mivel hűségesen szolgálta őket, a nap úgy mondott köszönetet, hogy a lányt leöntötte részszínű folyadékkal, s ettől fogva ő is tetőtől talpig csillogott. Közben a ragyogó folyadék tovább csurgott, egyenest a törzsfőnök kunyhója felé. Ha legközelebb szeretnéd meglátogatni édesapádat, csak követned kell az aranyos utat, mondta feleségének a nap. Majd kézen fogta a lányt, és Csillaggal együtt visszatértek mindhárman az égbe. Nyomukban pedig azóta is ott fénylik a tejút.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

Csukás meserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás meserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenki.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukás Mese Rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!